0: Tartott a Telex szúrta ki. Gong Tao azt mondta, több magyar miniszterrel is találkozott és beszéltek a kétoldalú kapcsolatokról és együttműködésről. Ez alapján szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is a stabil fejlődés útján vannak. Az uniós források hazahozataláért, a hőhullám és aszály okozta kihívások terén elért eredményekért gratulált a magyar kormánynak. A Palatinus gyógy, strand és hullámfürdő szeptember közepétől jelentősen olcsóbb jegyárakkal várja a vendégeket, 30-40%-kal csökkennek a szezonon kívüli belépő árak. A leglátványosabb változás a felnőtt napi jegy áránál látható, hétköznap a korábbi 6000 forint helyett 3800, hétvégén pedig 6500 helyett 4200 forint lesz a belépő. A diákok és a nyugdíjasok is jelentős kedvezményre számíthatnak, számukra a napi jegy hétköznap 2500, hétvégén pedig 2800 forint lesz. A Richter Egészségváros október 3-án Budapestre a 18. kerületbe érkezik. Ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadásokkal és családi programokkal támogatja a lakosság testi és lelki jólétét, miközben a közösség összefogásának köszönhetően a Pest-Szent-Lőrinc, Pest-Szent Imre egészségügyi szolgáltató fejlesztéséhez is hozzájárul. Az Agora előadósátorban hiánypótló egészségügyi előadásokat hallhat a közönség, kardiológia, csontritkulás, bőr és körömgomba, gyógyszerészet, memória, mentális egészség, valamint a női egészség megőrzéshez kapcsolódó témákban. Elkészült a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete, a Suli Zóna, a 22. kerületben a Közgazdász utcában a Kempelen gimnáziumnál. A tanévkezdésre sikeresen befejeződött az építkezés, aminek keretében egyirányúsították a Közgazdász utcát a Nagytétényi út felé, az iskola előtt forgalomcsillapító küszöböt létesítettek, az iskola oldalán lévő járdát új térkő burkolattal látták el, és zöldítették a megújult járda környezetét. Ami nagyon fontos még, szabályozták a parkolást, a Művelődés és a Közgazdász utca sarkán, valamint az iskolánál is K+R parkolókat alakítottak ki. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosított. A hét elején a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszántúl várhatóan szárazon marad. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, igen, elhoztam a legfrissebb kulturális újdonságokat, de pontosan tudják, hogy estéről olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik képesek hatással lenni a kulturális életünkre, de amikor Sándor Anna jön és meglátogat minket itt a stúdióban, ezt mindig elmondom rendszeresen, a Spinoza Színház mindenesét, motorját, igazgatóját.
2: Kedves!
1: Örülök Önnek nagyon, hogy nem találkozunk gyakran, amikor találkozunk, mindig minőségi beszélgetés vannak, és minőségi programokról beszélgetünk, egy minőségi színház kapcsán.
2: Hát igen, a Spinoza Színház tulajdonképpen jövőhez 25 éves.
1: Hát szívből gratulálok.
2: Ez valami, és talán egy kívülálló jobban tudja mondani, mint én, de úgy látom, hogy azért igencsak rajta van Budapest kulturális térképén.
1: Hát, hogy ne lenne, én tömött sorokat szoktam látni mindig,
2: amikor eljön.
1: Hát meg amikor arra járok, én esküszöm, hogy kétszer-háromszor voltam véletlenül, és nézd, mi ez a nagy sor? Hát a Spinoza előtt álltak.
2: Igen, hát én is úgy érzem, hogy ez a 24 év nem volt hiába. Uh-huh. És
1: nehéz volt?
2: Hát nagyon érdekes, 10 évenként megírom a Spinoza történetét.
1: Igen, tudom.
2: Az elsőt épp azért írtam meg, hogy megmutassam azt, hogy mit jelent bukni és fölállni. Tehát minden vállalkozás, főleg amikor az embernek ugye nincs igazán tapasztalata, természetesen vannak melléfogások, vannak bukások, és abból föl lehet állni. De nem volt könnyű, hát főleg az ugye, hogy egy magánszínháznak nagyon nehéz életben maradni, mert ugye a költségek ugyanazok, mintha nagy színház lennék. A színész ugyanúgy meg kell fizetni, a dramaturgot, a technikust, a marketinget ugyanúgy meg kell fizetni.
1: Minden ugyanaz.
2: És a bevétel meg kicsi, mert a Spinoza Színház mondjuk egy 70 fős színház. Ugyan kibővítettük magunkat, amennyiben felvételeket csinálunk, és akár e-színház, akár YouTube-on fölteszünk darabokat. Na hát ez nem egy egyszerű dolog, de hősiesen csináljuk, és épp most megyünk neki a 24. Spinoza Zsidófesztiválnak, jövőre ebből is a 25. lesz.
1: Tehát az egyből elindult a színházzal együtt.
2: Igen, igen, igen, ezzel kezdtük. Azért, mert miért csináltuk ezt, meg egyáltalán mi ez a Spinoza, meg mi ez a Spinoza név. Hát ugye, mivel ott vagyunk a régi zsidó negyedben, ami körülbelül 12 utca, 5 így és 7 így, 70-80 évvel ezelőtt ebben a 12 utcában 49 színház, kabaré és zenés kávéház, zengede, meg ilyesmik voltak, és ha már ott vagyunk, akkor ebből szerettem volna valamit visszahozni. Persze nem csak ezért van a Spinoza név, hanem elsősorban azért van a Spinoza név, mert ugye ki is ez a Spinoza, és mi a nagy specialitása, ugye ez egy 17. századi, nagyon régen, 17. századi portugál, spanyol, holland zsidó filozófus volt, aki elég nagyot alkotott. Egyébként jövőre lesz 350 éve, hogy meghalt, úgyhogy ez az év, hogy 25 éves a Spinoza Színház, és 350 éve, hogy Spinoza meghalt.
1: Hát ez egy dupla jubileum.
2: Ez egy Spinoza év lesz. No, de hát visszatérve a zsidó fesztiválra, elég sok zsidó fesztivál van itt-ott, amott. Ez mennyiben különbözik, ez mennyiben más? Ez annyiban különbözik, hogy tulajdonképpen egy helyen, két héten belül a zsidó kultúra szinte valamennyi aspektusa jelen van. És mindegy ez, hogy színdarab, kabaré, film, előadás, humor, kiállítás, minden egy helyen van, és minden alkalommal van valami bemutató, tehát valami olyasmi, ami új. Egyébként minden bemutató nálunk ősbemutató. Mert...
1: Hát én évről évre figyelem mindig.
2: Figyel?
1: Hogy figyelném, és tudom, hogy tele van kuriózumokkal, szerintem csak ott látható
2: is
1: egyedi darabokkal.
2: Szerintem is.
1: Egyébként most hadd mondjam el, hogy kaptam ajándékba, és szívből köszönöm a Tony Curtis, illetve a Goldberger darabokra, hát már milliószor beszélgettem róla, úgyhogy most én meg is nézni végre ezeket. Tony Curtisről nincs darab sehol, de Goldbergerről sincs darab. Tehát ezért mondom, ezek kuriózum darabok. Én ezt mindig elmondom, amikor olyan alkotóval beszélgetek, aki önöktől érkezik. Szóval tele van a mostani is?
2: A mostani is, hát ugye van egy olyan sorozatunk, hogy Hollywood a dob utcában. És ezt kezdtük Gábor Zsazsával. Ugye Gábor Zsazsa, és mindenki annyit tudott róla, hogy 100 férje volt, és egy ilyen kis link nőnek nézett ki. Hát a mélyére mentünk, és megnéztük azt, hogy tulajdonképpen ki volt ez a Gábor Zsazsa, és miben volt nagy, amiben igazán nagy volt az a public relation, és a saját marketing. Tony Curtisnél ugye a születésének a 100. évfordulóját csináltuk ezt a darabot, méghozzá a következőért. Mire Tony Curtis 50 éves lett, ugye hát ez egy szegény zsidó család, semmi pénz, semmi neveltetés. Mire 50 éves lett, befutott színész lett, dollár 10 milliói, 100 milliói gurultak hozzá, nők, feleségek tömkelege, és mégis a mélyponton drog, alkohol, és hogy lehet ezekből kijönni, és mi az, ami kihozta. Ezért csináltuk a Tony Curtis darabot. A mostani fesztiválra, ami a jövő hónapban kezdődik, a harmadik színész az Barbara Streisand. És hogy miért? Miért Streisand? Miért választottuk őt? Hát azért, mert iszonyú hátránnyal indult az életben. Először is újra tudta fogalmazni a szépség fogalmát. Igen. Ez egy csúnya nő, sok-sok hátránnyal, és mit csinált magából saját erőből, az egész elképesztő.
1: Dívát.
2: Hát világszámot, gyönyörű nőt, egy gyönyörű nőt, és egy világszámot. És egy csúnya kis gyerekként született, még a saját anyja is azt mondta, hogy ennek a gyereknek villanykörte feje van, a haja nem nőtt ki, fogai nem voltak, és rágógumit rakott a foga helyett, nagy orra volt, ugye mindenki, mindannyian tudjuk, hogy nagy orra volt. És a saját anyja mondta azt, hogy micsoda, hogy te színésznő akarsz lenni. Hát, ha szerencséd van, akkor gyors és gépírónő leszel, és ha ambíciód van, akkor még könyvelőség is fölviszed, mint én, mondja a mama. Apja nagyon korán meghalt, tehát másfél éves volt, amikor az apja meghalt. Anya egy közömbös anya, aki nem csak, hogy nem támogatta, hanem inkább még ellene játszott a lányának. Egy vadállat nevelő apa, szegénység. Hogy lesz ebből 22 éves korára egy világszám és egy gyönyörű nő? És ezt az utat mutatjuk be a színdarabban.
1: Rendkívül izgalmas. Azt gyorsan mondjuk el, hogy mikor kezd? Október 7-én.
2: Október 7-én van a premier.
1: És 22-ig tart a fesztivál.
2: Igen, két hetes a fesztivál, igen.
1: No, hadd kérdezzek még, mert nyugodtan. Azért akarom ezeket elmondani többször, most úgy is tudunk hosszabban beszélgetni, hogy megmaradjon az ember a hallgatókban, hogy mikortól kezdődik a fesztivál. Igen. Azért ezeknek a darabnak az alkotási folyamata érdekel. Tehát például Barbara Streisand, azt mi kell hozzá? El kell olvasni első körben az életrajzi könyveket róla?
2: Hát sok mindent el kell olvasni, ha lehet mindent, ami létezik.
1: De külföldről is?
2: Persze, persze.
1: Hát például... csak azért, mert én azt olvastam, azt a Bradány írta. A Bradányival.
2: Az is van, a Bradány ugye sok mindenkiről írt, és meghatározott szemmel, tehát én személyesen ismertem a Bradányt.
1: Én is voltam nála ott a 11. kerületben, úgyhogy nagyon élveztem vele a beszélgetést, sőt, én kaptam is tőle.
2: Igen, könyveket. Sok mindenkiről írt a Bradány, sok mindenkiről írt. Azt hiszem, az ő könyvét is elolvastam, még fontosabb, hogy Streisand maga írt egy 800 oldalas könyvet. Na most persze tudni, szűrni, kiemelni, ki mit miért hangsúlyoz ki.
1: De ön írja ezeket a darabokat?
2: Sokszor igen.
1: Tehát ez kell hozzá, hogy bele kell, fejes kell ugrani a másik életébe.
2: Igen, az még kevés. Miután belementél és mindent tudsz, akkor annyi információd van, hogy ennek az információnak maximum a 10%-át lehet használni. Nem többet, a 10%-át, és ezt meghatározott helyzetbe tudni hozni. Például ugye nem monodrámáról van szó.
1: Igen.
2: Például Barbara esetében, arról is beszélhetünk, hogy miért Barbara, és miért nem Barbara.
1: Érdekel majd.
2: Erről is beszélhetünk. tehát nem monodráma, hogy akkor kiáll akár Gábor Zsaza vagy Barbara Streisand is elmondja az életét, hanem valami akcióban kivel legyen, ki legyen a partnere, kivel ossza meg az életét. Ebben az esetben éppen úgy alakítottuk ki, hogy végig az anyjával beszél. Uh-huh. És az anyja ellene van, nincs ellene, elmeséli, nem meséli. És hát az nagyon nehéz, hogy akkor már iszonyú sokat tudsz valakiről, és még ezt is el akarnád mondani, azt is el akarod mondani, de nem lehet, a Spinoza Színháznak egyik specialitása, hogy egy órásak a darabok. Igen. Tehát nem három órás, hanem egy órás.
1: Emészthető.
2: Így van, azt szoktam mondani, hogy a filozófiánk a szórakozva tanítás. Tehát mindenféleképpen tanítunk, de nem lilán, hanem tényleg szórakoztatóan, és azt szeretem, amikor az emberek úgy állnak föl, hogy na, valamit kaptak. Uh-huh. Valamit kaptak. Úgyhogy az nagyon nehéz, hogy sokat tudsz, de ennek csak egy kis részét lehet használni, és csak egy kis része az, ami színpadon is működik, és ami a kapcsolatban, akivel együtt van a színpadon, azzal is működik. Például a Tony Curtis darabnál, ugye ott is valami, ki volt is, mindig nagy dilemma, hogy ki legyen a partner. Hát 50 éves korára elmegy terápiába Tony Curtis, és akkor a pszichiáter végig, aki a partner.
1: Ezek zseniális ötletek egyébként, meg zseniális kidolgozásban.
2: Hát ez igen. És ugye, hogy ezek mind olyan ősben mutatók, amit sehol mások nem láthatsz.
1: És megy is folyamatosan, ugye, futnak
2: igen,
1: ezek
2: igen,
1: a
2: hogy ne,
1: darabok.
2: Hogyne.
1: Szeretik a színészek a Spinozát?
2: Igen, hogyne. Például van egy darabunk, ugye kicsit politikai kabaré, a Mózes és Jézus Pesten. Nem láttam véletlenül.
1: Nem láttam sajnos.
2: Aminek az első része Mózes és Jézus itt találkoznak véletlenül a Margit szigeten, és azon vitatkoznak, hogy melyikük adott többet az emberiségnek. Uh-huh. Akkor ez egyrészt vicces formában egy icipici vallástörténet.
1: Igen.
2: De a darab másik része az, hogy Mózes és Jézus elmennek Újlipóciába, egy kávéházba leülnek újságíróval, és beszélgetnek arról, hogy milyen a mai Magyarország. Uh-huh. Hát mondanom se kell, hogy ez politikai kabaré. Uh-huh. De hát most, hogy a rendszer változott, most ezt az utolsó második részt át kell írni.
1: Mert ugye? Már nem érvényes.
2: Át kell írni, de szinte annyira élvezi a két színész a darabot, hát meg is van engedve nekik, hogy bármit hozzátegyenek, akta az aznap, vagy az előző napi aktualitás is beletegyék, hogy már ők annyira röhögnek, saját, hogy már ettől nem lehet.
1: Neked élvezik ők is.
2: Abszolút.
1: A rendezés, az hogy szokott történni?
2: Hát van nekünk egy eléggé állandó rendezőnk, a Czeiser Gábor.
1: Igen.
2: Úgyhogy a dolgok nagyobb.
1: Tehát a legtöbb darabot
2: a legtöbbet ő kapja. Igen. Néha van úgy, hogy
1: azért ennek a lélektanáról meséljen, legyen kedves, hogy aki megírja, vagyis ön a darabot, azért az nyilván ez kell egy nagy bizalom. Egyrészt színházigazgatóként is, másrészt meg a darab
2: Iszonyú nehéz. Kezdve azzal a színész választással. Ki választja a színészt? Én, aki finanszírozom, és aki fönntartom a színházon, én szólok bele, hogy ki legyen a főszereplő, mellékszereplő, vagy a rendező.
1: Gondolom mindketten, nem?
2: Ez lenne a normális. Ez lenne a normális, hogy együtt kellene. Hát van konfliktus.
1: Igen?
2: Van konfliktus. A másik kérdés, hogy én írom a darabot, de most mivel messze nem vagyok érzékeny, vagy messze nem vagyok hiú, hogy mi történik a darabban, mi nem történik. De hát talán be kellene ülnöm a próbákra. De ez sincs rendben, mert ha túl korán ülök be a próbákra, akkor azt mondom, hogy lesz ebből még színdarab. Aha. Ha túl későn ülök be a próbákra,
1: már nem lehet beleszólni. Úgy, de vékony ég ez tényleg.
2: Úgyhogy nem egyszerű. Egyáltalán cakipakni nem egyszerű. Elhiszem. Egy ilyen színházat.
1: Na most egy évben mennyi darab születik? Mennyi új darab?
2: Bemutató 2 vagy 3. Uh-huh. 2 vagy 3.
1: Mind a hármat azt ön írja általában?
2: Nem feltétlenül. Van olyan év, amikor igen, van olyan, amikor befogadunk. Például, amit nagyon próbáltam mondani, hogy szinte utoljára fog menni az Írd újra Shakespeare. Uh-huh. egy nagyon gyönyörű, szép darabunk. Ezt aki írta, az azt mondta, hogy szeretné, ha XY rendező rendezné, és akkor természetesen egyetértünk vele.
1: Mi dönti el a Spinozában egy darab sikerét? A hogy játszás? Az érdeklődés?
2: Hát nagyon nehéz, ugye azt a viccet mondanám el, amikor egy színházigazgató azt mondja a házi darabírónak, hogy tudja, milyen darabot kell írni? Olyan darabot kell írni, amitől a közönség elejétől végig röhög. Ugye, na. De hogy nehéz? Nehéz megmondani. Én azt hiszem, egy darabon bukott meg.
1: A 25 év alatt?
2: Igen.
1: Na, az ez egy jó arány.
2: Az jó, nem? Az jó arány.
1: És az milyen műfaj volt, ami megbukott?
2: Hát, az is egy színdarab volt. A Lakner bácsiról írtunk egy darabot. Uh-huh. Nem tudom, tudják, ki volt Lakner bácsi?
1: Tudom, hogy ki volt, de mi lehetett az oka, hogy nem kellett a közön. Tehát
2: én
1: a
2: úgy gondolom,
1: az azt jelenti, hogy nem ment a közönség.
2: Én úgy gondolom, hogy a rendezés is félreértés volt. Mindegy, nem vettek rá. Aha. Tehát az, hogy nem vesznek rá helyet, az mutatja. De hát a 24 év alatt
1: az elég
2: ez rendben van. Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Sándor Annának még inkább örülök, a Spinoza Színház direktorának, igazgatójának, minden esélynek, aki...
2: Jegyszedő, takarítónő, stb.
1: Még az is?
2: Hát ha muszáj, ha éppen nincs, hát ha nincs senki véletlenül az ajtóban, aha, akkor...
1: Na, mi ez? Mi ez önnek? Szerelem? Szenvedély? Hobbi?
2: Hát nézze, nem jövök művészi oldalról. Tehát nem a színház művészete az, ami idehajtott. Sokkal inkább az én erőm tulajdonképpen egy közösségteremtő erő.
1: Az egy nagyon fontos.
2: Ez nagyon fontos. És az a vágy, hogy egy olyan helyet hozzak létre, ahova értelmes emberek jönnek, és érdemes dolgok történnek. Tulajdonképpen ezt szeretném, vagy szerettem volna. Így a Spinozában, a színház mellett sok érdekes, értelmes dolog, aha, történik, tehát sok akár film, akár nagyon okos beszélgetések. Mit ne mondjak, nem tudom már mennyire, mióta követi a Spinozát, és
1: de
2: mennyire volt. Heller Ági 100 előadást tartott, igen, Popper, igen, Péter 100 előadást, Gábor Gyurival 13. éve megy egyfolytában ez a vallástörténeti túra. Most fogjuk kezdeni, amint megnyitunk, most fogjuk kezdeni Karsai Györggyel, Kardos Andrissal és Király Julival egy olyan beszélgetés sorozatot, hogy merre is megy a világ? Uh-huh. Esztétikai szempontból, politikai szempontból, gazdasági szempontból, kultúrtörténeti szempontból.
1: Izgalmasak ezek is.
2: Tulajdonképpen az mindig azon gondolkodom, hogy mi az, amit én szívesen hallgatnék, uh-huh, ami persze nincs rendben, mert nem az én...
1: Szabad?
2: Nem feltétlenül... De egyébként, amikor színházba járok, más színházba, ott is mindig azt mondom, hogy kérem szépen, én vagyok az utca átlag értelmes embere. Aha. Nekem kell, hogy tetszen.
1: Jogos.
2: Nem a kollégáknak, nem a vágyfülieknek, mm, nem a... Úgyhogy nehéz ugye a darabválasztás is, mert mielőtt egy darabbal elkezdek foglalkozni, azért mindig körbe kérdezek legalább 50 embert, hogy te, ezt téged érdekelne? Egy
1: ilyen darab...
2: Igen, igen, igen. Most akkor rögtön megkérdezem, igen, magát, ami most éppen több, mint gondolkodom, okay, Szalmárinom is. Soros apa Szibériában. Elmenne egy ilyen darabra?
1: Nem, valószínűleg nem.
2: Nem. Más is mondja, hogy nem.
1: De hát ezek egyéni, tehát de lehet, hogy valakiket megérdekel. Vagy inkább azt mondja. Tehát mennyien mondták azt, mondjuk 10 emberből, hogy igen?
2: Fura, hogy a fele-fele.
1: Na igen, én szóval nagyjából erre tippeltem fele-fele volna, hogy ez ilyen megosztó.
2: Ez igen megosztó. Ez azért érdekes, mert nem a Sorosról van szó, hanem a Soros apjáról.
1: Hát oké, okay, értem.
2: Aki egy olyan izgalmas pasi volt, míg az első világháborúban hadifogoly lett, és Szibériába került hadifogoly táborba, ott volt évekig, és utána onnét elindult Moszkvába, 7 évig tartott az út, amíg Szibériából
1: Moszkvába. Jó, így már másabb. Így már másabb, ez hogyha már ezt is tudom. A Goldberger, az összes ilyen hollywoodi sztárok, ugye engem mindig a sorsok, meg az életutak, a nagy felem. A Goldbergert például azt mondtam a Csernatóninak is, amikor itt volt, meg hát szinte beszélgettem a rendezővel is, ugye, hogy gyakorlatilag ez olyan, mint egy, noha nem erre van kihegyezve, hogy mint egy motivációs workshop. Ugye ő, neki volt nagy felemelkedése, meg hát persze nagy bukása is a Goldbergernek.
2: Hát, amennyiben valakit megölnek.
1: De nem még a megölés előtt.
2: Nem volt bukása.
1: De egy lejtmenet volt? Nem. Vagy az ellehetetlenítés?
2: Hát...
1: Na, oké, de hogy...
2: A nácizmus, igen, belépése.
1: Igen, igen. Na de hogy előtte meg tulajdonképpen egy sikeres üzletember volt.
2: Hát hogyne, hát persze.
1: És akkor is egy nagyon nehéz helyzetben vagy környezetben tudott felemelkedni.
2: Így van, igen.
1: Ő erre értettem, nem a végső igen. fejezetre az életéből. És akkor rá is azt mondtam, hogy azok meg nagyon érdekelnek. Én mindig keresek valami kapaszkodót, ami ha van a soros apjában, akkor elmegyek, megnézem.
2: Hát ez van, erről szól a soros apja.
1: Akkor meg, de, na, de beszéljünk akkor a fesztivál egyéb.
2: A például, ha sorsok érdeklik. Ugye a fesztiválon megy az Albina nevű darabunk Csákány Eszterrel. Aha. Ki ez az Albina? Senki nem hallott róla. Hmm. Kertész Imre, ugye a Nobel-díjas uh-huh. író feleségeként mindenki valami Magdáról tud, igen. akivel 5-6 évet élt együtt. Egy Albina nevű nővel 42 évet élt együtt kertész. Ez az Albina egy újvidéki családból származik, 16 éves, amikor már özvegy, 17 éves, amikor elválik, 18 éves, amiből bekerül a szabadkai gettóba, 19 éves, amikor a pesti gestapo kezébe kerül, 22 éves, amikor Kistarcsára kitelepítik, iszonyat, ugye iszonyat történet, háromszor elveszti az összes vagyonát, háromszor elveszti a lakását, és mindig erővel, energiával föláll, szereti az embereket, és 42 évig van Kertész Imre mellett, és vörös, festett körmeivel, taxis, meg teherautósofőrként ő tartotta el Kertész Imrét.
1: Hát ezek... Na, hát tele micsoda, van akkor ilyen micsoda, motiváló élettörténetekkel.
2: Micsoda életek.
1: Ja, abszolút. Ezek, abszolút. De... Mennyi előadás lesz ebben a fesztiváli szezonban?
2: A fesztiválon 15 előadás van, ebben benne van minden, van 3 film, nagyon érdekes filmek is vannak, van 3 film, van előadás, van humor, és körülbelül 70 ember strapálja magát, hogy két héten keresztül jó darabokat adjon.
1: Jó, hát értünk van ez a fesztivál.
2: Csak is.
1: Zenés darabok?
2: Most nincsenek. Zeneileg 3 érdekes előadásunk van. Ugye a Spinozában egyébként függetlenül a fesztiváltól minden pénteken klezmer koncert van, és furán, érdekesen, vagy hihetetlenül hangzik, a Spinozában már megvolt az 1000. klezmer koncert.
1: Komolyan?
2: 24 év alatt.
1: Nem is gondoltam.
2: 1000. klezmer koncert. Próbálom a nagy sikerekkel összehasonlítani, a macskák, amik nem 20, hanem 30-valány éve megy a macskák, az volt azt hiszem 1800-1900 ezer. Hát ebben a kis Spinozában 1000 klezmer koncert, az tényleg valami. És ezen kívül van egy nagyon szép zenés darabunk, a zsidó örökzöld zene legszebb 100 éve, Nógrádi Gerd.

0: ez is ez. És a kép, a rendezés, az pedig Chagall.
1: Hú, az...
0: Azon kívül lesz egy filmünk Karl Lutzról, nem tudom, hogy Karl Lutz, azt hiszem nem eléggé ismert a neve, Wallenberg, mint zsidómentő, igen.
1: Igen.
0: Karl Lutz, aki 50-60 ezer magyar zsidó életét mentette, igen, meg egy svájci diplomata volt, és amikor visszament Svájcba, akkor ezért lefokozták, mert nem volt munkaköri kötelessége.
1: Szerintem amióta a rakpartnak ez lett a neve, azóta lehet, hogy többen tudják, nem?
0: Hát éppen hogy.
1: Jó, azért fontosak ezek.
0: Igen. A Spinozával, Strehen szemben van egy kis tér, ahol ott van egy Karl Lutz emlékmű. És ennél a Karl Lutz emlékműnél, a Karl Lutz tiszteletére minden évben, nem tudom, tud-e róla, minden évben ingyenes utcai koncertsorozatot adunk.
1: Mikor a Spinoza, na, ezt pont nem tudtam.
0: Nem? Amikor a Spinoza 20 éves volt, 4 évvel ezelőtt, ugye, hogy ez, akkor 20 koncert. 20 ingyenes utcai koncertet adtunk. Most azt képzelj el, hogy azon a téren 4-500 széket letenni. Egyáltalán a 4-500 széket összeszedni, raktározni. És azóta minden évben adunk egy koncertsorozatot.
1: És azt árulja, legyen kedves, hogy mi az, ami előre viszi minden évben? Meg tovább viszi?
0: Hát ez nehéz válaszolni, ha megkérdezni azt, hogy mi a fő stratégiám, elképzelésem, célom a következő évekre.
1: Az akkor egyszerűbb lenne?
0: Nem, hát akkor azt mondom, hogy hát igen, életben maradni.
1: Oké.
0: Életben maradni, tehát nem könnyű, anyagilag természetesen.
1: De valahogy mindig megoldódott, nem?
0: Igen.
1: Tehát van egy stabil bázis a Spinozának.
0: Hát mit ér stabil bázis alatt?
1: Hát akikre lehet alapozni. Visszatérő közönség, Spinoza család.
0: Igen, hát van a Spinozának egy komoly baráti köre, tehát valóban ez van, de hát ettől függetlenül anyagilag fenn kell tudni tartani, és hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, meg nincsenek, ezek váltakoznak. Minden év egy küzdelem, de küzdünk, és szívesen küzdünk, mert szeretjük.
1: Hát ez
0: csinálni
1: a lényeg. Ha szívesen, akkor nagy baj nem lesz. Hogy válasz ki egy darabot, vagy egy főhőst? Bele kell szeretni? Mondjuk egy Streisandba bele kellett szeretni?
0: Bele nem, de szeretni kell. Vagy értékelni kell valamiért. Uh-huh. Értékelni kell. És a Streisandban azt értékeltem, hogy minden ellene szólt. Kívülről, belülről minden ellene szólt. És mégis saját erőből. Uh-huh. És ami szép, hogy tényleg saját erőből, abszolút saját. És elég hamar befutott, tehát 22 éves korára már befutott, mint zenés játékban, igen, a színházban felépülnek, és akkor befutott, akkor azt mondta, hogy én minden este itt föllépjek, azt azért nem. Aha. És akkor mondta azt, hogy nem, hát akkor énekelni akarok, és filmet szeretnék csinálni. És hát nagyon szépek lettek a filmjei.
1: Ugye elárulta, hogy sok mindent kell csinálni színházigazgatóként. De ez azt is jelenti, hogy ha mondjuk ott van a beengedésnél, vagy egyszer...
0: Hát van, aki ezt csinálja.
1: Nyilván, hogy ismeri is már arszól a közönséget?
0: Persze. És hát az igazi nagy fizetség, hát az érdekes, hogy mi az én igazi fizetségem, ugye? Anyagilag semmi, az igazi fizetségem az, hogy ez is az utcán megszólítanak, és azt mondják, hogy tessék mondani, mikor kezdődnek az utcai koncertek, vagy tessék mondani, Hollywoodból most melyik színész fog ide jönni.
1: Hát érdeklődnek.
0: Igen, melegséggel, szeretettel érdeklődnek, és időnként hoznak ajándékot. Hadd meséljem, hogy mi volt a legnagyobb ajándékom. Egyszer egy piros alma, és egyszer 3 csirkeláb valamiben üvegbe beletéve, mert hogy a hölgy azt mondta, hogy nagyon szerette a csirkelábat, és hát ha én is.
1: Abban van kollégén?
0: Biztos.
1: Okay. Régen én is szerettem, már évek óta remettem egyébként. Na,
0: de
1: jó?
0: Az emberek hálája.
1: A gesztus.
0: És sokszor az érdekes, hogy vége van az előadásnak, és sokszor ott vagyok, majdnem nem mindig, de elég sokszor ott vagyok, és akkor jönnek ki az emberek,

0: és na hát ott azok a hálás tekintetek.
1: A csillogó szemlék.
0: Hálás tekintetek, aha, és simogatások és gratulációk. Még rosszul is érzem magam, mert a színészek azok, akik éppen most meghódították a nézők szívét, aha, a színészek, és akkor nekem köszönik.
1: A színészek mennyire hálásak, hogy ott játszhatnak?
0: Szeretik.
1: Mert ugye nem egyszerű emberek az érzékenységük okán.
0: Igen.
1: De nyilván tudja kezelni őket.
0: Igen, talán ezt is a büszkeséggel mondom el, hogy a 24 év alatt talán egy színésszel volt probléma.
1: Mm. Na, hát akkor az sem
0: egy. Igen.
1: Az is tényleg elenyésző. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, sajnos lassan már ugye jó társaságban repül az idő, tehát október 7-én elkezdődik és 22-ig tart a Spinoza zsidó fesztivál, már a 24-dik. Spinoza.hu, ott tudunk.
0: Spinoza.hu.
1: Minden pontos, fontos.
0: Igen, 7-én kezdődik, és éppen egy premierrel kezdődik, Barbara Streisandot mutatjuk be.
1: És egyébként ezek a darabok folyamatosan futnak
0: mennek
1: majd innentől, úgyhogy kedves hallgatóink, kövessék, szeressék a Spinoza minden létező oldalát, a közösségi oldalakon is, amit Anna imádott hivatásába beletesz, energiát, pénzt, időt, mindent, amit csak el tudnak képzelni, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit adhatnak. Úgyhogy én sok erőt kívánok, ugyanez. Ha ez így marad, akkor nagy baj nem lesz.
0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm. Sándor Annával beszélgettem, kedves hallgatóink, a teátrum igazgatójával. Találkozunk ott a Spinózában, és nem köszönök még el, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de majd egy búcsú erejéig még visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Sándor Annának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az ügynökaktákról is tárgyal ma az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten. Ismét megnyitják az érdeklődők előtt a Rákosszentmihályi víztárolót. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Három fontos törvényjavaslatról tárgyal ma az országgyűlés, az Alkotmánybíróság működésével, az igazságszolgáltatással és az ügynökakták nyilvánosságával kapcsolatban, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A parlament napirendjén szerepel az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az eddig titkos iratok szélesebb körű megismerését, valamint egy online felület kialakítását is lehetővé tenné. Emellett tárgyalják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Napirenden lesz az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítás is, az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben. A javaslat szerint az Alkotmánybíróság elnökét a testület tagjai választanák. A törvényjavaslatokat a tervek szerint kedden fogadhatja el az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten, ahol az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, például azzal, hogy eleget alszunk, a cukros üdítők helyett vizet iszunk, gyalogolunk, kérjük a védőoltásokat vagy elmegyünk szűrővizsgálatokra. Hangsúlyozta, hogy a népegészségügy feladata segíteni az embereket az egészségüket szolgáló döntésekben. Köbör Anita kormány szóvivő arról beszélt, hogy a megelőzés már gyermekkorban elkezdődik, az óvodai és iskolai nevelésben, valamint a családi példamutatásban. A kormány szóvivő szerint a kormány a népegészségügyi szűrések rendszerének átfogó felülvizsgálatával is azt szeretné elérni, hogy a megelőzés lehetősége minél közelebb kerüljön az emberekhez. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős vasárnap Budapesten, a Hármas határhegynél. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint kora délután érkezett bejelentés a balesetről. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntetőeljárást indított. Az országos mentőszolgálat közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban vitték kórházba. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy képházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú, feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kiépített építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. Idén is megrendezik a Határtalan Design kiállítást a Kisceli Múzeumban. A Nemzetközi Design, Fotó és Összművészeti Tárlat október 4-e és november 1-e között várja az érdeklődőket. Az esemény idén a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és a tárgyak és a fotó közötti izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. A templomtérben több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkáit nézhetjük meg. A legtöbb helyen felhősen indul a nap, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra is számítani. Az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul. Délután a fővárosban már szakadozottabb lehet a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Kedden és szerdán kellemes, napos, kora őszi idő valószínű. Csütörtökön jön újabb eső.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb orosz incidens történt Lengyelország közelében. Elszállították a Margit-szigeten talált második világháborús robbanótesteket. Elhunyt Kardos Sándor, magyar operatőr legenda. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Orosz dróntámadás érte egy Kijevből Varsóba tartó személyvonat mozdonyát vasárnap reggel, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A Volin területén történt támadás idején 208 utas tartózkodott a szerelvényen, de a korai figyelmeztetésnek köszönhetően senki sem sérült meg. A vonat mintegy 6 órás várakozás után folytathatta útját Lengyelország felé. Az ukrán külügyminiszter szerint az eset azt mutatja, hogy Oroszország a civilek és a vasúti infrastruktúra ellen is szisztematikus támadásokat hajt végre. A miniszter az Európai Uniót és a NATO-t az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítására szólította fel. Elszállították a Budapesten a Margit-szigeten talált kézigránátot és a 3 cm-es puskagránátot a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanóeszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő szombaton. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. Rövid időn belül ez már a második hasonló eset volt a Margit-szigeten. Augusztusban a szigetnél a Duna alacsony vízállása mellett egy 82 mm-es szovjet repesz aknavető gránátot, valamint további háborús maradványokat találtak. Verekedés volt a budai várban. Két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki, közölte a BRFK. A közlés szerint 3 férfi összeverekedett az első kerületi Szent György térnél szombaton este. A rendőrség mindhárom férfit a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel vitték őket kórházba. Ellátásukat követően mindhármukat kihallgatták, 2 garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként. A harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van. Karbantartás miatt mától szeptember 20-áig rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Ős vezértere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. A közlekedési társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a Csömörről az Ős vezértere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás mától vasárnapig van érvényben. Elhunyt Kardos Sándor operatőr, az Eldorado alkotója. A Kossuth Díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, több mint 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett. Olyan filmek egyedi fényképezése kötődik hozzá, mint a Kis Valentino, az Álombrigád, a Tanítványok vagy az Eldorado. Kardos Sándor 83 éves volt. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte vasárnap a Forma 1-es spanyol nagydíjat a vadonatúj madridi pályán, ezzel növelte az előnyét az összetett élén. A 20 éves versenyzőnek ez pályafutása 8. futamgyőzelme, mindet a mostani idényben aratta. Antonelli mögött a négyszeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája végzett másodikként. A címvédő és pole pozícióban rajtoló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője pedig a harmadik lett. A VB két hét múlva folytatódik Bakuban az azeri nagydíjjal. Ma többnyire erősen felhős, borongós időben lesz részünk. Előfordulhat eső, zápor vagy zivatar, főleg délelőtt. A Dunántúlon és a fővárosban délutánra már kisüthet a nap. A hőmérséklet 19-24 fok körül alakul. Holnap napos, de kissé szeles idő várható, csapadék nélkül. 22-24 fok lesz a maximum.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az ügynökaktákról is tárgyal ma az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten. Ismét megnyitják az érdeklődők előtt a Rákosszentmihályi víztárolót. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Három fontos törvényjavaslatról tárgyal ma az országgyűlés, az Alkotmánybíróság működésével, az igazságszolgáltatással és az ügynökakták nyilvánosságával kapcsolatban, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A parlament napirendjén szerepel az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az eddig titkos iratok szélesebb körű megismerését, valamint egy online felület kialakítását is lehetővé tenné. Emellett tárgyalják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Napirenden lesz az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítás is, az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben. A javaslat szerint az Alkotmánybíróság elnökét a testület tagjai választanák. A törvényjavaslatokat a tervek szerint kedden fogadhatja el az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten, ahol az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, például azzal, hogy eleget alszunk, a cukros üdítők helyett vizet iszunk, gyalogolunk, kérjük a védőoltásokat vagy elmegyünk szűrővizsgálatokra. Hangsúlyozta, hogy a népegészségügy feladata segíteni az embereket az egészségüket szolgáló döntésekben. Köbül Anita kormány szóvivő arról beszélt, hogy a megelőzés már gyermekkorban elkezdődik, az óvodai és iskolai nevelésben, valamint a családi példamutatásban. A kormány szóvivő szerint a kormány a népegészségügyi szűrések rendszerének átfogó felülvizsgálatával is azt szeretné elérni, hogy a megelőzés lehetősége minél közelebb kerüljön az emberekhez. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős vasárnap Budapesten, a Hármas határhegynél. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint kora délután érkezett bejelentés a balesetről. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntetőeljárást indított. Az országos mentőszolgálat közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban vitték kórházba. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákoszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákoszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy képházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített betonmedence Magyarország első ilyen jellegű kiépített építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. Idén is megrendezik a Határtalan Design kiállítást a Kisceli Múzeumban. A Nemzetközi Design, Fotó és Összművészeti Tárlat október 4-e és november 1-e között várja az érdeklődőket. Az esemény idén a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és a tárgyak és a fotó közötti izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. A templomtérben több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkáit nézhetjük meg. A legtöbb helyen felhősen indul a nap, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra is számítani. Az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul. Délután a fővárosban már szakadozottabb lehet a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Kedden és szerdán kellemes, napos, kora őszi idő valószínű. Csütörtökön jön újabb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal rendre inspiráló beszélgetése valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. És hát nem győzöm hangsúlyozni, amikor Grillus Dániel gyakorlatilag meg tisztel azzal, hogy eljön ide a stúdióba, hogy micsoda megtiszteltetés. Én nem tudom, hogy ezt máshol hangoztatják el, én szeretem hangoztatni mindig, hogy egy kétszeres...
2: Köszönöm, András, mindig jókat dumálunk, és jó mondandónk is, úgyhogy...
1: Hát mondandód mindig van, de tényleg nagy dolog, hogy kétszeres Kossuth díjas vagytok.
2: Igen, hát a Kaláka együttessel azért most már 57 éve gyúrjuk az ipart.
1: Hála jó Istennek, még jó sokáig.
2: És még most nem azt mondom, hogy...
1: De van lendület.
2: Hát... Nem tudom. De mindesetre most az énekelt vers, mint műfaj, és az irodalmi estek most nem annyira spiccen vannak. Szóval most, hogyha megnézed a művelődési ez a kínálatát, lehet, hogy van valamilyen újfajta irodalmi, de mi nagyon sokat játszunk gyerekeknek, de felnőtt koncert, igaz, most én ne szóljuk egy szót sem, most lesz éppen a Stenk nevű remek szórakozó helyen egy koncertünk, aztán lesz a Műpában egy Kányádi estünk, amire, ahogy hallom, már elfogytak a jegyek.
1: Hát nektek minden évben vannak, egy csomó. Igen, főleg itt a fővárosban.
2: Igen.
1: Úgyhogy nektek tényleg nem lehet okkotok panaszra. És mondtad, hogy nem tudod, hogy van-e lendület, hát akkor ki tudja. Hát te vagy benne, te vagy a lendület elején, te hajtod a lendületet. Ez tényleg óriási dolog, nem a múltból éltek. Ez nagy dolog. Mindig
2: hát
1: van.
2: Ez most egy fura kérdés, mert igen, a múltból is, mert éppen most jöttem egy sajtótájékoztatóról, a Hagyományok Házában lesz egy fesztivál, és hát a hagyományok nagyon fontosak. Tehát igenis élünk abból a múltból, ha nem is a saját múltunkból mindig, de abból a múltból, ami a magyar kultúra múltja.
1: Abból
2: akár
1: kötelező.
2: A költészet, akár a zene, akár a népzene. Tehát rengeteg olyan hagyomány van, amiből lehet
1: belemarkolni,
2: és valamit tovább éltetni. Én nem azt mondom, hogy amikor mi egy dalt írunk, akkor mindig tudatosan valami, na akkor ez most, bár olyan is volt már, de nem tudatosan, inkább ami úgy eszembe, beszéltünk náról egyszer, hogy mi tulajdonképpen nem stílus vagyunk, hanem műfaj.
1: Abszolút.
2: Hogy verseket énekelünk.
1: Igen.
2: És ebben nagyon sok minden belefér.
1: Na most értsd jól, kérlek, amit mondtam, akkor most korrigálom. Igen. Magam. Persze, hogy kell, mert ez egy nemes, a múltból való kincskeresés, amit ti tulajdonképpen tesztek. De azt látom a pályatársakon, és inkább akkor lehet, hogy az életkort kellene nézni itt, hogy hajlamosak hátradőlni. Ugye nektek millió tematikus lemezetek is van, mindenek, hát millió tematikus műsor. Nem lenne egyszerűbb azokat csak elővenni és újra játszani, de ti szerkesztetek folyamatosan új műsorokat. Tehát nem azt látom, hogy tényleg nincs hakni. Nem haknisztok.
2: Hát az az igazság, hogy a gyerekműsorunk például mondjuk egy olyan 2,5 órányi repertoárból mindig valamelyik 1 óra. Van, amikor tematikusan azt mondjuk, hogy nálatok laknak állatok, egyébként ez éppen 40 éve jelent
1: meg
2: Móránál ez a könyv, és nagyon szeretjük ezt játszani mostanában.
1: Ez ikonikus.
2: Igen, igen. Innen kezdődött az, hogy mi könyvvel együtt adjuk ki
1: a lemezeket.
2: Aztán a Szabad Ebben Nyüdevet Lejem, az is például az 1 évvel később, az 87-ben jelent meg. Az például olyan, az a műsor, ami... vagy az előbb a Kányádi estet mondtam, az is egy megszerkesztett, ugye Bogdán Zsolt kiváló kolozsvári színésszel közösen, most is novemberben fogjuk játszani 4-szer, itt-ott-ott. De vannak olyan koncertek is, ahol gyakorlatilag le se írjuk. Uh-huh. És akkor játsszuk, ami úgy, na hát most látom, hogy erre fogékony a közönség, vagy arra fogékony a közönség. És vannak olyanok is, például a Marci Bányi téri állandó utolsó szombat, hát ez most egy kicsit megzakkant, vagy meg nem tudom.
1: Töcög?
2: Hát igen, mert tavaly is volt egy olyan, hogy egyszer egy valami koncert miatt, egyszer valamilyen színházi előadás miatt. Most éppen az októberi azért leszünk a Klebelsbergben, mert ott valamilyen vetítés lesz,
1: értem,
2: a Marci Bányi
1: téri. Értem.
2: megvan velük a jó kapcsolat, de mégis valahogy ez, ez az 55 éves hagyomány, ez valahogy nem él már úgy, ahogy annak idején élt. De hát remélem, hogy a karácsonyi koncert is ott lesz december 25-én.
1: Visszatértek ti mindig?
2: Hát tudom, ott születtünk, amikor mi gyerekek voltunk, ott még egy szánkópálya volt a Marci Bányi téri kulturális központ helyén, aztán lett úttörőház, és akkor mi játszottunk a megnyitóján is egyébként, a 50...
1: Igen, igen, emlékszem rá, erről beszéltünk már többször, tehát millió mérföldkő kapcsolódik a nevetekhez. Egyébként benneteket, amikor felkérnek egy-egy műsor, amikor bejelentkeznek, van olyan, amit visszautasítatok? Mennyire jellemző?
2: Hát nézd, de van olyan, hogy például nem érünk rá, vagy nem tudunk, mert máshol vagyunk. Nagyon ritkán van olyan, hogy én valamit nem vállalok el. És ennek általában nem is meghívó, vagy nem is tudom, hát most nagy fájdalommal például lemondtam egy koncertet, lett volna egy Kányádi verspark Nagy Galambfalván. Uh-huh. És tavaly egy erdélyi turnéka, elmentünk és láttuk is egy szép tornyot, mert mindenfélét építettek. És én már többször kérdeztem, hogy na mikor lesz a megnyitó, és közben már bejött több koncert, ez az a, hát nem, és egyszer csak most szólnak, hogy hát mégis lesz.
1: És már nincs.
2: De nincs nem az, hogy én még le is mondtam volna, de mint kiderült, egy olyan feszültséggel teli gócba tenyereltünk bele, mert kiderült, hogy az örökösök nem akarják, hogy Sándor bácsi nevét viselje a...
1: Értem.
2: Ez aztán most áttették erdélyi költők parkjává, és hogy olyan komoly feszültség, én jobban vagyok, szerettem volna egy Kányádi fesztivált csinálni egyszer, hogy három Kányádi iskola van már, egyik Gyöngyöstarjánban, a másik Nagy Galambfalván, harmadik meg Los Angelesben, és mind a hárommal kapcsolatban voltunk, nem, bocsánat, San Franciscóban. És szerettem volna egy ilyet csinálni, hát ők már kapcsolatban vannak egymással, és nagyon örültem volna, hogyha ez a verspark megnyitó is összejön, de hát én remélem, hogy majd Nagy Galambfalván máskor játszunk még, és mondták is, hogy várnak szeretettel.
1: Biztos vagyok benne,
2: de megértik, hogy ez most...
1: Ti azt pótolni fogjátok.
2: Nem látom át az egészet, úgyhogy nem is akarok bizonytalan információkat áramoltatni, csak ezt most elmondtam, hogy például van egy olyan, hogy ilyen jellegű, de van más is. Például most kaptunk egy meghívást Csukás István 100 éves. Küldte ki művelődési házba, Kondor Béla művelődési házba. És hát ott csak egy fél órát kell játszani, de például nagyon örülünk. Mondták, hogy hát kevés pénzünk. Hát akkor nem baj. És más ilyen koncert lehetőségek is vannak. És ezeknek jobbára örülünk. Szóval olyat, hogy így lemondani,
1: hát, nem jellemző. Nem jellemző.
2: És nem is tudom, hogy kivel vagyok én nem jóban. Uh-huh. Tudod?
1: Egyetlen egy gondolat erejéig Kányádit, mert én nem tudok olyan interjút nézni veled, hallgatni vagy olvasni, ahol ne említenéd meg, de komolyan itt is akármikor jössz, mindig van Kányádi, hát valami. Igen. Azt mondd meg nekem, kérlek, mert ezt még soha nem kérdeztem így meg tőled, hogy neked, nektek ki volt Kányádi? Barát?
2: Hát mi úgy fogalmaztuk azt, hogy atyai jó barát. Mert
1: végülis
2: ő ugye 29-es születésű, tehát 21 évvel idősebb, mint mi vagyunk. Ugyanúgy Vörösanyi bácsival is, vagy Csukás Pistával, vagy Tankos Iratókáról, de azért nagyobb a távolság ahhoz, igen, hogy ezt... De hát Sándor bácsival nagyon sokszor utaztunk. Voltunk együtt az összes környező országban, Svédországban voltunk egy könyvfesztivál, Moszkvában is voltunk együtt könyvfesztiválon, és hát nagyon sokszor ő is eljött, akár a Marci Bányi térre, akár erdélyi turnén együtt, hát többször voltunk nála Nagy Galambfalván, és hát én mindig úgy szoktam mondani, hogy az ezredforduló legnagyobb magyar költője. És én azt hiszem, hogy nagyon sokat nem tévedhetek.
1: Igen.
2: És akár az életművével, a fordításaival és a működésével is alátámasztotta ezt a tézisemet. Hát ugye most bemutattuk amikor 90 éves lett volna, sajnos ő már nem érhette meg, akkor a Vigadóban volt a bemutatója annak a Kányádi estünknek, ami Vannak vidékek címmel.
1: Igen, igen, igen.
2: Mutattuk be, már régebben beszéltünk róla, és az azóta is műsorom van, mondom, most novemberben fogjuk játszani Szegváron, meg a Műpában, lesz Sopron, Kövesden, egy kicsi helyiség a Sopron, és Szencen, ami gyakorlatilag Pozsony külváros a Szent Simónáról, mert mindenkinek beugrik Szenc. Hát itt lesznek majd Vannak vidékek előadások, hát aztán remélem lesznek máshol is.
1: Biztos vagyok benne. Ezt én egyszer már kérdeztem, de most megint valahogy ideérzőnek érzem, és akkor mindjárt beszélünk majd az aktualitásokról is, mert rengeteg van megint. De felsoroltál kapásból legalább három különböző Steng, Müpa, Hagyományok háza, három különböző színpad.
2: Igen.
1: Az nem biztos, hogy három különböző közönség, de befolyásol az benneteket? Hogy hol vagytok, és milyen összetételű?
2: Természetesen igen. Hát ugye van olyan, hogy legkisebbeknek homogénul legkisebbek. Aztán van olyan, hogy családoknak. Ott egy kicsit azért összekacsintunk a szülőkkel, meg olyanokat is mondunk, amit a gyerekeknek nem árt, de esetleg a felnőttek is örülnek neki, vagy éppen saját gyerekkorukra emlékeztet. Ez a Steng, ez most egy nagy kérdő, és nagyon örülök ennek a meghívásnak, mert nem tudom, hogy ott milyen közönség lesz. A mai ilyen 20 évesekkel nem biztos, hogy olyan eleven a kapcsolatunk, mint a 50 évesekkel, vagy éppen az óvodásokkal. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, és majd azt fogjuk játszani, amit kérnek, de mindig az van, hogy ilyenkor bekiabálnak, hogy játsszuk ezt, játsszuk amazt. Szóval olyankor is, amikor nem is várnám, most például itt játszottuk a Vidor Fesztiválon, és az gyerekműsor volt, de hát még kértek, jaj, még ezt is játsszuk, jaj, még azt is, és utána egy hölgy odajött hozzám, ez nagyon emlékezetes marad, 60 éves körül lehetett, és úgy könnyezően mondta, hogy hát magukkal el fog menni ez a generáció. És tényleg most éppen előbb a Sebő Emlékkoncert sajtótájékoztatóról jöttem, és végig gondoltam, hogy valóban, hát itt volt Kis Feri, Komzos Kis Tamás, Kátai Zoli, Éri Pityu, hát sorolhatnám még a Szijjártó Csaba, és az, ugye Halmos Béla, meg az egész Kalamajka is, hát az Évi kivételével, és most elment a Panyiga, ugye nemrég. Szóval ebből a korosztályból valóban, hát jó, még a Szélkiáltóból még élnek hárman, de nagyon ritkán koncerteznek. A Sebő Feri, ő tulajdonképpen nem egyben a korosztályban találta meg a munkatársait, mert se a Réka, se a...
1: Igen.
2: Szóval nem
1: nincs utánpótlás.
2: Szóval, hát nem, utánpótlás van, csak éppen ez a korosztály, ez valóban úgy kicsit meg is érintett, hogy velünk ez elmegy, mert tényleg most, ahogy néztem, hogy kik is lépnek föl ezen a Sebő Emlékkoncerten. Hát van még időnk?
1: Hát hogy ne lenne, itt most hosszan beszélgethetünk.
2: Van egy olyan koncert, hogy Sebő Emlékkoncert, és ennek az lett a közreműködői gárdája, aki hát egyrészt ráért, másrészt valamilyen tisztelete és kapcsolata volt Sebő Ferivel. Fiatalok mind. Bognár Szilvi, ő énekelt, igen, Sebő Ferinek a József Attila nevezén. Carmina Danubiana, ez a Csörstrumen István zenekara. Kaláka is ott lesz, Kollár Klemenc László, Misztrál együttes. Na, ők egy olyan most már Kossuth Díjas verséneklő együttes, akik igazán utánpótlásnak lehetne mondani a következő generációba, de Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor felléptek nemrég a Kaláka Fesztiválon, és fantasztikus jól énekelnek népdalokat. És hát Timár Sári, akiről az előbb már mondtam, hogy a Sebő együttes tagja, igen, de saját zenekara is van, és ott Rékával is együtt fognak énekelni. És úgy lesz, hogy mindenki énekel egy Sebő dalt, amit kiválaszt a kedvencei közül, mindenki mást, és utána egy dalt Sebő Feri emlékére a saját repertoáriából. És mindez lesz szeptember 26-án szombaton a Korvin téren 16 óra 30-kor. Akkor lesz. De ez egy nagy fesztivál, kétnapos fesztivál, péntek, szombaton, rengeteg program az interneten, a Hagyományok háza honlapján meg,
1: ott meg lehet találni. Oké. Okay. No, Sebővel milyen volt a kapcsolatotok egyébként?
2: Hát, amikor elkezdtünk muzsikálni, akkor még nem is tudtuk egész pontosan egymásról, hogy mi lesz a jövő. 1969-et vagy 68-et írt, néha így fölteszem kvíz kérdésbe, hogy melyik az a zenekar, ahol együtt muzsikált Sebő Ferenc, Halmos Béla, Grillus Vilmos és Grillus Dániel. És ez nem más, mint a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar, ahol a Sebő Feri csellózott, a Béla brácsázott, öcsém is csellózott, én pedig klarinétoztam. Tehát még nem volt kaláka sem, mert az 69 novemberében alakult, és Sebő együttes sem volt. Igen. Jó lehet, Feriék akkor már gitárral énekeltek József Attila verseket, de nem úgy, mint fellépő zenekar. És aztán később bemutatkoztunk, ugye itt nem messze a Sláger Rádiótól, itt a Bemrakparton volt a legendás hely, ahol Tolcsai Klub volt, és ott mi is énekeltünk már 69-ben. És hát aztán jött az egyetemi színpad, jöttek az irodalmi estek, és hát így párhuzamosan egymással futott az életünk. Ő közben a táncház megalapításánál is nagyon jelentős részt vállalt. Táncház mozgalom nem lenne nélkül, azt kell mondjam. És aztán 90-ben, amikor itt sok minden változott az országban, akkor megszűnt a Hungarotonnak a monopóliuma, és akkor én megalapítottam a Grillus kiadót. Először arra gondoltam, hogy hát a saját lemezeinket, meg kalákát fogok kiadni, és aztán nagyon hamar első ilyen csatlakozó Kobzos Kis Tamás volt, akinek kiadtam egy kazettáját, akkor még az volt az aktuális hanghordozó, és utána nagyon nem sokkal később Sebő Feri is mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt vagy azt kiadnánk. A Roncsszőnyeg, ez volt az első, emlékszem, kiadvány Vörös Sándor és az ő stílusában mai költők által írott verseket énekelte, és aztán végül is 10 lemezt adtam ki. Nagyon sok.
1: Az szép.
2: 10 lemezt, és még egy pár lemezen közreműködött, például Kalák Arany János lemezén is, meg máshol is énekel. De ebből, ami nagyon jelentős, az a József Attila lemeze, a Hangzó Erikon sorozatban, ugye 2004-ben indult a Hangzó Erikon sorozat, abban ő a Nagy Lászlót énekelt először, aztán jött a József Attila, és később még egy Lázár Ervin lemezt is kiadott. Aztán utána sajnos a tulajdonos váltás volt a Helikon kiadóban, és nem folytatódott tovább a sorozat, de az azt hiszem az énekelt magyar költészetnek a egyik legjelentősebb megnyilvánulás. És sajnos, hogy a mai fiatalok én verséneklők közül már nem tudom ezeket megjelentetni, meg mert ki is ment valahogy a CD is, meg a kiadni. Szóval meg kiadni lehet, eladni nem olyan.
1: Értem.
2: De most érdekesen az LP az megint.
1: Az most jön vissza.
2: És most mi is kiadtunk egy olyan kaláka lemezt, amit 35 évvel ezelőtt vettünk föl, és még most adtuk csak ki.
1: Mert tehát 35 évig ez semmilyen hanghordozó nem jelent meg?
2: Nem. De most tervezem, hogy egy Sebő lemezt is ki fogunk adni. Januárban lesz majd a Műpában egy nagy Sebő emlékkoncert.
1: Most már ugye ezt vinilnek hívják.
2: Vinilnek hívják. Aha. Hát biztos más anyag, és lehet zöld, meg sárga, meg piros.
1: Mindenfajta, igen. De milyen jó, az legalább
2: fekete,
1: megint van.
2: Az még fekete volt.
1: Igen. Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb orosz incidens történt Lengyelország közelében. Elszállították a Margit-szigeten talált második világháborús robbanótesteket. Elhunyt Kardos Sándor, magyar operatőr legenda. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Orosz dróntámadás érte egy Kijevből Varsóba tartó személyvonat mozdonyát vasárnap reggel, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A Volin területén történt támadás idején 208 utas tartózkodott a szerelvényen, de a korai figyelmeztetésnek köszönhetően senki sem sérült meg. A vonat mintegy 6 órás várakozás után folytathatta útját Lengyelország felé. Az ukrán külügyminiszter szerint az eset azt mutatja, hogy Oroszország a civilek és a vasúti infrastruktúra ellen is szisztematikus támadásokat hajt végre. A miniszter az Európai Uniót és a NATO-t az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítására szólította fel. Elszállították a Budapesten a Margit-szigeten talált kézigránátot és a 3 cm-es puskagránátot a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanó eszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő szombaton. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. Rövid időn belül ez már a második hasonló eset volt a Margit-szigeten. Augusztusban a szigetnél a Duna alacsony vízállása mellett egy 82 mm-es szovjet repesz aknavető gránátot, valamint további háborús maradványokat találtak. Verekedés volt a budai várban. Két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki, közölte a BRFK. A közlés szerint 3 férfi összeverekedett az első kerületi Szent György térnél szombaton este. A rendőrség mindhárom férfit a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel vitték őket kórházba. Ellátásukat követően mindhármukat kihallgatták, 2 garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként. A harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van. Karbantartás miatt mától szeptember 20-áig rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Őrs vezértere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. A közlekedési társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a Csömörről az Őrs vezértere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás mától vasárnapig van érvényben. Elhunyt Kardos Sándor operatőr, az Eldorado alkotója. A Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, több mint 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett. Olyan filmek egyedi fényképezése kötődik hozzá, mint a Kis Valentino, az Álombrigád, a Tanítványok vagy az Eldorado. Kardos Sándor 83 éves volt. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte vasárnap a Forma 1-es spanyol nagydíjat a vadonatúj madridi pályán, ezzel növelte az előnyét az összetett élén. A 20 éves versenyzőnek ez pályafutása 8. futamgyőzelme, mindet a mostani idényben aratta. Antonelli mögött a 4-szeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája végzett másodikként. A címvédő és pole pozícióban rajtoló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője pedig a harmadik lett. A VB 2 hét múlva folytatódik Bakuban az azeri nagydíjjal. Ma többnyire erősen felhős, borongós időben lesz részünk. Előfordulhat eső, zápor vagy zivatar, főleg délelőtt. A Dunántúlon és a fővárosban délutánra már kisüthet a nap. A hőmérséklet 19-24 fok körül alakul. Holnap napos, de kissé szeles idő várható, csapadék nélkül. 22-24 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Grillus Dánielnek még inkább örülök, és én mindig elmondom, hogy nagy megtiszteltetés, hogy egy kétszeres Kossuth Díjas alkotóval beszélgethetek. Tehát az meg még inkább, hogy annyi aktualitás van. Beszéltünk a Sebő Emlék koncertről, és már az előbb behoztam majdnem a Látod-e Istent.
2: Igen.
1: A Gája Laboratóriumot, igen, a szeptember 22-e.
2: Igen, a Deák téri templomban este 6-kor lesz. Hát nagyon örülök, hogy ez megszületett, és tulajdonképpen egy ilyen összefüggő, nagyobb művet még megírni, nagyon itt volt az ideje már, hogy valahogy hiányzott is, hogy dolgozzak. Egy-egy dal születik.
1: De akkor erre segíts a lélektanát, vagy a kulisszatitkait megmutatni ennek, hogy
2: jó.
1: Az alkotási folyamat hogy zajlik nálad? Például ezt mennyi idő alatt komponáltad?
2: Tulajdonképpen nem volt olyan nagyon sok idő. Úgy volt, hogy a Fabinyi Tamás Püspök úr, aki nagyon régóta jó, igen, barátom, igen, és sokat beszélgettünk, sokat segített, amikor a Pál apostol ciklusomat fölépített, mert ő volt az egyik első templom meghívója a Szabad-ebőnyi Betlehemmel, talán még 90 előtt, ott akkor még lelkész volt egy kőbányai templomban, ott játszottuk így templommal először, és ott volt a Pál apostol bemutatója is, és aztán az évek során mindig találkozunk, minden évben úgy beszélgetünk, hol erről, hol arról. Van egy Vörös Sándor estünk közösen, ami akkor született, amikor Vörös Sanyi bácsi 100 éves születésnapjára emlékeztünk. Csöngén volt egy istentisztelet a templomban, és akkor Tamás mondta, hogy ne csináljunk már evangélikus szentet Vörös Sándorból, te úgy kicsit ellenpontozd az én prédikációmat, és akkor több dal arra született, például a Bolero verse irodalom, meg én akkor úgy énekeltem, meg úgy át a teljesség felé, ami egyáltalán nem ilyen biblikus témájú, igen, valami. No, akkor Tamás mondta, hogy hát idén van 350 éve annak, 350-10, hogy ezek a Gályarabnak eladott prédikátorok kiszabadultak. Hát ez egy nagyon keserű folyamat volt, igen, ugye? Mert először is felszólították ezeket a protestáns prédikátorokat, hogy most vagy lemondanak a szolgálatukról, vagy a vallásukról, vagy elmennek rabnak. Hát én szerintem ők még akkor nem gondolták, hogy ilyen keserű vége, és azt mondták, hogy nem, mi megmaradunk a hitünknél, és vállaljuk a börtönt, vagy ami ezzel jár. És aztán egy darabig börtönbe is csukták őket, meg mindenféle ilyen szörnyű dolgokat kényszerítették, de az volt a legszörnyűbb, hogy

0: akik még túlélték ezeket a megpróbáltatásokat, azokat elvitték Nápolyba, és eladták gályarabnak. A gályarabság az egy borzasztó dolog, szinte étlen szomjan, mint ma egy botor, ugye húzták a gáját.
1: Igen.
0: Csak az üzemanyagot ugye a motorba kell tölteni, ezeknek a gályaraboknak meg inkább a korbács jutott, igen, hogy na hát húzd a édesfiam, vagy hát puff. Uh-huh. Nagyon sokan meghaltak. Úgyhogy nagyon kevesen szabad, 21 néhányan szabadultak csak föl. Volt egy holland admirális Michiel Reiter, aki kiszabadította őket végül is. Európa sok részéből adakoztak, és kivásárolták a gályarabokat, majdnem, hogy azt mondtam, hogy rabszolgatartó, hát nem rabszolgák voltak, de hát gyakorlatilag a rabszolgasorsban voltak, és hát rengeteget kínlódtak, és hát éppen hogy túlélték, és az ő emlékükre írjunk valamit, mondta Tamás, valami szülessen. Már 25 évvel ezelőtt én is hallottam egy nagyon szép kantátát írt Szokolai Sándor a gályarabok emlékére. Aha. És akkor gondolkoztam, hogy ugye én az énekelt versekkel, hát ott mindenképpen kell egy költő, aki az egészet, igen, megírja. És akkor ott ültünk, emlékszem, a püspök hivatal szobájában, hát mondom, ez Szabó T. annak való. Van is egy olyan zsoltárunk, amit Szabó T. Anna versére írtunk, az Ég Zsoltára című, ami a 50 éves születésnapunkon jelent meg. De hát annál van sok minden összekött, már régen. Kaláka Fesztiválon ő volt vendég. Nagyon emlékszem, milyen boldog volt, hogy Kányádi Sándor bácsi ott volt, róla már beszéltünk, és egy kötetben szerepeltek Anna versei Sándor bácsiéval, mert akkor még ki is adtunk ilyen kis füzeteket a irodalmiest kapcsán. És akkor felhívtam Annát, hogy volna-e kedve. És hát akkor Tamás ellátta mindenféle háttéranyaggal, igen, hogy mi is a története ezeknek. És hát Anna maga szenvedését is, mert neki is kijutott, na jó, nem gályarabság, csak
1: világos
0: betegsége volt. Hát mint ahogy mindenkinek, és akkor megvolt a személyes kötődése is ezzel, és nagyon alaposan utána nézett a dolognak, és hát írt egy oratóriumot. De hát az egy egész színmű, hát most nem tudom, hogy 20 fős, vagy hányan voltak, akik az ő elképzelése szerint, vagy talán még többen is.
1: És ami zeneileg is sokkal nehezebb?
0: Hát nem mondanám, hogy nehezebb, mert aztán kifettük belőle azokat a részeket, ami énekelhető.
1: Értem,
0: ugye Kővári Katalin, aki az egésznek a rendezője lett, ő kijelölte, hogy melyik szövegeket énekeljük, és melyiket mondja az a három színész, nem, az az öt színész, aki később már benne lett. Egy Simon Kornél, Széles Tamás és Száraz Dénes, ők a színészek,
1: igen.
0: A Fabinyi Újza és Kis Dorka, akik benne vannak a produkcióban, és mi négyen vagyunk zenészek, Bece Gábor, aki a Kalakában is velem együtt muzsikál, Major Gábor, akivel mindig karácsonykor szoktunk, és Ávéd János, a szakszofonos, aki fantasztikus ötletekkel gazdagította ezt az egészet. Na most már mondjak arról valamit, hogy írtam. Tulajdonképpen fura, de én ezt majdnem, hogy három nap alatt, legalábbis a lényegét, pünköstkor, amikor ráértem, és akkor levonultam a kis barlangomban, ahol vettem a kottás füzetemet, és írtam.
1: De azt mondták, hogy kell hozzá ihlet, vagy el kell menni, és el kell kezdeni.
0: Nézd, egy idő után az ember már be tudja magát kapcsolni az ihlet állapotába, tehát nem úgy van, hogy volt fényes éjszaka, és akkor nem tudom én, milyen hangulat, meg három pofos ör. Szóval az ember tudja magát olyan állapotba hozni, hogy megérezze azt, amit szeretne. Ez nagyon jó szó, ez az eszembe jutott, ugye valahonnan elindult, és tehát nem mindig fogom föl. Itt is biztos jutna egy csomó dolog, és amikor megérint, és akkor olvasom a verset, és akkor írom a kottát.
1: Na de azt mondd még el, kérem, mert ugye mi nem vagyunk szerzők a hallgatókkal, tehát nem tudjuk, hogy ez hogy működik. Tehát neked mennyire van kötve a kezed, mert ez egy nehéz téma.
0: Nehéz téma.
1: Nézzük. Tehát, hogy ennek vannak szabályszerűségei? Tehát van olyan, hogy vidám, harmóniasó, hát, és azt nem lehet beletenni.
0: Vannak benne különböző hangulatok, azért általában keserű, mert amikor a gályarabokról énekelünk, akkor az nagyon keserű.
1: Igen.
0: mondandó. Amikor ők imádkoznak, az persze egy ilyen, ilyen inkább imádságos vagy.
1: De van
0: vagy
1: olyan, hogy keserű zene?
0: Van, van. Például hát a, most mutathat, hát ilyen kis szekundokat egymás mellé teszek, és
1: azt hallani fogom akkor.
0: Ilyen, most persze csak úgy körülbelül énekeltem. Szörnyű dolgoknak voltak kitéve ezek a gályarabok, és hát tulajdonképpen olyan szövegek ezek, amit nem is biztos, hogy elmondva lehetne.
1: Uh-huh. Tehát én inkább kell hozzá,
0: kell hozzá valami, valami olyan csavar, hogy ezt most, uh-huh, ezt most én énekelem. De igen, van benne olyan is, ami gúnyos. Mert például, amikor a, ezek a rabszolgatartók, vagy, a, vagy éppen az, az ellenségek, akik, na most aztán megkapjátok, de most, de olyan is van, ami zsoltár jellegű, sőt, egy zsoltár is van benne, amit az eredeti hangon énekelünk, eredeti dallammal énekelünk, és van, van a végén egy felszabadulás, amikor megérik azt, hogy na hát ismét szabaduk vagyunk, ismét élünk, és akkor egy vidám dallammal fejeződik be az egész. Tehát többféle elemből áll. Aha. És hát remélem, hogy változatos is, és egymásnak adjuk a szót. A színészek közül az egyik a vádló, a másik a vádlott, egy prédikátor, és van egy elbeszélő, akit Széles Tamás alakít. És ugye van egy narrátor maga, Fabinyi Tamás, aki időnként megállítja a történetet, és azt mondja, hogy na most mire nézvést hallgassuk. Uh-huh. És akkor történetileg is, történelmileg is, és hitéletileg is összefüggésbe helyezi, és még a történelemben is utal más hasonló jellegű dolgokra, hisz nem egyedül volt, amikor kínozták az embereket, igen, az elveikért. Ez egy ilyen volt, de hát máskor is volt ez.
1: Na, tényleg nem egyszerű téma.
0: Nem egyszerű téma, és remélem,
1: de annál hogy mélyebb, úgyhogy szeptember 22, kedves hallgatóink, ez este 6-kor a Deák téri evangélikus templomban. Egyébként amikor ti templomban játszottok, annak van egy külön emelkedettebb hangulata bennetek?
0: Hát bizonyára a templom az már megelőlegez valamit. Tehát hogyha mi itt a játszótéren muzsikálunk, ott sincsen olyan...
1: Jogos, olyan, okay.
0: Ez már atmoszféra. Ez az architektúrája már valamiféle odafigyelést, koncentrálást, uh-huh, és ami lelkiséget sugároz.
1: Igen.
0: Tehát aki oda beül, azt tudja, hogy hova ül be, nem véletlenül kapja el a rádióban, vagy bárhol azt a nótát, hanem tudja, hogy hova jön és mi jön. Hát ugyanilyen hangulata van a Műpának, nem egészen ugyanilyen, de ugyanez jellemző egy színházra, egy zenakadémiára, tehát csak nem egészen olyan, mint egy templom. Szóval a templom az kicsit megkönnyíti. Például, amikor bibliai témájú verseket énekelünk, akár a Zsoltár ugye koncertünket Sebestyén Mártival, vagy most van egy ilyen Itt járt a Földön című könyvünk, amit Laszkvi Jánossal még a pandémia idején, aha, írtunk, éppen jövő héten Délvidéken, Topolyán és Feketicsen fogjuk előadni ezt. Itt járt a Földön címmel, Ferenci Gyurival és Bece Gáborral, így hármasban énekeljük. Én nagyon örülök, ezek két templomi koncert lesz, és már eleve a Délvidéken mindig
1: beszéltem, hogy azért itt rengeteg a tennivaló.
0: Na van.
1: Utazni szerettek még? Meg szeretsz még?
0: Igen. Tulajdonképpen ha tudom, hogy hova megyek és miért megyek, akkor igen. Hát, idén most ilyen nagyon messzire nem mentünk, de hát lehet, hogy még fogok. Tavaly ősszel akkor öcsémmel 2 hétig voltunk Új-Zélandon, hát az csodálatos egy turné volt.
1: Ketten,
0: igen. Játszottunk például Oaklandben, egy új magyar házban. Mindenhol csappan a magyar közösségek létszáma, és olyan öröm volt ott játszani. Pont amikor itt dél van, akkor ott éjfél, tehát a lehető legmesszebb, és ott is dobták be, hogy még ezt játszátok, utána volt egy néptánc együttes, hogy nagyon kedves emlék.
1: Hát egy szelet Magyarországot hoztak neki.
0: És játszottunk egy Wellingtonban, egy Mindszenti emléktával avatáson, ami nagyon szép alkalom volt, pláne azért, mert a apostoli nuncius, ugye a pápai nagykövet, az pont egy magyar ember. Aha. Ott Wellingtonban, egész Óceánián.
1: De el tudom képzelni, hogy ezek az emberek, igen, ott rajtatok nőttek fel, bocsánat, ilyen szavakat használ, vagy kifejezéseket, de hogy Hát a
0: vannak közöttük, akik...
1: Biztos vagyok benne. Igen. Egyébként ennek a felelősségét azt érzitek?
0: Na, én inkább a jó részét érzem. Én magamtól sem csinálnék olyan dolgot, ami azt hiszem, hogy ártana az emberek jó ízlésének, vagy kultúrájának, vagy empátiájának a többi ember felé, vagy hazánk történelme felé, vagy bármi felé. Szóval nem szoktunk semmiféle aktuál politikai rendezvényen játszani.
1: Nektek nem kell politizálnotok.
0: Na, ez nem azt jelenti, hogy nem megyünk el szavazni, vagy nem.
1: Hát véleményetek biztos, hogy van.
0: Sőt, én emlékszem rá, hogy amikor a rendszerváltás volt, mondom így kicsit idézőjelben, most én 1990-re gondoltam, akkor még mindenhova elmentünk. A Fidesz, a MDF, a SZDSZ, mindenhol. Mert azt mondtuk, hogy nem mi szerepelünk, hanem az, aki minket meghívott, hogy ezt akarja értékként fölmutatni. És sajnos aztán ez eltorzult, és mondom, ti...
1: Mi itt nem politizálunk ebben a műsorban.
0: Nem csak mondom, hogy ezt tulajdonképpen az újságírók torzították el. Mert ugye emlékszel, hogy amikor a Egerszegi Erzsébet elment valami, és akkor te most már csak a félország egérkéje vagy. Hát, itt hoppát, akkor nem megy. És innentől kezdve akkor lemondtuk ezeket a felkéréseket, és most már nem is kérnek minket föl, mert tudják, hogy...
1: Úgy sem mennétek el.
0: Nem akarunk. Nem akarunk ezt. Mi tényleg megmaradnánk annál, hogy mi mindenkié vagyunk.
1: Már most legyeték értem, és megmaradjatok is.
0: Úgy értem, hogy a szándékunk szerint. Azoké vagyunk, akik közeledek hozzánk.
1: Szuper. Megvan a Stenk időpont?
0: Mert
1: elmondtunk szerintem minden pontos és fontos információt. Egyébként mindent megtalálnak a kalaka.hu
0: oldalon. Igen, most a hétvégén Hajdúszoboszlón, az gyerekműsor. Jaj, Szentendrén lesz 13-án templomban Szabó T. Annával egy duóműsorunk. És aztán lesz ez a két délvidéki, és 18-án lesz a Stengben a...
1: Oké.
0: Okay. Aztán lesz egyébként a Kubuciban, az egy egész más közönség, mert egy gyerekműsor lesz, 20-án délelőtt.
1: Erről beszéltem.
0: Örülök neki, hogy...
1: Erről beszéltem az elején, nagyon örültem neked, Lani, és gyere még gyakran hozzánk, mert akkor az azt jelenti, hogy még mindig lesz miről beszélgetni.
0: Mindig is.
1: A kalaka.hu kedves hallgatóink, Grillusz Dániellel beszélgettem, nagyon jó egészséget, és ugyanezt a dinamizmust meg erőt kívánom nektek, sok csillogó szempárral, akkor a tiétek is csillogni fog, baj nem lesz. És a hallgatóknak is ezt kívánom. Danitól most elköszönök, folytatjuk a legnagyobb slágerekkel, változatosan.
0: Viszont hallásra
1: mindenki. Örültem én is, és még egy végső búcsúra majd vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Grillus Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az ügynökaktákról is tárgyal ma az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten. Ismét megnyitják az érdeklődők előtt a Rákosszentmihályi víztárolót. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három fontos törvényjavaslatról tárgyal ma az országgyűlés, az Alkotmánybíróság működésével, az igazságszolgáltatással és az ügynökakták nyilvánosságával kapcsolatban, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A parlament napirendjén szerepel az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az eddig titkos iratok szélesebb körű megismerését, valamint egy online felület kialakítását is lehetővé tenné. Emellett tárgyalják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Napirenden lesz az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítás is, az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben. A javaslat szerint az Alkotmánybíróság elnökét a testület tagjai választanák. A törvényjavaslatokat a tervek szerint kedden fogadhatja el az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten, ahol az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, például azzal, hogy eleget alszunk, a cukros üdítők helyett vizet iszunk, gyalogolunk, kérjük a védőoltásokat vagy elmegyünk szűrővizsgálatokra. Hangsúlyozta, hogy a népegészségügy feladata segíteni az embereket az egészségüket szolgáló döntésekben. Köbül Anita kormány szóvivő arról beszélt, hogy a megelőzés már gyermekkorban elkezdődik, az óvodai és iskolai nevelésben, valamint a családi példamutatásban. A kormány szóvivő szerint a kormány a népegészségügyi szűrések rendszerének átfogó felülvizsgálatával is azt szeretné elérni, hogy a megelőzés lehetősége minél közelebb kerüljön az emberekhez. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős vasárnap Budapesten, a Hármas határhegynél. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint kora délután érkezett bejelentés a balesetről. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntetőeljárást indított. Az országos mentőszolgálat közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban vitték kórházba. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy képházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú, feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kiépített építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. Idén is megrendezik a Határtalan Design kiállítást a Kisceli Múzeumban. A Nemzetközi Design, Fotó és Összművészeti Tárlat október 4-e és november 1-e között várja az érdeklődőket. Az esemény idén a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és a tárgyak és a fotó közötti izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. A templomtérben több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkáit nézhetjük meg. A legtöbb helyen felhősen indul a nap, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra is számítani. Az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul. Délután a fővárosban már szakadozottabb lehet a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Kedden és szerdán kellemes, napos, koraőszi idő valószínű. Csütörtökön jön újabb eső.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
4: Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát mától zárva tartják a Kossuth-Lajos utca utáni szakaszon. Elektromos közműjavítás zajlik ugyanis. Ebből kifolyólag a 15-ös busz is terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca irányában. A Kálvin téren a 223-as E, illetve 9-es buszok megállójában áll meg ezek helyett. A 13. kerületben a Cserhalom utcában tart az átépítés. Mától megnyitják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csere utcától a hajóépítő sétányig viszont továbbra is egyirányú. A Csavargyár utcában pedig korlátozásra kell számítani. A Váci út szervíz útját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. A 15-ös busz itt is terelve közlekedik, nem érinti az Úszodaru utca megállót. A 16. kerületben a Mészáros József utca mától zárva a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. Soroksáron pedig a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát pedig le is zárták a Haraszti útnál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel, és mint minden hétfőn most is van kedves vendégünk.
5: Király Viktor!
6: Hát, király!
4: Jó reggelt!
6: Túl korán van ehhez.
4: Igen, nem tudom, Petra direkt csinálta, de New York Dreams, Brooklyn Vibes. Polót öltött magára.
6: Akkor folyamatosan a polót fogjuk nézni, jó van.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És hát Gwen Stefani és Pharrell Williams helyett Bordán Petra és Somogyi Zoltán ül itt Király Viktoron. Ne haragudj, ezt tudtuk így prezentálni. Ma reggel viszont cserébe nem mondunk neked okosságokat. Ami nem biztos, hogy jó. De nem biztos, hogy jó. Lehet, hogy azért jó volt, hogy ők adtak egy kis útravalót. Jó volt, hogy adtak neked útravalót annak idején?
2: Yeah, jó volt, köszönöm szépen. Nem is tudom, hogy mit mondtak nekem. Semmit. Nem, jókat mondtak. Főleg a Pharrell Williams mondott jókat. Ő egyébként egy kimondottan kedves
3: férfi. Igen.
2: Azt akartam mondani, hogy srác, de aztán rájöttem, hogy jóval idősebb nálam. De tényleg egy kimondottan kedves férfi. Én emlékszem, még miután kiestem a Voice-ból, rá egy pár hónapra, még Los Angeles-ben laktam, és elmentem a stúdióba még egy adást megnézni, egy új adásba, és oda jött hozzám, és vagy 20 percet beszéltünk csak úgy a parkolóba, és ilyen jó volt ez a szózene, és akkor mondta egyébként ezeket, hogy ezt a szózenét kéne
3: és
2: nyomatni.
3: Tessék.
2: Hát igen.
3: És beértél, és rájöttél, hogy igen, ezt kéne.
2: Rájöttem 7 év után, hogy lehet, hogy igaza van.
3: De szuper, hogy visszatértél a szóhoz.
2: Én is úgy érzem.
3: Mi kellett ehhez?
2: Én nem is tudom, hogy mi kellett ehhez. Én mindig is szózenéket írtam, aha, meg ilyen R&B, ugye hát 2010-ben a szóló, azért az egy elég R&B-s dal, de mindig ehhez állt közel a szívem. De hát figyelj, az ember ugye átmegy életszakaszokon, és volt egy nagyon hosszú szakasz, amikor én úgy éreztem, hogy nekem valamilyen szinten bele kéne férköznem a modern mainstream, uh-huh, ugye popzenékbe, és voltak dalok, amik nagyon jól működtek, voltak, amik nem annyira jól működtek, és valahogy úgy éreztem, meg éreztük, szóval azt muszáj többes számban mondani, mert verték a fejemet a feleségemtől kezdve, a testvérem, az édesapám, anyám, a feleségemnek a testvére, mindenki.
1: A feleségem testvérnek a kiskutyájának a macska kölyke.
2: Vett a fejemet, hogy ezt a szajnát ezt adjam ki végre.
3: De hogy miért kellett ezen ennyit gondolkodnod?
2: Mert volt egy ilyen para bennem, hogy az emberek már nem szeretik az ilyen fajta zenét.
3: Ne.
1: Hát akartam is kérdezni, és az emberek szeretik, mert a mainstream, ha már így szóba hoztad, hogy én kapkodom a fejem, és nem tudom, hogy mi ma a mainstream. Azt látom, hogy Magyarországon valami egészen más megy, mint bárhol. Szerintem soha ennyire nem különböztünk talán a nemzetközi sodortól, mint most. Nem, hogy nem, most ez a rappes, ez a abszolút a rap,
3: meg ez a dumálnak a fiatalok. Trash, nagyon, tehát, olyan undorító stílusban, igen, olyan szöveggel, de komolyan, tehát igen. K. Kevinnek az egyik dal, amit múltkor pont a Mihály Fil utcán mutatott, én konkrétan ledobtam a láncot, hogy és ezt sokan nézik meg? Tehát az
1: meg, hogy ők lettek most a sztárok, igen, tehát hogy ezeket a fiatalokat, akik káromkodnak a színpadon.
3: De nagyon durván.
1: És most nem akarok megint átmenni bácsiba, de hogy
3: hát olyan meg meglepő, őket, tudod, tárgyasítják.
1: Múltkor is egy fesztiválon konferáltam, és hogy egymást váltották azok a fiatalok, akik olyan ordinári stílusban adták elő, igen, a dalok, és azt láttam, hogy erre van, tehát hogy hát a közösség viszont vevő volt rá.
3: A tinik, és éneklik ezeket, igen, a dalokat. Igen. Igen.
2: Egyébként tényleg nagyon érdekes ez a szituáció, mert a legdurvább amerikai rapper se beszél ilyen,
3: ugye,
2: csúnyán.
3: Köszönöm.
2: Ez a durva, hogy annyira más világ, ami az itthoni rap meg modern mainstreamet képviseli, mint nyilván vannak Amerikában azért a csúnyán beszélő rappelek, de mondom, én hallgatom, és nem találok annyira trágár, tudod, mondatokat, hanem igen, vannak csúnyaságok, de azért mégis olyan szépen van,
3: igen,
2: megfogalmazva.
3: De minden, itt meg nem.
2: A lényeg az, hogy de érdekes a szituáció, mert én is voltam, én most voltam az Anitával egy Dash koncerten, és az, az igazság, hogy kimondottan élveztem. Szóval nagyon-nagyon élveztem, nagyon jó bulit csináltak. A Dash az valahogy nálam megfogja azt az egyensúlyt, ahol
3: így
2: nem,
3: van,
2: nem,
3: ő még nem az a, igen, mint a Vini és Kevin.
2: És nagyon populárisak a zenék, szóval én azt kell, hogy mondjam, az nekem így nagyon fekszik, az a zenei, amit ő képvisel. De érdekes, amit te mondasz, hogy Amerikában, meg külföldön, Angliába, tényleg teljesen más zenei stílusokon eveznek a mai zenészek. Sokkal inkább visszatérnek a soul zenéhez.
3: Például a Ray is, ugye? És hát a dallamok. Ekkorán durrant.
2: Igen. A Ray, igen, meg ott van az Olivia Dean,
3: igen. Hát, és ennyire imádják őket, hát persze.
1: Úgy szeretem, hogyha lenne nekünk is egy
3: Olivia Dean, vagy Ray, én is bírnám, igen. De van egy Király Viktor úgy.
1: Ja. Aki meg ráadásul eredeti, mert azt sem szeretem, igen, amikor mindig egy az egyben kopiztuk a külföldieket. Tényleg, igen, ha már Voice, mit szólsz az, hogy a Tom Jones kicsekkolt?
3: Figyelj,
1: A brit verzió. Biztos olvastad.
2: Én olvastam, csak nem tudom pontosan, mi történt.
3: Az ugye történt, hogy igen? Azt mondták, hogy biztosítás miatt. Tehát azt mondta a főnökség, hogy azért, mert a biztosítását nem tudják vállalni. Mi az Olival így elkezdtünk gondolkodni, de mit, hogy mi történik vele valami?
1: Igen, hogy szívinfarktus kap-e már szegény
3: idősen. Értem, de értem. De
1: hát, most bocsánat a műsornak, ha már itt arról beszélünk, hogy hogy működik a mai világ.
3: Történik, igen.
1: Tehát, hogy nem tetszen, hogy erre blazírozzának, de hogy benne van a pakliban, nyilván akkor fúha. Tehát miért drága a biztosítási Tom Jones-ra?
3: Tehát csak bármikor kitettek egy videót az Instára, mindig az ment a legnagyobbat, amikor ő énekelt az adásban. Akár Tom Jones Kelly Rowlanddel, vagy bárkivel. Ja, és ő maga sem érti. Tehát ez neki is sértő, érted, hogy kirakják.
1: Hát szóval, adtak volna neki kisebb szerepet, hogy, hát hogy ne legyen benne minden élő adásban, hanem már inkább csak így mentorkodjon, és mondta, hogy hát köszönj szépen, azt meg ő nem nagyon lát élményt. Tehát, hogy ez
2: hát valamilyen szinten igaza van, hogy ez egy kisebb szerepet nem fog elválni, miután hát, egy zsűri szerepet. Ez érdekes, mert ugye itt a kinti voice-ban annyi adás van, annyi évad van, és próbálják mindig frissíteni a zsűriket. Lehet, hogy itt is erről volt szó, hogy csak egy arcfrissítést akartak. Nem tudom, mi volt az oka, de azt én is néztem az interneten, hogy amikor a Tom Jones énekelt, egyszerűen felrobbant így az van. Internet. Hihetetlen hangja van, még mindig nem is tudom hány éves, ilyen 80 85
3: vagy 6.
2: 85-6. Olyan erős hangja van.
3: Olyan erős. Igen, neki valahogy nem kapott meg.
1: Hát nem tudjuk a te hangod, hogy van így reggel, de nem sokára lesz majd ugye dalpremierünk. Megígértük, azon szédítettük a hallgatókat, hogy 9 után lesz. Majd. Meg hát te is az előbb még ott a félhomályban ülve, láttam, hogy csináltál videót a social media felületeidre, ahol elmondtad, hogy fú, meg há,
2: meg
1: és hogy minden lesz. 9-ig van még idő, de addig is. Hát fia, gondolod, akkor maradj velünk.
3: Ha már fölkeltél ilyen korán,
1: nyugodtan így szólj hozzá, tudod, a témákhoz, meg ilyesmi. Király Viktorral kiegészülve, ez a Sláger reggel 6 óra 20 perckor. Ja, hát meg, hogy a kedvedbe járjunk, Bruno Mars-szal.
2: Yeah.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

0: Sláger reggel.
1: Ahol halálra kértük Király Viktort, hogy tartson velünk ma egész reggel, ne csak egy dalpremiér kedvéért, hanem a különböző témáinkhoz is. Hát van például olyan képzelet, hogy a gyerekeket hogyan kell pénzügyileg nevelni.
2: Na hát itt egy apuka.
1: Egy apuka, aki ráadásul rendelkezik némi amerikai tapasztalással is, hogy van ez a you can do it. Ugye mindenre ez a válasz nagyjából.
3: You can do
1: it. És ugye ehhez képest mondjuk itthon hogyan célszerű ezt csinálni. Erről beszélünk majd.
2: Yeah. Aztán beszélgetünk majd arról is, hogy a nevünknek köszönhetően sikerült-e bármilyen előnyhöz jutnunk.
3: Ó, nem.
2: Jó, úgyhogy majd hamarosan az őszinteségé. Lesz hablatjátékunk, azt tudod, az, amikor a Csabi próbál énekelni valamit, és ki kellene találni, neked is, meg a hallgatóinknak.
1: Nem emlékszik már rá, pedig ült pár itt velünk olyankor, tehát ezek szerint olyan élmény volt ott, hogy inkább így amnéziaset is törölte.
3: Emlékszem.
2: És mondom, hogy miért érdemes jelentkezni, ugye van 20 000 forint értékű kolornyomda ajándékcsomagunk, de az eredeti francia Molière dalabra is lehet menni majd a Pap László arénába. Nem tudom, hogy aki tavaly ott volt, én ott voltam az előzőn, amikor a Notre Dame-ot néztük meg, ugyanez a csapat, és zseniális volt, úgyhogy ezért is játszunk ma. Yeah. Jönnek a franciák megint.
1: Csak most nem, kvázi módó érkezik.
2: Most hanem. Nem. És azt írja egy kedves hallgatónk, nagyon jó a mai vendégetek, amit picit sajnálok, hogy levetkőzte a Viktoros akcentusát. Tessék, azt mondják, nincs már akcentusa. Megtanultál magyarul, Viktor! Bontjuk Pesköt!
1: Azért az előbb, amikor a verek itt emlegettünk, a Pharrell Williams olyan szépen mondta.
2: Pharrell Williams.
1: Mint amikor a Steve Martin, a melyikféle rózsaszín pázolom, amikor a
2: Burger. És Viktor, igen, előre elnézést kérek, de én szoktam néha énekelgetni, nem tudom, hogy ez hogy viseled, hogyha valaki, aki nem tud énekelgetni, énekelget.
1: Nem zavar. Tőle még sosem kértél emiatt elnézést.
2: Hát Zoli, mert tudod, neked ez egy ilyen járulékos veszteség. Ja. Itt ülök, ez velem együtt jár, ezért kérhetsz egyébként veszélyességi pótlékot, ilyesmi, ezt majd a főnökeinknél próbál meg kibulizni.
1: Jut eszembe, a cserbehagyásról is beszélünk ma méghozzá arról a válfajáról, ami sajnos mostanában úgy tűnik, hogy megint jellemzővé vált, amikor távol létünkben törik össze az autónkat, és nem hagynak, meglepő módon nem hagynak betétlapot, hogy ilyenkor mit lehet tenni, ebben is segítünk majd. Közben pedig válasz, akkor kérlek, mert hogy mondtad, az előbb full service van. Paul Abdul vagy Ed Sheeran, melyikre szavaznál most inkább, Viktor?
2: Nehéz, mi?
1: Nálad alaszti.
3: Paul Abdul.
1: Igen.
3: De például azt nem tudom kiejteni sem magyarul, sem angolul.
2: Mit?
3: Paula Abdul.
2: Te nem tudod kiejteni?
1: Ja. Akkor most már bocsánatos, Dévényi Tibi bácsinak sem ment annak idején a három kívánságban.
2: Nem, ő Paula Abdulnak
1: mondta. Ott voltam a felvétel az egyiken. Illetve több ilyen három kívánságban voltam, ott ültem a nézőtéren. A gyerekeket tapsoltam, és hát nem tudom, hányszor neki futottunk, amíg. De ezek után bocsánatos. Jó. Straight up, itt a Sláger reggelben. Fél hét lesz már. 4 perc. Nyugodtan énekel, ezt hagyjak mikrofont is hozzá.
3: Ennyi hang jön ki belőlem, amikor reggel van.
1: Még be van kapcsolva a mikrofonot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban, a 4. kerület, Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
6: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
9: Nagy zenekaros Triász koncert
10: szeptember 18-án.
9: Barbanegra Red Stage.
10: Kedvezményes elővételi jegyek
9: rock1.hu.
10: Szeptember 18-án.
9: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
11: Szélvédő sérülés. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
14: A reklám után.
15: Nincsenek jó híreim azoknak, akik ma napsütést szerettek volna, na az ma nem lesz. Borongós égbolt felettünk viszont igen. Egyébként 17 fokot mérünk, most délutára 22 fokot ígérhetek, szóval hideg sem várható. Viszont a csapadék, amit mindannyian már nagyon várunk, az elvileg majd ma éjszakára megérkezik.
16: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
17: A 17. kerületben a Szent Imre Herceg utat a Tarcsai út közelében egy baleset miatt le kellett zárni. A 198-as busz terelve közlekedik, így nem érinti a Rákoscsaba vasútállomás megállót. A 176-os el pedig kihagyja a Rákoscsaba vasútállomás megállót Rákoscsaba újtelep, Tóalmás utca felé. A 98-as autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK. Közben a városon kívül is szitu van. Az M3-ason a főváros felé Bag térségében az erős forgalom miatt lelassult a haladás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M1-esen a főváros felé pedig Tatabánya térségében egy személygépjármű a terelésben a sávos tábláknak hajtott a 61-es kilométernél, úgyhogy itt is korlátozás van. Mire számítsunk, ha inkább vonatra szállnánk? A MÁV Inform ügyeletese Jancsurák Bence a vonalban. Jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal útrakelőknek. Jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonat közlekedés. Karbantartás kezdődött a H9-es Csömöri Hév vonalán. Szabadságterep és Csömör között pótlóbusz szállítja az utasokat. Baleset miatt a Nagytarsai 482-es volánbuszoknál késésekre kell számítani, valamint több megálló is kimarad. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szerintem egy ilyen dal is jól állna neked.
2: Igen, a Republic is elég jó.
1: Előadásmódban is, ebben a szerkóban, hogy most fel vagy öltözve. Simán, simán.
2: Hát figyelj, még van erre esélyed, Viktor.
3: Szólok neki, hogy írjon
2: neked egy jó dalt. Ryan Tedder nagyon tehetséges. Igen. Elég sokaknak írt egyébként világsláger. Egy másik Ryanről is hoztunk némi infót, méghozzá Ryan Reynoldsról, aki amikor itt forgatott ugye Budapesten, akkor állítólag maga a főpolgármester adott neki engedélyt egy forgatásra. Állítólag ő maga hívta fel, legalábbis. A rendező ezt mondta. Aztán Karácsony Gergely ezt megcáfolta, azt mondta, hogy nem ő adott engedélyt, hanem a produkció beszél. Ugye a fővárosi önkormányzattal, gondolom, ilyenkor ezt így kell helyesen megfogalmazni. Hát nem tudjuk, mi az igazság.
1: Hát Amerikában nyilván, amikor promoznak egy filmet, akkor mindent bedobnak, ez volt meg, az volt meg, és a többi. Hát engem is meglepett, nyilván nem adott engedélyt, mert a kerékpársávokkal volt.
2: Vagy valami más.
1: És a pollerekkel. Ezt a szót úgy megtudtad, hogy poller. Életünkben nem tudtuk. Tényleg pollernek hívják? Amerikában is pollernek, you know, pollernek
3: hívják.
1: Ez a zöld ilyen műanyag, amit így lefúrnak,
2: hogy ne tudja autóval menni.
1: Igen.
3: Abban a sávban. Polar.
1: Polar, igen.
3: Nem tudtam.
1: Ez jelent valamit? Azt hiszem, hogy ez valami ilyen...
3: Hát a polar, mint a polar, polar bear.
1: Az a polár, jó, az északi sarkia, poláris.
2: Én sem tudom, hogy ezt honnan kapta a nevét. Na minden esetre pont az jutott eszünkbe, hogy nektek sikerült-e valamit elintézni, annak köszönhetően, hogy mondjuk te vagy Király Viktor, te vagy Somogyi Zoltán. Volt-e olyan, amikor előnyhöz jutottatok
1: emiatt? Ezt tudod, akkor összekevernek a másik Somogyi Zoltán.
2: Ja igen, a politológussal, így van.
3: Hát most mit mondjál?
2: Mondd, az ő igazad.
1: Volt már, hogy villantottál ezzel?
3: Én egyébként...
1: Vagyok a Király Viktor.
3: Nem, ilyet nem szoktam. Nem, az igazság, hogy nem szoktam nagyon kihasználni úgymond a nevemet. Én nem az, hogy szeretem, hogy szerény vagyok, hanem ilyen vagyok. És
1: szeresd nyugodtan. Mondd, Viktor, úgy szeretek szerény lenni.
3: De én tényleg szeretem ezt, és pont a feleségemmel mindig van ilyen vicces balhé, hogy ő mindig azt próbálja pusolni rajtam, hogy még jobban kéne, venni kéne egy ilyen drága órát, meg így mutatni, meg márka, és én nem vagyok ilyen.
2: Nem vagyok ilyen.
3: Uh-huh. És ezért ilyen értelemben olyan nagyon sokszor nem használtam ki. Volt egy-két alkalom, amikor ilyen véletlenszerűen sikerült nagyon nagy embernek kinézni. És ez egyébként pont a Voice-ban volt, ez még jóval az Anita előtt volt, szóval hallgatja, akkor ez bocsánat.

0: Jó reggelt, Anita.
1: De biztos, hogy mindig csekkolja, mit mond. Jegyzet el szerintem.
2: El akartam vinni egy lányt egy randira, egy nagyon szép lányt, és akkor pont azzal villantottam, hogy akkor megszereztem a Backstage Boys jegyeket, és pont úgy sikerült, hogy a Ferrellel beszélgettem, és azt mindig néztem. Ez jó volt.
0: Ez azért keveseknek van ilyen sztoria, érted, hogy egy világsztárral beszélget, és tehát ő maga is ilyen nagy.
2: És akkor tudod, utána elmegyünk vasorázni valahol.
0: Ez jó, arra nem lehet nevet mondani. Hát figyelj, én egyébként, és ugyanilyen vagyok, mint te, tehát magamtól nem kérek, tök érdekes. Igen. Nekem is szokták mondani, de miért nem használom azt ki, hogy rádió, stb., hogy kérjek dolgokat. Én nem kérek, viszont amikor annyira jó fejek, hogy mondjuk ott vagyok egy szállodába, ez megtörtént nem régiben, és azt mondják, hogy adnak egy nagyon nagy kedvezményt, akkor én arra azt mondom, oké, köszönöm szépen, elfogadom, de magamtól nem kérem például.
2: Ja, persze, én sem szoktam magamtól kérni.
1: Én néha elszólom magam, és akkor utána nagyon kellemetlenül tudom érezni magam. Legutóbb pont múlt pénteken történt ilyen. Rendeltem...
3: Tényleg hol van a dobozod?
0: Megérkezett a dobozod, igen.
1: Rendeltem egy lombfúvót, vidékről egy webáruházból, és akkor csütörtökön kaptam a MPL-től, a Magyar Posta Logisztikától egy e-mailt. Mit tudom én, 11-kor vagy 11:30-kor, hogy a csomagot ma dél és délután, nem tudom, 5 között kiszállítják. Hú, örültem, itt szóltam a kollégáknak is, hogy majd fogadják a csomagot, már nem leszek itt. Majd, ugye, tehát, hogy 5-ig meghozzák. 2:20-kor kaptam egy újabb e-mailt, hogy kézbesíthetetlen, nem sikerült, mert hogy a cím az nem található. És akkor meg volt adva egy telefonszám a kézbesítőhöz, amit vadul hívtam legalább 38-szor aznap délután, non-stop egészen este 6-ig bezárlok, sose vette föl, sose hívott vissza. Fölhívtam a Posta Logisztika központját, hogy hát, hogy ez mondja, hogy látja, igen, hogy visszaküldték, de mondom, miért? És akkor ugye elszálltam magam, hogy de hogy jó a cím? És mondtam, hogy Márvány 17, 7. emelet, mondom, azért a Sláger FM-et, és akkor nem akartam ezzel.
0: És így mindig van valaki, azért ilyen kérjük a csomagokat.
1: Elég nehéz eltéveszteni. Igen. Hát nem tudja, jó, akkor megpróbálják, hogy akkor megpróbál szólni, hogy másnap megint hozzák ki. Hát, ha sikerül. És mondom, ha nem sikerül, azt mondja, hogy hát akkor majd panaszt tehetek. Hát mondom, az sokkal meg nekem nem panasz kell, hanem a csomagom kell.
2: És tudod, ki vagyok?
1: Nem, tehát, hogy borzasztó. Tehát, hogy nem. És akkor pénteken megint kaptam egy e-mailt reggel, hogy akkor majd ma kihozzák a csomagot, megint volt benne egy telefonszám, azt megint hívogattam, megint nem vették föl, megint felhívtam a központot, és akkor mondtam neki, hogy most mi van, de mondom, látom az e-mailben, hogy bele van írva, hogyha nem sikerül a kézbesítés, 5 napig letétbe jelzik. Azt mondja nekem a nőc, hogy igen, de mivel ez már a második kézbesítési kísérlet, ha ez se sikerül, akkor automatikusan visszaküldjük Debrecenbe, vagy nem tudom hova. Na és akkor ott eldurrant az agyam, és mondtam, hogy ne szórakozzam, hogy állandóan sírnak, hogy már hogy a Magyar Postát egyre kevésbé veszik igénybe az emberek, és 2026-ban egy budapesti címre itt a város közepén nem képes ide találni a kézbesítés, tehát hogy ez annyira szomorú, és mondtam, hogy ezzel szívesen foglalkoznánk a rádióban, úgyhogy írtam a sajtóosztálynak, onnan azóta se válaszoltak, de
0: mindegy. De megjött a csomagod!
2: De megjött a csomagod?
0: Kények, megjött a csomag!
1: Péntek délte 5-kor, vagy 4-kor, vagy nem tudom, hívott Maci, hogy hát figyelj, megjött a csomag.
0: Hát igen,
1: még nem akartak adásba kerülni. Hogy megtaposták-e, tudod, vagy...
0: Így is adásba kerültek, úgyhogy mindegy, ja. Elmondtad a
1: hát
0: sztorit.
1: Köszönöm szépen, igen.
0: Ha kerültek esetleg olyan helyzetbe, hogy valamiért előnyt kaptak, akár mondjuk a csinos hölgyhallgatóink is jelentkezhetnek, de mondjuk lehet, hogy férfiak is kaptak előnyt, nem? Mondjuk egy fodrásznál, mert jóképűek, vagy ilyesmi.
1: Nem tudom, 0630-30-30-95-8. A nem jóképű, ám de szépséges Dua Lipával folytatjuk közben. That's the night, itt a Sláger reggelben.
4: Sláger FM.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7 előtt 7 perc. Ezt muszáj megosztanom veletek. Sziasztok! Volt már előnyöm annó mozi egy foglalásnál még telefonon. Nem volt jegy, és mégis lett. De alapvetően inkább hátánynak élem meg, hogy minden alkalommal megkapom a telefonban, ne szórakozz már, miután bemutatkozom, Gáspár László vagyok.
2: Ne!
1: Jó, lehet, hogyha nem azt mondja, hogy Laci.
2: Szegény, gondolom, direkt így mondja, hogy Gáspár László. Ja. Hányszor kaphatja? Énekelj már valamit.
1: Vagy mondják, hogy jaj, most mit urizálsz? Miért nem mondod, hogy Laci? Pont ezért igen, talán. Igen. Szóval bárkinek bármilyen előnye hátránya származott, akár névhozosságból, akár bármi másból, várjuk továbbra is. 0-30-30-30-95-8.
2: És ha van esetleg Király Viktor hallgatónk, akkor
3: telefonáljon,
2: ez tök jó lenne.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
4: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
4: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
4: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
8: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
9: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
11: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.
12: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Slágerek. Változatosan. Sláger FM.
14: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Újabb orosz incidens történt Lengyelország közelében. Elszállították a Margit-szigeten talált második világháborús robbanótesteket. Elhunyt Kardos Sándor, magyar operatőr legenda. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Orosz dróntámadás érte egy Kijevből Varsóba tartó személyvonat mozdonyát vasárnap reggel, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A Volin területén történt támadás idején 208 utas tartózkodott a szerelvényen, de a korai figyelmeztetésnek köszönhetően senki sem sérült meg. A vonat mintegy 6 órás várakozás után folytathatta útját Lengyelország felé. Az ukrán külügyminiszter szerint az eset azt mutatja, hogy Oroszország a civilek és a vasúti infrastruktúra ellen is szisztematikus támadásokat hajt végre. A miniszter az Európai Uniót és a NATO-t az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítására szólította fel. Elszállították a Budapesten a Margit-szigeten talált kézigránátot és a 3 cm-es puskagránátot a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanó eszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő szombaton. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. Rövid időn belül ez már a második hasonló eset volt a Margit-szigeten. Augusztusban a szigetnél a Duna alacsony vízállása mellett egy 82 mm-es szovjet repesz aknavető gránátot, valamint további háborús maradványokat találtak. Verekedés volt a budai várban. Két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki, közölte a BRFK. A közlés szerint három férfi összeverekedett az első kerületi Szent György térnél szombaton este. A rendőrség mindhárom férfit a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel vitték őket kórházba. Ellátásukat követően mindhármukat kihallgatták, kettőt garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként. A harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van. Karbantartás miatt mától szeptember 20-áig rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Ősvezértere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. A közlekedési társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a Csömörről az Ősvezértere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás mától vasárnapig van érvényben. Elhunyt Kardos Sándor operatőr, az Eldorado alkotója. A Kossuth Díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, több mint 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett. Olyan filmek egyedi fényképezése kötődik hozzá, mint a Kis Valentino, az Álombrigád, a Tanítványok vagy az Eldorado. Kardos Sándor 83 éves volt. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte vasárnap a Forma 1-es spanyol nagydíjat a vadonatúj madridi pályán, ezzel növelte az előnyét az összetett élén. A 20 éves versenyzőnek ez pályafutása 8. futamgyőzelme, mindet a mostani idényben aratta. Antonelli mögött a 4-szeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája végzett másodikként. A címvédő és pole pozícióban rajtoló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője pedig a harmadik lett. A VB két hét múlva folytatódik Bakuban az azeri nagydíjjal. Ma többnyire erősen felhős, borongós időben lesz részünk. Előfordulhat eső, zápor vagy zivatar, főleg délelőtt. A Dunántúlon és a fővárosban délutánra már kisüthet a nap. A hőmérséklet 19-24 fok körül alakul. Holnap napos, de kissé szeles idő várható csapadék nélkül. 22-24 fok lesz a maximum.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
3: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya térségében egy személyautó az egyik sávos táblának hajtott a terelésben a 61-es kilométernél. A külső sávban emiatt forgalomkorlátozás van, csak nagyon lassan lehet előre jutni. A belső átterelt sáv viszont gond nélkül használható. Az M3-ason szintén Budapest felé Bag térségében a 44-es és 39-es kilométerek között az erős forgalom hatására szakaszos torlódás alakult ki. Közben erősödik a forgalom az M2-esen, Vác és Fót körzetében a főváros felé, illetve az M4-es autóúton Üllőtől, az M7-esen pedig Török-Bálint közelében, de a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főút is egyre zsúfoltabb a főváros közvetlen környezetében, persze főképp a város felé. A Soroksári úton a Petőfi híd felé a Rákóczi híd után a külső sávban baleset történt, és... erősödik már a forgalom a Váci úton befelé a Megyeri útnál, valamint a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út és a Hungária körút között, valamint az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtti szakaszokon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Petra időnként dudolászik, vagy én, az egy dolog, de Király Viktor felkészül, mert nem sokára a cila fog
16: hablatyolni. Az lesz,
3: igen. Az mindent visz.
16: Igen.
3: Tessék jelentkezni, tök jó nyereményeink vannak. 06303030958 az SMS számunk. Közben pedig várjuk még a sztorikat az előbbi témához.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: 4-8 előtt egy perccel, hát nem jelentkezett egyetlen Király Viktor sem. Ilyes formán az egyetlen és igazi ül itt velünk a stúdióban.
2: Igen.
1: Aki nemrég ráadásul elárulta nekünk adásunk kívül, hogy egy időben egy olyan konditerembe járt, ami a Király utcában van.
3: Most is oda jár.
2: Ja, most is oda jár.
1: Hát nem akartak lebuktatni, hogy ott a rajongók hadozvájon. Azon gondolkodom, hogy az USA-ban azért ezzel a névvel nem lehetett egyszerű. Nem csoda, hogy hazajöttél, vagy inkább idejöttél, mert hogy még a Viktorral még csak ellettek volna, de a király az angol... Mit mondnak az amcsik? Kirali?
3: Kirali.
1: Kirali. Viktor Kirali.
3: Egyébként titkon én ezért jöttem haza.
2: Ja.
1: Biztos voltam
3: hogy
1: benne,
3: hogy... menő legyen a nevem.
1: Kirali.
3: De tényleg érdekes, hogy itt Magyarországon szerintem egy menő név az, hogy király, Viktor győztes, azért tök menő így együtt.
1: És Amerikában nem, hát a Viktor az egy nemzetközi név.
3: Hát azért annyira
1: főleg azzá tettük.
3: Figyelj, én ugye 84-es vagyok, szóval én a 80-as, 90-es évek gyermeke sarja vagyok, vagy nem tudom, hogy hívják.
2: Jó, mondod.
3: A lényeg az, hogy abban az időben ugye a leghíresebb filmek, a Die Hard filmek voltak, és ott bármilyen gonosz szerep volt, az mindig Viktor volt.
2: Jó, oké.
3: Okay. És akkor mindig jöttek, hogy Viktor.
2: Kicsit oroszosan.
3: Igen, oroszosan, és mindig a tanárok, volt egy matek tanár, aki mindig azt mondta neki, hogy Viktor, you are strong like bull, smart like tractor. És akkor ezzel jöttek állandóan, szóval nem volt annyira menő.
1: Ha már a neveknél tartunk.
2: Itt van velünk Timi, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mondjuk ebben még semmi trúvája nincs, hogy Timi, maximum a South Park jut eszembe, Timi!
2: Igen, az hogy szerinted, igen.
1: Gondolom, ám de, mesélj akkor tovább te.
4: Nekem a lánykori nevem, a családnevem a Csurka.
2: Ja, kérem, hát azzal mindent lehetett intézni, még gondolom.
1: Oda telefonáltok, Csurka vagyok.
4: Hát sok mindent, igen, attól függ, hogy ugye ki milyen oldalon volt annó, szintén 80-as, 90-es években. És azért úgy nagyon könnyű volt, és természetesen mindig mindenki rákérdezett, mindig.
2: Aha.
4: Ilyenkor csak sejtelmesen mosolyogtam, és akkor eldöntötték önmagukban, hogy jó, hát akkor lehet, hogy azt egy kicsit kényelmesebben kéne megoldani, vagy könnyebben lehetett vele esetleg bármit elintézni. Persze csak ilyen apróságok tényleg, tehát akár iskolába, akár jösszébe mentébe egy kamasz gyereknek. Akkor már kevésbé volt jó, amikor mondjuk anyukám is csatlakozott, és ő természetesen mindig megmondta, hogy nem, semmi közünk hozzá.
1: Aha. Hát ő már nagyobb bacska volt, de egyébként abban, amit csináltál, az, ami neked nagyon szimpatikus, hogy te nem hazudtál.
2: Nem.
1: Te csak csöndben
4: megtettél.
1: Kedvesen mosolyogtál, aztán ennyi. Hát ha valaki tud, ez a ha én egyszer kinyitom a számot, ha én egyszer. Ugyanaz az eset, hogy igazából nem mondott semmit.
2: És aztán utána mi lett?
1: Ja.
4: Hát a férjem családneve Ihász.
2: Ja.
1: Az meg a következő
2: körmű. Hát az menőség.
4: Igen, és én a 2001-ben vettem Ihászt, és Csurka lettem. Úgy akár a zenészvétel, akár a sport, igen.
1: És gondolták, hogy Ihász Gáborhoz közöd van?
4: Gondolták, mert a férjem Ihász Gábor.
2: Nem! A férjed Ihász Gábor?
4: Igen, de abszolút csak névrokonok, de gondolták, mert hasonlóképp sportosokat, hasonlóképp focizott. De általában nem volt ott mellettem, amikor a gyerekeim ügyeit intéztem.
2: Őrület.
4: Viszont tudták a nevét.
2: Őrület.
4: És akkor így egy kicsit a gyerekeknek, hogy jaj, akkor kerüljünk be esetleg ebbe a sportközül, abba, ami éppen mit szeretek volna kipróbálni, mert többen vannak. És akkor jaj, hát persze, természetesen a férjem meg kevésbé iskolába járó típus. És akkor így ott nem nagyon volt ezzel probléma.
2: Hát ez óriási. Ezeket az előnyöket ki kell használni.
1: Igen.
2: Jól csináltad.
1: Köszönjük,
4: hogy... legalábbis finoman nevezgetni rajta.
2: Persze, ja. Így van, ahogy te csináltad, igen. Nagyon köszi, Timi.
4: Szia.
3: Egyébként vannak ilyen anti-előnyök sztoris, de az, hogy ugye kihasználja a nevedet, hogy milyen sok előnyhez lehet jutni, de van pont az ellenkező is. Én emlékszem egy jó pár évvel ezelőtt, amikor ugye építkeztünk, és én abban a hétben voltam, hogy milyen jó dolgunk lesz, így az Anitával, hogy akkor biztos ez a munka, ez a csempész cég, ez, hogy milyen jó dolgunk lesz, hogy egy kicsit olcsóban szerzünk, minden dugott.
2: Minden drágább.
1: Azt mondta magát a csempész cég.
3: Ja, Igen, minden duplája volt. És egyszerűen egy idő után rájöttünk, hogy nekem nem szabad otthon lenni.
2: Így van.
3: És abban a pillanatban, hogy nem otthon voltunk, és mondjuk a feleségem fogadta, vagy egy megbízott szomszéd, akkor már hirtelen normális árokkal voltak.
2: Nem árasztás.
1: De ez nagyon sok mindenben működik. Képzeljétek, amikor annó a vizet csináltattuk a hétvégi háznál, akkor is például használt autón volt, mint 6-7 éves, de ott azon a környéken az úgy kicsit így kilógott, és akkor jött annyira láttam, tudod, megérkezett a szerelőfickó, hogy felmérte a terepet, és akkor számolt egy árajátot, és Isten bizony, egyszer kölcsön kértem a, nem tudom kinek, valaki rokonnak az autó, nem, és egy ilyen én is felvettem egy ilyen játszós ruhát, és akkor megjött, és figyelj, fele olyan árajátot kaptam a következőtől. Ezek a dolgok működnek, tehát nem szabad sikeresnek lenni semmilyen szempontból, és azt a benyomást kell tenni, mert akkor rögtön felülárazzák.
2: Itt a madár, majd ő kérheti a több pénzt. Szép.
1: De tényleg, tehát ezzel jó vigyázni. Na, sokat emlegettük már, mármint itt magunk közt Tóth Abigailt. Kérlek, mondj róla valamit.
3: Hát ez Abigail...
1: Most te lesz a zsűri?
3: Én leszek a zsűri. Szerencsés helyzet volt, hogy egy zeneszerző táborban együtt zenélgettünk, meg hallgattam, ahogy dolgozik így a stúdióba. Én egy nagyon tehetséges embernek tartom, és tök jó az új dala, a Sugar Daddy. És ezt be kell, hogy valljam őszintén, hogy a fiam meg a feleségem így miattuk, nem csak miattuk, nyilván egy jó dal, de majdnem minden nap hallgatok a dalt. A fiam imádja, mert mondja, hogy sugar daddy.
2: Ő még nem tudja, hogy mit jelent a sugar daddy.
3: Nem, de majd meg fogja tudni. A lényeg az, hogy szerintem egy tök jó dal, szóval csak gratulálni tudok.
1: Íme, Tóth Abigailtől.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
1: Vágjunk bele együtt a nagy gasztró kalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Stila gasztró Kajdi Csabával.
1: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádiódóban vagyunk, nincs az csörgök, mintha dolgoznak.
1: Stila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
4: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
5: Ki a sportív? Már 8.949.000 forinttól Érden a Differnél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Differ. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
8: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszervár, bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
9: Talán artdeco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat.
10: Mit csinálsz, Anna?
9: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
10: Megint felújítás?
9: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
10: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Élvezze a reggeli kávéját saját parkra néző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beluga Gardenben. idomházak.hu.
12: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe. Októberben megrendezik az első országos DPK-tábort. Jövő héten lesz a Budapest Coffee Week. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket, közölte Rétvári Bence, a párt frakció vezetője. Szerinte az örökbefogadás elsősorban a gyermekről szól, akinek biztonságos, szerető családra, apára és anyára van szüksége. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a gyermek érdeke fontosabb bármilyen felnőtt igénynél. Élesen bírálta Magyar Péter miniszterelnököt, aki szerinte nyíltan genderaktivistává vált. Magyar Péter egy sajtótájékoztatón korábban azt mondta, hogy megváltozhat az örökbefogadás jelenlegi rendszere, és nem miniszteri, hanem szakmai döntéshez kötnék, hogy ki fogadhat örökbe. A politikus szerint szakembereknek kellene megállapítaniuk, milyen környezet szolgálja leginkább a gyermek fejlődését. Fizetős rendezvényként szervezi meg első országos találkozóját az áprilisi választási vereség óta a Digitális Polgári Körök Közössége. Az első országos DPK-tábort október 17-én és 18-án tartják a Lakitelki Hungarikumligetben. A normál belépő 6000, a 25 év alattiaknak szóló jegy 3000 forintba kerül. A kétnapos programban több mint 30 előadó és meghívott vendég szerepel. Köztük Deutsch Tamás, Schmidt Mária, Bayer Zsolt, Miklósa Erika és Rákai Filip. A szervező szereplők előadásokat, panelbeszélgetéseket és vitákat ígérnek, esténként pedig élő zene, DJ és foodtruckok várják a résztvevőket. A nyilvánosságra hozott vendéglistán Orbán Viktor neve nem szerepel. A DPK mozgalom a 2025-ös tusványosi beszéd után indult, és az áprilisi választási vereség óta ez lesz az első központi, személyes jelenlétre épülő országos eseménye a Fidesznek. Elkészült a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete a 22. kerületben, mégpedig a Suli Zóna a Közgazdász utcában, a Kempelen gimnáziumnál. A tanévkezdésre sikeresen befejeződött az építkezés, melynek keretében egyirányosították a Közgazdász utcát a Nagytétényi út felé, az iskola előtt pedig forgalomcsillapító küszöböt létesítettek. Az iskola után lévő járdát térkőburkolattal látták el. Szeptember 21-e és 27-e között újra a főváros kávés helyei kerülnek reflektorfénybe. Érkezik a Budapest Coffee Week, amelyhez idén több mint 80 fővárosi kávézó és pörkölő csatlakozik. A résztvevő helyek egész héten különleges, sok esetben csak erre az alkalomra megálmodott italokkal készülnek. Emellett idén több helyszínen izgalmas macsás kreációk is színesítik a kínálatot. A kávé útlevéllel idén is érdemes útnak indulni. Pecséteket gyűjthetünk, új helyeket fedezhetünk fel, és közben értékes nyereményekért is indulhatunk.
14: Bori, nagyon szépen köszönjük. Ma picit szürke és borongós lesz az idő, csapadék majd csak inkább este várható, ami egyébként nagyon jót tenne végre a növényeknek, bár hétvégén is volt egy kis csapadék, talán kiszöldült egy picit minden. Szóval a lényeg az, hogy holnap már lesz egy kicsit nagyobb mennyiségű eső, illetve az éjszaka folyamán, aztán majd csütörtökön és pénteken. Viszont a hét második felében azért melegebb is lesz, ugyanis 24-25 fokot mérünk a mai 21-hez képest.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: A Mávinform ügyeletesen Jancsurák Bence a vonalban. Jó reggelt!
16: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt a Budapest Újszász Szolnok vasútvonalon Rákoshegy térségében, az S60-as, az E60-as vonatoknál, valamint a Budapest-Debrecen Békés Csaba közötti Intercity-nél késésekre, változásokra kell számítani. A baleset miatt több S60-as vonat kimarad. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Jó utazást kívánok!
15: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabányánál egy személygépjármű a terelésben az egyik sávos táblának hajt. A 61-es kilométernél a külső sávban forgalomkorlátozás van emiatt, így szakaszos torlódás alakult ki, de a belső átterelt sávban fennakadás nélkül lehet közlekedni. Közben tovább haladva a főváros felé, Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és 20-as kilométerek közti szakaszon is jelentősen lelassult a haladás. A Soroksári úton a Petőfi híd felé, a Rákóczi után a külső sávban pedig baleset nehezíti a közlekedést. Legyenek óvatosak, ha pedig van még infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en!

0: szerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Figyeltem a napfogyatkozással is, azt se értettem. Azt mondták, ez valami nagyon-nagyon ritkán van ilyen, nagyon... Vagy én vagyok sűrű részek, de nem... És akkor azt is mondták, hogy a napfogyatkozás igen-igen nagy hatással volt az állatokra. Képzeld el? Tudod, hányan mentek Siófokra? Kivette az apartmant, és nézte, amit nem is lát. Ha meg látja, akkor megvakul.

0: Ablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Őrület van, kérem szépen a vonal túlvégén, mert ugye egy teljes kollektíva jelentkezett a hablatyunkra. Jó reggelt, Melinda!
2: Sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Sziasztok, hányan vagytok?
4: Hát most hatan vagyunk itt.
1: Na, hát hatan csak megfejtitek.
4: Reméljük.
1: Oké, mivel foglalkoztok, hol vagytok hatan?
4: Hát Fejér megyében egy kis településen és varrunk.
1: Varrot, aha, jó, oké.
2: És mi készül, mi minden?
4: Igen.
2: Hát jó. Mi minden készül abban a varrodában, hogyha ezt elszabad
4: árulnatok? Hát, hogy is mondjam? Kutya felszereléses dolgokat
2: varrunk. De ruhákat, vagy inkább ilyen hám, meg ilyenek?
4: Hát ezt is, azt is.
2: De várjál, és kutya méretben, vagy ember méretben?
4: Ezt is, azt is. Kutya méretben is varrunk, és ember méretben is.
1: Ember méretben kutya jelmezt?
2: Hát, hagyjuk szerintem inkább. Fura ez a világ ma már, amiben élünk. Igen.
1: Hát miért vannak olyanok, akik kutyának öltöznek és sétáltatják őket?
2: Láttam, múltkor Németországból láttam ilyen érdekes, biztos búslakodójuk is van.
3: Most mi a baj ezzel?
1: Te teljesen beöltözöl néha
3: fraknak. Ha már beszélünk róla, akkor
2: frak. Mondd Viktor, frak. Na jó. Nézzünk inkább egy feladványt.
1: Igen, szerintem is.
2: Csabinak köszönhetően.
5: Fudalna, na, na, na, na, na, na, na, na, na, a pacuka és a funda, funda luka, stoppoljon ma a Cilla, csak a Cilla.
2: Stopp, tessék, ti vartok, ő meg stoppol.
4: Mi találgatunk, egy
3: okay.
4: Pillanat.
1: Van
3: ez tök nehéz.
2: Neked nehéz?
3: Ez nehéz.
2: Te tudod, hogy... Vagy... Van sejtésed legalább, hogy ez mi lehet?
3: Nincs.
2: Nincs?
3: Nincs.
1: Na, és így?
3: Megvan,
1: Viktorra megvan. Próbálj meg valahogy segíteni, úgyhogy nem mondod el, hogy kiről van szó, Viktor.
2: Egyébként nem az.
3: Nem az?
2: Nem.
1: Szerintem de. Én tudom, mire gondolhat a Viktor. Nem gondolod.
2: Szerintem más dúdolt.
1: Szerintem nem.
3: Ja, hát a sugardaddy-t elkezdtem
2: jegyekkel. Nem a sugardaddy.
4: Találgatunk itt a lányok, tud, Abigére gondolnak.
1: Nem.
2: Sajnos és nem. Viktor is azt kezdte dúdolni, azért hitte. Mondtam, hogy nem.
1: Ó, Melindám.
2: Sajnos nem.
4: Hát mi is nagyon sajnáljuk.
1: De nem baj, majd gondolkodjatok, és akkor valaki más majd jelentkezzen tőletek, jó?
4: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Jó munkát.
4: Hogy beszéltünk veletek, további szép napot.
1: Mi is örülünk. Sziasztok. Hello.
4: Szia.
1: Hello, most nálunk maradt egy 20 000 forint értékű ajándékcsomag a Color nyomda jó voltából. Egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain Musical októberi előadására a Pap László Budapest Sportarénába, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval.
2: Hát akkor majd holnap.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez.
6: Hello, it's Suzy Capaldi here.
0: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
6: Még emlékszem.
5: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
9: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
11: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Az ügynökaktákról is tárgyal ma az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten. Ismét megnyitják az érdeklődők előtt a Rákosszentmihályi víztárolót. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Három fontos törvényjavaslatról tárgyal ma az országgyűlés, az Alkotmánybíróság működésével, az igazságszolgáltatással és az ügynökakták nyilvánosságával kapcsolatban, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A parlament napirendjén szerepel az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az eddig titkos iratok szélesebb körű megismerését, valamint egy online felület kialakítását is lehetővé tenné. Emellett tárgyalják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Napirenden lesz az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítás is, az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben. A javaslat szerint az Alkotmánybíróság elnökét a testület tagjai választanák. A törvényjavaslatokat a tervek szerint kedden fogadhatja el az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten, ahol az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, például azzal, hogy eleget alszunk, a cukros üdítők helyett vizet iszunk, gyalogolunk, kérjük a védőoltásokat vagy elmegyünk szűrővizsgálatokra. Hangsúlyozta, hogy a népegészségügy feladata segíteni az embereket az egészségüket szolgáló döntésekben. Köbül Anita kormány szóvivő arról beszélt, hogy a megelőzés már gyermekkorban elkezdődik, az óvodai és iskolai nevelésben, valamint a családi példamutatásban. A kormány szóvivő szerint a kormány a népegészségügyi szűrések rendszerének átfogó felülvizsgálatával is azt szeretné elérni, hogy a megelőzés lehetősége minél közelebb kerüljön az emberekhez. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős vasárnap Budapesten, a Hármas határhegynél. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint kora délután érkezett bejelentés a balesetről. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntetőeljárást indított. Az országos mentőszolgálat közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban vitték kórházba. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy képházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú, feszített betonmedence Magyarország első ilyen jellegű kiépített építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. Idén is megrendezik a Határtalan Design kiállítást a Kisceli Múzeumban. A Nemzetközi Design, Fotó és Összművészeti Tárlat október 4-e és november 1-e között várja az érdeklődőket. Az esemény idén a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és a tárgyak és a fotó közötti izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. A templomtérben több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkáit nézhetjük meg. A legtöbb helyen felhősen indul a nap, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra is számítani. Az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul. Délután a fővárosban már szakadozottabb lehet a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Kedden és szerdán kellemes, napos, kora őszi idő valószínű. Csütörtökön jön újabb eső.
6: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
13: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Herceghalom és Biatorbágy, vagyis nagyjából a 30-as és 20-as kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki, de erős a forgalma főváros felé az M2-esen is, Váci és Fót körzetében, az M3-as autópálya főképp a bevezető szakaszon, az M4-esen Üllőnél, az M7-esen pedig Érd és Török-Bálint között, de a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főúton is nagyon sokan autóznak a főváros felé. Az M1-es, M7-es bevezető szakasz az Egér úton ugyancsak zsúfolt, illetve a Budörsi út, valamint a Váci út, a Kerepesi út és az Üllői út néhány szakasza. A Tököli úton a Rákóczi út felé a Barostérnél a külső sávban baleset lassítja a haladást, és szintén baleset miatt zárták le a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és annak a változata, mármint a buszokból terelve közlekedik, így nem érinti a Gézafejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállókat. És a Soroksári úton is zajlik még a helyszínelés a Petőfi út felé a Rákóczi út után a külső sávban.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most folytatódik a Sláger reggel.
13: Jó reggelt kívánunk, 8 óra múlt 5 perccel, itt Pordán Petra,
15: Somogyi Zoltán,
13: és Király Viktor a ma reggeli vendégünk, akinek egy dalpremiére is lesz a mai
15: bizonyán
13: reggelben. Most viszont azt kérdeznénk önöktől, jártak-e már úgy, hogy távol létükben valaki az autójukban kárt okozott?

0: Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 2 perce, és képzeljétek, hogy járt egy kedves cimborám. Sajnos szerintem nem messze nem ő az első, és nem is az utolsó, akivel ez történt. Egyik reggel arra sétált ki, itt az első kerületben lakik, hogy az autóját, ami kint áll, kint parkolott az utcán, meghúzták innen-onnan. És hát meglepő módon nem hagytak betétlapot.
2: Milyen aranyos. Tehát,
1: igen, meg semmiféle cédulát, meg ilyesmit. És akkor így felhívott, nem tudom, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Hát mondom, leginkább semmit. Aztán utána eltelt 2 nap, hívott, hogy képzel, mi történt, hogy a szomszédnak a biztonsági kameráján látszik, hogy melyik az az autó, amelyik neki ment.
2: És meg se állt a sofőr, tehát azt se látja, hogy kiszállt. Tehát, hogy neki ment tovább, az bájos.
1: De azt hiszem kiszállt, megnézte, és úgy ment el. Tehát még konstatált is,
3: hogy... Észrevette, hogy a rendszám alapján, hogy ez az ex párja volt.
2: Igen,
1: még ha illet volna. Szóval, hogy a fickó konstatált, hogy kárt okozott, megnézte, és mint ki jól végezte a dolgát, ennek ellenére hajtott tovább. És akkor mondja, hogy már közben kihívta a rendőrséget is, vagy értesített a rendőrséget, és hát azon a felvételen, amit a szomszéd biztonsági kamerája készített, nem látszik pontosan a rendszáma a károkozónak, csak az, hogy milyen színű típusú autó. De mondja ő nagyon lelkesen, hogy hát nem baj, mert ebből az utcából csak egyfelé lehet kihajtani. Szólt a rendőröknek, hogy ott van azért több kamera még az utcában, nézzék meg a felvételeket, mondtam neki, túl sok amerikai filmet néz.
2: Igen.
1: Nézzék vissza a felvételeket, és rögtön kiderül, hogy abban az időpontban ki volt az, aki azzal a színű, olyan típusú autóval. Hát erre nagyjából így mondták, hogy kedvesen megmosolyogták, hogy hát
2: ez nem lesz belőle semmi.
1: Úgy tűnik, hogy nem lesz ebből az egészből semmi, de ez elgondolkodtatott, hogy van, vajon ilyenkor mit tehetünk. És akkor még mondja kétségbeesésében, hogy semmi baj, mert ugye van a Mabisznak egy olyan közös nagy biztosítási alapja, amit akkor használnak, hogyha mondjuk a károkozó az nem tud valamiért fizetni. Kiderül például, hogy nem volt neki biztosítása. De mondták ott is, hogy erre az esetre ez nem érvényes. Úgyhogy itt van velünk a vonalban Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Kommunikációs és értékesítési vezetője. Szevasz,
2: jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok!
2: Ez már Péter akkor ilyen veszett fejszennyele, vagy még lehet valamit tenni az ilyen ügyekben?
4: Hát, hogy egy kicsit gomboljuk onnan vissza, hogyha megengedtek, hogy egyáltalán ez a segítségnyújtás, elmulasztása, illetve cserben hagyás, ez mit akar? Tehát ez alapvetően bűncselekmény.
2: Igen.
4: Nem is csak szabálysértés, nem is okszertés, ez igazi bűncselekmény. Ez bűncselekménynek számít, nyilván az okozott kár, vagy az elkövetett dolog, tehát ugye az ember életbe is keletkezhet akár ilyenkor kár esemény, így fogalmazok, ezért nem csak anyagi jellegű lehet, tehát ez egy akár egy nagyon-nagyon súlyos bűncselekmény is lehet. Egyébként személyes példám is van, nekem egyszer 10-valány évvel ezelőtt még Moszkva téren, a dugóban nekem jött egy hölgy, így neki koccant a kocsira, aki néztem át rá, ő nézett vissza, és ment tovább arazott a dugó mellett. Megkérdeztem, hogy nem csak valamit, mert mégiscsak volt itt egy ilyen koncás, ki se nézett, ő ment tovább. És akkor a dugó volt, kiszálltam az autóból, oda sétáltam hozzá, ő arazott a dugóba, én arazoltam mellette. A párom ezt az egészet telefonnal fölvette, hogy kérlelem őt, hogy álljon már meg. Tehát így ma a cserbehagyás körülbelül 1 km/h sebességgel történt. Aztán ezt így leírtam a rendőrségnek, feljelentettem őt, és meg is büntették egyébként, nem is kicsit ilyen pénzbírságot kapott. Tehát ez csak amiatt mondom példaként, hogy a nagyon picinek tűnő cserbenhagyás is bűncselekménynek számít. Főleg, hogyha oda megyek, megnézem, látom is a kárt, és utána mégis azt mondom, hogy hát én ez nem tek semmit, abszolút tudatos cserbenhagyásnak számít. Úgyhogy ez még nem is a biztosítás, hanem sokkal szigorúbb jogi része, ez bűncselekmény. Na most mire való ez a kártalanítási számla, amit a MABISZ, ugye a Magyar Biztosítók Szövetsége tart fenn, ezt ugye a biztosító társaságok, hogy mondjam, dobják össze, nyilván megvan ennek egy metodikája, de akkor is az ő biztosító társaságok pénzéből kerül összedobás ez a kártalanítási számla, arra való, hogyha valahol valakinek beazonosíthatóan kárt okoz valaki, egy másik autós, és ez a beazonosítható autós nem rendelkezik biztosításra, tehát vagy külföldi állampolgár, és nem lehet megoldani, vagy magyar állampolgár, de biztosítás nélküli, akkor a biztosítást egyébként rendesen fizető autósoknak a kárát ebből téríti a Magyar Biztosítók Szövetsége. Aha. Itt jön ez a kis vékony jég, amint mászkált a történet, amit mondtál, mert ugye lehet is azonosítani, meg nem is. Amúgy tök jól elfogadhatóak, nagyon sokszor kapok én is ilyen kérdést, hogy jó, ez ha vettem egy ilyen, nem tudom, csimcsungingyang biztonsági kamerát az autóba, elfogadja a biztosító, vagy a házkamerát, elfogad mindent, tehát nincsenek ilyen típusok, ha az autódban van, egyébként Oroszországban, meg rengeteg környező országban nagyon eltérő, már nem is látni autót ilyen biztonsági kamera nélkül, gondolom, a vezetési kultúrából adódott több a szituáció, de olyan ezek a kamerákat elfogadja a rendőrség is, meg a biztosító is, meg elfogadja az üzlet kameráját, a szomszéd kameráját.
1: De bocsáss meg, kell, hogy látszódjon a rendszám? Tehát kell, hogy beazonosítható legyen az autó?
2: Hát az kéne, nem?
4: Az a baj, hogy ez az a határeset, ahol egyébként meg kell küzdeni véleményem szerint a Mabisszal, mert ugye valóban nem azonosítható be az autó, nem látszik a rendszám, ez tény. Ugyanakkor beazonosítható, hogy gépjármű által okozott kár történt, és ugye az is beazonosítható, hogy ott egy személy megállt, maga a személy a kamerán lehet, hogy látszik, és az mondjuk beazonosítható, akár mondjuk ez alapján körözést is, tehát fejet is lehetne kiadni, vagy fejet is lehetne tenni a rendőrségen, és akkor nem tudom, hát ha körözést adnak ki ellene, és akkor meg lenne a károkozó. A Mabisznak azért van szüksége a károkozóra, hogy utána ezt megpróbálhassa behajtani azon, aki okozta a kárt. Tehát ettől nem szenved kárt az az autós, akivel ez történt, de a Mabisznak meg kell próbálni behajtani. Ez itt tényleg egy ilyen épp csak összeérő kis metszet, hogy meg is van a károkozó, viszont nem is lehet pontosan beazonosítani.
1: Képzeld el, csak itt van egy csavar a dologban, hogy ugyanaz az autó, amely kárt okozott, kiderült, hogy rendszeresen ott parkol a környéken, és amikor a cimborám ezzel szembesült, akkor fölhívta a rendőrséget, hogy hoppá, itt van az autó, amelyiken látszik is a sérüléseiből adódóan, hát nyilván most ezt is bizonyíts be, vagy ha tudod, de hogy látszik, hogy ez volt az, a rendőrök nagyon kedvesen nevettek rajta, hogy ezért most nem fognak oda kivonulni, tehát hogy azért ez nem így működik.
2: Nem.
4: Pedig egyébként nem. Így működne, ez nem tudom, mi voltak a rendőr kollégák, mert például egy bizonyítási eljárásban nagyon sokszor rendőri el, vagy a rendőrség, vagy a biztosító kéri meg, hogy az eredeti helyszínre menjenek vissza a károsult autók, és egy ilyen összeállítási és hívják, összeállítják őket, és abban a magasságban, azon a helyen ugye egyértelműen látszik a késérülés, akkor ez bizonyíték értékű. Tehát én bemennék, a fotót megcsinálnám, nyilván meg is csinálta, gondolom, az ismerősöd a károkozó autóról.
2: És bevinném.
4: Bemennék, és feljelenteném azt a károkozót, és jobban járna, ha most így hallgatja az adás, jobban járna, hogyha mégis inkább oda menne és megegyeznének, mert bűncselekményt fognak ráhúzni. Adott esetben, ha tényleg bizonyíthatóvá válik, hogy ő konkrétan cserben hagyta azt az autós, miközben egyébként én nem is értem az ilyen kultúrálatlan eseteket, mert most a kötelező biztosítást fizetjük, hagyjunk egy névjegykártyát, elnézést kérek, nem tudta biztos megvárni. Itt a telefonszámom, fussunk össze délután, megírjuk a kárbejelentőt, és azért fizetem a kötelezőt, hogy helyettem
2: fizessen a biztosító. Fizeti a kötelezőt, tudod, szerintem itt a bibi.
4: Hát, hogyha ez már egy ritka dolog azért, tehát ma már azért Magyarországon a legtöbb ember fizeti a kötelező biztosítást.
2: Ez mondjuk nagyon jó kicsi. Hír, ez jó hát, hír.
4: Igen, ez jó hír az autósoknak, meg ugye nagyon-nagyon drága. Tehát most, persze. Ha valaki nem fizet kötelező biztosításnak, körülbelül napi 1000 forint a büntetése, plusz az éves kötelezőt ki kell fizetni, plusz, ha kárt okoz, akkor az egész okozott kárt ki kell fizetni, tehát nagyon-nagyon nem éri meg nem befizetni azokat a sárga csekkeket. Úgyhogy kicsi az esélye szerintem annak, hogy egy autó autósnak éppen nincs kötelező biztosítása, persze lehet, van ilyen, de ha ennek az autósnak mégis van, akkor meg ha nincs, hát akkor is menjen oda, de hogyha van, akkor szerintem mindenképpen tegye meg, hogy mégis felvesz a kontaktot, mert ez alapján simán fel lehet.
1: Jó, és akkor végsőség esetén feljelentés marad, tehát mondjuk én egyszer nekem a parkolóházban, az Erzsébet-téri mélygarázsban húzták meg az autót, de ott nagyon korrekt volt a másik fél, mert hagyott nekem egy cédulát a szélvédőn, elérhetőséggel és abszolút kultúrát el tudtuk rendezni. Igen. De pont azon gondolkodtam, hogy ha ezt nem tette volna meg, akkor nyilván a parkolóháznak is van egy kamerarendszere, akkor ott előbb-utóbb ki lehetett volna kérni, igen. És nyilván azzal elmehetek feljelentést tenni. Tehát, hogy nem...
4: európai módszer.
1: Oké, tehát nem kell annyiba hagynunk. Ha úgy találjuk az autónkat, hogy sérült és nem hagyott senki semmit, akkor kezdjünk saját nyomozásba először, első körben, ott a környéken, hát ha valaki látott, hallott valamit, vagy van róla felvétel, és azzal akkor irány a rendőrség.
4: Hát, ha már ebből tényleg sok történik, legtöbb utcában azért nincs kamera, nincs kis bolt előtte, nincs fedélzeti kamera. Tehát
1: hát a sarkon van, tehát ott előtte nincs, de mondjuk, hogyha...
4: ott van, akkor meg kell próbálni.
2: Köszönjük!
1: Igen. Köszönjük szépen!
4: Én is köszönjük, hogy hívtatok!
2: Szevasz!
1: Német Péter biztosítási szakértőt hallottuk.
2: Neked volt ilyen eseted, Viktor? Tehát amikor mondjuk meghúzták a kocsidat, neked mentek, és aztán elhajtottak?
3: Lekopogom.
2: Mert Még nem.
1: Viktor szokott így csinálni.
3: Voltak hasonló szituációk. Volt egy hát most már vicces
2: most utólag
3: szituáció.
2: Utólag tudsz rajta nevedni, igen.
3: A belvárosban laktam, albéletben, egy nagyon kicsi utcába ez a Király utca és a Paulai érdek között.
1: Már megint a Király utca.
2: Szeret arra járni a Királyuk.
1: Van valami sajátos kötődésed ez az utcához, úgy látom.
3: És egy... hogy mondjam, ez egy érdekes szituáció volt. Volt régen egy rajongóm, aki már nagyon-nagyon rajongó volt.
2: Értem, őrült kicsit.
3: Igen, ezt nem akartam ezt
2: nem
3: mondani.
2: Nem, én mondom, igen, vállalom, okay. Igen, van ilyen, előfordul.
3: És olyan volt, hogy hajnalban egyszer csak, nem tudom, hogy tudta meg, hogy hol lakom. Szóval ez már ilyen fura volt. És nem csak az, hogy tudta, hogy hol lakom, hanem be is jutott az épületbe, és tudta, hogy melyik emeleten lakom, és melyik ajtó. És akkor bekapogott hajnali 3-kor.
2: Jézusom.
3: Ez a rajongó, és nem tudta, hogy tudta, hogy ez nem normális, tudod? És akkor hozott ilyen képeket, hogy akkor Viktor, akkor most látod ilyen ezeket, mint hogyha...
2: Te meg kislatyogtál hajnali 3-kor kómásan, hogy mit történik.
1: Viktor ült a sarokba egy a párnál szorongat, hogy úristen, kikapogják, hol?
3: Igen. Úgy viselkedett, mint hogyha koncert után az a fotózás, meg aláírás. És akkor mondtam neki, nyilván neveket nem használok,
2: persze.
3: De mondtam neki, hogy mondom, figyelj, szerintem el kell menned orvoshoz, meg nem tudom, hogy ez így most nem, nincs helyén való. És annyira bepipult, hogy lement az utcára, és így betörte az ablakaimat.
2: Jézus már, én azt hiszem, ilyen csak a filmekben van.
3: Nem, ez egyszer történt így a 18
2: év
3: alatt.
2: És mi lett ennek a vége?
3: Semmi, tudtam, hogy nem egészséges, és ezért nem csináltam ebből nagyobb ügyet, és akkor rá egy-két-három hétre meg be is ment kórházba, meg ilyesmi, szóval az így rendbe jött, így hál' Istennek. Én meg vállaltam ezt a sajnos ilyen rossz helyzetet, nem akartam ráhívni
2: persze,
3: a rendőrséget, meg ilyesmi.
2: Csak azért ez ijesztő, hogy megjelenik nálad, majd utána betöri az üvegeidet.
1: Milyen kíméletes vagy. Igen, tehát azért, amikor már ilyen dologi kár is keletkezik, akkor de csak tartozhatod, hogy ebből lesz nagyobb baj. Igen.
3: De van egy másik dolog, hogy egyébként akartam megkérdezni, hogy ilyenkor mi van, hogy volt, jöttem haza egy fellépésből. M3-as, már majdnem Budapesten, ez a Magyarod környék, ott van egy nagy kanyar a pályán. És ugye jövünk hajnali, nem tudom, 2 óra van, és egy előttünk lévő kamionnak a nem tudom honnan, de kiesett az a elég nagy sárga, az a kerék ég.
2: Igen, igen.
1: Aha, igen.
3: És nyilván ő nem vette észre, hogy leesett, mi nem vettük észre, hogy leesett, és úgy, ahogy van, rámentük, és az egész, ez a, nem tudom, az, a kocsiknak az aljának az a védő, nem tudom,
2: az mi, teljesen lejött
3: az autóról. Ilyenkor mi van? Mert ugye megállni nem állt meg a kamion, mert nem tudta, hogy mi van. Mi meg átvettünk.
1: Hívjuk vissza.
2: Peti, itt vagy még?
3: Mi van? Ilyenkor ki a hibás, ki a felelős?
2: Nincs. Mert a vonalunk a számol, azt hittem, hogy Peti ezt még végig
3: halad. Már megjavítottam,
2: figyelj,
3: az régi
2: már is mindjárt társázzuk neked, megkérdezheted.
1: Igen, mert ez is egy olyasfajta, hát nem cserbenhagyás, mert a másik
2: nem
1: tudja.
2: Tudta. Igen. Tehát a kamionos nem tudta, hogy ez történt.
3: De úgy gyakorlatilag az ő hibája, mert ugye nem volt rögzítve rendesen.
1: Megint kérdés, hogy lehet őt előkeríteni, hiszen te félre kell, hogy húzodjál.
3: Kinek hiányzik egy kerékék?
1: Figyelj, én nem tudtam volna, te tudtad, hogy ezt kerékéknek hívják?
2: Nem.
1: Figyelj már, az Amerikából jött csávó, mondja meg nekünk, aki itt reggel még aggódott, hogy ne beszél jól magyarul, veri kerék, de ez a hivatalos neve?
2: Kerékék,
1: nem
2: tudom, az a neve, az igen, az a neve. Jól mondja, kerékék.
1: Tényleg kerékéknek ilyen. Én ezt nem tudtam. Tanultam valamit magyarul Király Viktortól.
3: Ez egy nagyon jó nap nekem, mert ugye úgy kezdtük a beszélgetés,
2: hogy elmúlt az akcentus,
3: és most már olyan szavakat tudok,
1: amiket akik itt születik.
2: Neked jó, de látod, a hallgatóink hiányolják az akcentusod, úgyhogy ebből vissza kell jönnünk.
3: I'm so sorry.
1: Could you help us, please?
3: Please, well.
1: This name.
3: What is this? Ella
2: Langley.
1: Hát én is így mondtam volna. Azt hiszem, hogy valami truváj lesz benne. Jó, hát akkor Ella Langleyvel folytatjuk közben. Be Her, ez az ő újdonsága, 8-26-kor, 27-kor itt a slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
1: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Stila gasztró Kajdi Csabával.
1: Minden pénteken reggel 8:30-kor a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rákladóba vagyunk, nincs az csörgök, mintha dolgozni.
1: De Stila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
4: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
6: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
5: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia 3 ajtót.
6: Mutasd! Hú, tényleg szép. Ho-ho-ho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával. Akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
9: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Major út. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartuzep.hu.
10: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
11: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Újra fel kell szabadítani Magyarországot Orbán Viktor szerint. Több közteret is visszakap a fővárosi önkormányzat. Teltházas volt a sportág történetének első atlétikai világdöntője Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Orbán Viktor szerint Magyarország visszagyarmatosítása zajlik, és ez ellen harcolni kell. A Fidesz elnöke erről a Hír TV műsorában beszélt, miután a köcsei találkozón elhangzott zárt körülbeszédéről kérdezték. Azt mondta, 2010 előtt a stratégiai gazdasági ágazatok mintegy 80%-a külföldi, elsősorban német kézben volt. Szerinte a 2010 és 2026 közötti időszakban a jobboldali nemzeti kormány ismét szuverén és független országgá tette Magyarországot. Orbán Viktor úgy fogalmazott, most 5 hónap alatt elindult a visszagyarmatosítás korszaka. A Fidesz elnöke szerint a jobboldali nemzeti politika feladata a gyarmatosítás elleni küzdelem. A fővárosi önkormányzat kezelésébe kerülnek vissza az 5. kerület legfontosabb közterei, valamint a 22. kerületi hárosút menti dunaparti ingatlanok. A döntésről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A belváros kiemelt terei korábban kerültek ki a főváros kezeléséből, és az 5. kerülethez kerültek. Vitézi Dávid szerint most korrekció történik, és visszaállítják a fővárosi hatásköröket. A politikus emlékeztetett, Tarlós István korábbi főpolgármester annak idején ellenezte volna, ha a kormány egyeztetés nélkül von el fővárosi hatásköröket. Hasonló változás lesz a 22. kerületben, ahol a hárosút 1-3 szám alatti egykori laktanyát és a hozzá kapcsolódó dunaparti területeket 2022 előtt vették el a fővárostól és adták át a kerületnek. Teltházas volt a sportág történetének első atlétikai világdöntője Budapesten. A háromnapos versenyre több mint 60 ezer jegy kelt el. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a szurkolók 60%-a magyar volt, 40%-uk pedig külföldről, összesen 93 országból érkezett. A világversenyre a nemzetközi sportdiplomácia és a világsajtó képviselői is Budapestre jöttek, az Egyesült Államoktól Kínán át, Kenyáig és Jamaikáig érkeztek tudósítók. A három nap alatt 28 döntőt láthattak a nézők. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint az esemény jelentős változást hozott az atlétikában, és további versenyeket is szívesen hozna Budapestre. Verekedés volt a budai várban. Két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki, közölte a BRFK. A közlés szerint három férfi összeverekedett az első kerületi Szent György térnél szombaton este. A rendőrség mindhárom férfit a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel vitték őket kórházba. Ellátásukat követően mindhármukat kihallgatták, kettőt garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként. A harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van.
13: Bori, köszönjük szépen, ma picit borongós lesz az égbolt felettünk, csapadékra majd csak éjszaka számíthatunk, egyébként 18 fokos most a reggel, délutára pedig 21 fokot ígérhetek, holnap már ennél melegebb lesz, és több napsütés is várható, aztán nagyobb mennyiségű csapadék majd csütörtökön és pénteken érkezik végre.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
14: Az M1-es autópályán Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és 20-as kilométerek között továbbra is jelentős torlódás tapasztalható. Sőt, most már az M0-ás keleti szektorában is, igazából mindkét oldalon. Az M1-es felé Pécel és Gyál között, míg az ellenkező irányban az M5-ös autópálya és az M4-es autóút között lassult le jelentősebben a haladás. De a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre vonzás körzetében, az 51-esen és az 510-esen pedig Dunaharaszti térségében szintén erős a forgalom. Budapesten a Hűvösvölgyi úton a Budenc útnál baleset történt, számítsanak sávzárásra, és ugyancsak baleset miatt kellett lezárni a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál. A 96-os, 124-es, 225-ös, 296-os és 296-os A autóbusz terelve közlekedik, kihagyva a Gézafejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállókat. Közben pedig a Soroksári úton is helyszínelnek a Petőfi híd felé a Rákóczi híd után, a külső sávban, valamint a Tököli úton a Rákóczi út felé a Barostérnél a külső sávban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Felvázoltál sztori, hogy az autópályán ment előttetek egy kamion, ami elhagyta a
1: kerékékét,
0: amit ma köszönjük szépen, Petra, hogy megtanultuk tőled ezt.
2: Full is a titok, hogy Viktor beszélt a feleségével, Anitával, aki nem hitte el, hogy tudja ezt a szót. Mi? Honnan ismered azt, hogy kerékék? Mennyire cuki volt, hogy nem hitte el, hogy te tanítasz. Pedig Anita esküszöm így volt. Mi az Olival, ezt nem ismertük.
0: Király Viktor, hogy megtanulunk magyarul. Ja.
2: Igen.
1: Néha van ilyen is.
2: Igen.
0: Szóval, hogy azt mondta, ez ugyanúgy a cserbenhagyás egyik esete, mint amikről beszéltünk korábban, tehát, hogy ilyenkor annak a tehergépjárműnek a kötelező biztosításának terhére kell, hogy megtérítsék a károdat. Csak ugye itt megint adódik a kérdés, mert mondta Petra, hogy hát ugye a rendszámod, de hát nem jegyzed meg, mert aki megy előtted kamionnak, nem jegyzed meg. Persze. A rendszámát, hiszen első olvasod, amikor baj történik, akkor meg hirtelen arra figyelsz, hogy úristen, egyenesben tartsd az autót, hogy megálljál, stb. És mire észbe kapsz, addigra már rég árkombokat túl van.
1: És én ráadásul aludtam, szóval.
2: Ja, mert sofőr vitt.
1: Ja, sofőr vitt,
0: igen.
2: Használni.
0: Ilyenkor megint azt mondod, hogy marad a nyomozás, tehát nyilván. Persze. Akkor az autópálya üzemeltetőihez fordulhatsz, mert nyilván ott azért
1: van kamera,
0: x kilométerenként vannak kamerák, és akkor azt mondod, de hát ott is nehéz, mert honnan tudod, hogy melyik teherautó
1: volt. Mindegy, ez is már a múlté, szóval.
0: És itt vagy, túlélted. Tehát ilyenkor tedd össze a két kezed, hogy legalább...
2: Van nektek egyébként olyan parátok, amitől féltek így sofőrként? Na, miért nevetsz?
0: Én a biciklisektől készülök. Mármint, hogy biciklit szállítanak előttem egy személyautó tetején, vagy a vonóhorgon, én ott mindig tisztes távolságot tartok, és komolyan mondom, hogy bennem van a félsz, hogy
2: félrerántsam
0: akkor. Tehát készen állok félrerántani a kormányt, hogyha valamelyik bicikli leesik.
2: Viktor?
1: Nekem több van, de nem vagyok egy kimondottan félős vezető. Sőt, én inkább azt mondom, hogy lehet ilyet mondani, hogy büszke vagyok magam, szerintem tök jól vezetek, lekopogom. De a lényeg az, hogy van egy nagyon nagy parám, és ez tök érdekes, hogy egyszer fiatalabb koromban láttam a Végső Állomás című filmet, és azon van egy jelenet, hogy az autópályának ilyen faröngöket szállít egy kamion, és ott leesik a farong, és átmegy az autó, meg nem tudom mi.
2: Én
1: bármikor látok egy ilyen faröngös autót, kamiont, én rögtön a Végső Állomásra gondolok.
2: Követési távolságot tartasz azon a 4 métert.
1: És inkább kikerülöm azt az autót. Szóval, meg a gázpalackos autó, ugyanez. Illetve nagyon-nagyon értem az előzéseknek a lényegét, meg ugye, mikor olyan úton megyünk, ilyen autóút, meg nem tudom, de én nem tudom, én betiltanám.
2: Hogy miért kell ilyen
1: betiltanám az előzéseket.
2: Igen, a vad előzést.
1: Mindenki tartson egy sebességet, menjen, nyilván tudom, hogy kellnek, de olyan vadul előzgetnek.
2: És sokan nagyon, igen.
1: Mint hogyha nem az életük.
2: Itt van velünk József, ha már a nyomozást említetted, jó reggelt.
0: Szavasz.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Nektek volt egy érdekes esetetek, és közben nyomoztatok is. Na, mesélj.
3: Ez úgy történt, hogy a parkoló egy bevásárló központban leparkoltunk, és az illető nem szabályosan parkolt, és nem bírt beülni az ő saját kocsijába. Ezért bűnös lett, és összekarcolta a mi autónkat, körbe karcolta.
2: Bájos ember.
0: Kedves. Aha, ez a megoldás.
3: Éppen belefirkált, belerajzolt, és akkor utána sikerült a kamera alapján, meg benzinkúton kamerák alapján elkapni, beazonosítani, és akkor 2-3 év után sikerült büntetőeljárásban, hogy ő kifizette.
0: 2-3
2: év? 2-3
0: év
2: volt, ez
0: hogy nézett ki?
3: Hát körülbelül addig húzódott az ügy, igen.
0: És gyakorlatban ez hogy zajlott, hogy a bevásárlóközpont mitén kamera felvételét, azt te kérted ki, és vitted be a rendőrségre, vagy ők ezt egymás között lerendezték?
3: Nem, a sógorom kihívta a rendőröket, és akkor így úgy kikértek a kamera felvételt, és úgy.
2: De figyelj, miért 2-3 év ez? Mi történik? Ti megtettétek a feljelentést, és akkorra lett ügy belőle?
3: Hát igen, mert ide-oda dobálják, és akkor nyomozzák. Konom több rendőrségre ment az ügy, és akkor úgy utána visszakerült Pestre, és akkor úgy lett megegyezés.
2: És mit mondott utána az illető, miután több 100 000 forintot ki kellett fizetnie, hogy elnézést?
3: Hát,
2: vagy?
3: Sajnálja, hogy nem, neki rossz napja volt.
2: Ott van, autókat karcolsz, végül is, persze.
3: Hát, igen, most egy odáll az ember egy 20 milliós autóval, az egy kicsit fájna mondjuk.
2: Hát hogyne?
3: Hát egy szalon autóval megveszed, és akkor kiállsz fel a parkolóba, bemész vásárolni, kijössz, és akkor kapsz egy agybérzést.
2: Igen.
0: Hát jó.
2: Köszi,
0: hát
2: Józsi, igen. Örülünk, hogy megoldódott.
3: Én köszönöm, minden jó.
2: Ez legalább szerencsés.
0: Folyamatosan odajukadunk ki, hogy nem szabad annyiba hagyni.
2: Hát igen.
0: Szóval, hogy nehéz, akár évekbe telhet, amíg megoldódik, de azért, amikor itt komolyabb károl van, szóval pedig azért egy autónál, hogyha összekaristolják, összetörik, az sok 100 000 forintokról beszéljük, ne hagyjuk, tessék utána menni. És hogy azért előbb-utóbb van, úgy tűnik, ha a jelek szerint legalábbis megoldás.
1: Akkor én megkeresem azt az embert, aki rám nyitotta az ajtót, mert van egy kis
2: az autódon kis valami kis...
1: Valószínűleg egy rám nyitották az ajtót.
2: Fiam, az rendszeres.
0: Figyelj, valamelyik reggel is idefele jövet. Reggel 4:46-kor megálltam a Fogarasi úton a hipermarket parkolójában. Távol mindentől. Richtig mellém állt valaki. Tök üres volt az egész parkoló, de ő melléd áll.
2: Ezt soha nem fogom megérteni. Szóval, hogy... Van hely? Miért?
0: Nem tudom. Miért? Olyan furcsa. Erről egyszer vagy egy pszichológussal értekezzünk, hogy miért van az, hogy tök üres a parkoló, de pont csontra melléd áll. Ez a sláger reggel, ha valakinek van ötlet, egyébként nyugodtan írja meg. 9 óra lesz már, 9 perc múlva, amikor is...
2: Dalpremiér jön majd. 9
0: majd.
2: Hát igen.
0: Majd.
1: De ez én dalomnak a
0: premiér? Hát miért? Te énekelsz, mindjárt hozzuk a mikrofont.
2: Az én dalom premiér? Hát kinek a premiér?
1: Tényleg nem tudom, hogy most műsorvezető vagyok, vagy...
2: Szegény összekavarodott.
1: Kész, összekavarodott.
0: Gondolod, lemondunk róla, és jelzünk helyett a mást.
2: Műsorvezető is vagy, meg dalpremiér is lesz 9 után.
0: Üzemmódot váltunk mindjárt. De most a Spice Girls-i a terep.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam.
3: Ne, kérlek. És
2: zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
4: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
4: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
4: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metro Dombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metro Dombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
10: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
11: Igen, emlékszem.
10: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
12: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
13: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: A reklám után...
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Jelentősen emelkedik a családi pótlék 2027-ben. A fuvarozók is szeretnének kompenzációt a dízeldrágulása miatt. Hétvégén rendezik meg az országos nyitott piacok napját. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Jelentős családi pótlék emelést jelentett be Magyar Péter a Közrádió ma reggeli műsorában. A miniszterelnök azt mondta, hogy a 2008 óta változatlan összegű juttatás 2027-ben nagy mértékben emelkedhet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a növelés fokozatosan megfontolt lépésekben történik majd, mivel az államháztartás egyensúlyának fenntartása elsődleges feladat. Magyar Péter szerint stabil pénzügyi hátteret kell teremteni ahhoz, hogy a szociális intézkedések hosszú távon is finanszírozhatók legyenek. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják meg, a másik fele pedig januárban érkezik. Hangsúlyozta, rengeteg dolgunk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Csalódással fogadták a fuvarozók érdekképviseletei, hogy a kormány havi 5000 forintos kompenzációt ad a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak, ugyanakkor a fuvarozók nem részesülnek támogatásban. A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete szerint hónapok óta jelzik, hogy a gázolaj drágulása súlyos helyzetbe hozza a hazai fuvarozó kis- és középvállalkozásokat. Közlésük szerint január óta mintegy 120 forinttal emelkedett a dízel literenkénti ára, ami egy nagyobb fuvarozó cégnek havonta akár 1,2 millió forintos többletkiadást is jelenthet. A fuvarozók szerint a támogatás elmaradása további áremelkedésekhez, vállalkozások megszűnéséhez és munkahelyek elvesztéséhez vezethet. Az érdekképviseletek ezért a miniszterelnökhöz és az illetékes miniszterekhez fordulnak a gyors, arányos segítségért. Több mint 100 önkéntes részvételével szerveztek nagyszabású meder- és parttakarítási akciót a Velencei tónál. 5 helyszínen civil szervezetek, hatóságok és önkormányzatok összefogásával tisztították meg a tó környezetét, ahonnan több tonnányi lakossági és ipari hulladékot emeltek ki. Az önkéntesek gyalogosan, kajakokkal, kenukkal és szápokkal is dolgoztak, így a nehezen megközelíthető nádosokat és mederrészeket is elérték. A nehezebb tárgyak kiemeléséhez terepjárókat és csörlőket is használtak. A mederből egyebek mellett gumiabroncsok, fémhordók, betontömbök, műanyag és üveghulladék, valamint fémhulladék is előkerült, de régi hajóroncsot is találtak. Országszerte 26 helyszínen várják programokkal az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok napján, péntektől vasárnapig. A látogatók piaci reggeliken, szüreti programokon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken és közönségtalálkozókon vehetnek részt. A szervezők célja, hogy megmutassák, a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem közösségi terek és a helyi ízek találkozási pontjai. Budapesten többek között a Batthyány téri, a Bosnyák téri, a Fehérvári úti, a Fény utcai, a Hunyadi téri piac, a Lehel-csarnok, a Nagycsarnok és a Rákóczi téri piac is csatlakozik. Vidéken, Esztergomban, Győrben, Hévízen, Kaposváron, Pécsen, Szombathelyen és Zalaegerszegen is lesznek programok. A piacok napját 2023-ban rendezte meg először a Vásárcsarnokok Piacok Együttműködési Fóruma, az idei esemény pedig minden eddiginél több résztvevőt vonultat fel. Többnyire erősen felhős idő várható ma, délelőtt még többfelé kialakulhat eső vagy zápor, délután már nem valószínű csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 22 fok között alakul. Holnapra visszatér a napsütés, száraz idő várható gyenge széllel és kellemes 23 fokkal. Ugyanerre számíthatunk szerdán is, majd csütörtökön újabb csapadékos nap érkezik.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
11: Az M0-ás keleti szektorában a 11-es főúti végcsomópont felé haladva az M5-ösnél egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze a 32-es kilométernél. A legbelső sávot tartják zárva, legyenek óvatosak, lassítsanak idejében. A Hüvösvölgyi úton is baleset nehezíti a közlekedést a Budenc útnál, itt is számítsanak sávzárásra. Ugyancsak baleset miatt lezárták a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál a 15. kerületben. A 96-os, 124-es, 225-ös, 296-os és 296-os A járatok terelve közlekednek, kihagyva a Gézafejedelem tér, a Szűdliget utca és a főút megállókat. A Soroksári úton is helyszínelnek, a Petőfi híd felé a Rákóczi híd után a külső sávban, és a Tököli úton is a Rákóczi út irányában a Barostérnél a külső sávban. A Petőfi Sándor utca mától zárva a Kossuth-Lajos utca után elektromos közműjavítás miatt a 15-ös busz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé, a Kálvin téren a 223-as és 9-es autóbuszok megállójában áll meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
11: És hát 9 óra múlt 7 perccel, amikor is Király Viktor az apa, Király Viktor az énekes, következik Király Viktor a műsorvezető után. Nem, de közben ez is maradjon még. A műsorvezető is számítunk rád. Itt Pordán Petra.
15: Somogyi Zoltán.
16: És Király Viktor.
11: És?
16: Várjál, hogy?
11: Gyuk. Duc de Mont.
15: Duc de Mont.
11: Duc de Mont.
15: Hát ez francia név, hát most.
11: Ja, bocs.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz 2 perc múlva, és nekem eszembe jutott egy dal, ami mindig ott motoszkál a fejemben, amiből itt mindig poént szoktunk csinálni Petrával, hogyha fölhelyeznéd a fejhallgatót egy pillanatra a buksidra, mutatom, mire gondolok.
2: My name is Victor.
1: Ugye a tűzvarázsló,
3: igen.
1: A tűzvarázsló, amikor a Dr. Béres megcsinált, és az elején én soha nem értettem, ki beszél, mit mond, és ez a my name is...
2: My name is Victor, you could take a picture.
1: My name is Victor. Pedig valaki megbeszéltük, hogy ez a Victor, ez nem ez jó, Victor. Men volt
3: de
1: Amerikában.
3: De nem tetszett, ahogy mondja, vagy furcsa volt. Nem értettem. Volt. Én nem értettem.
1: Hát figyelj,
2: My name is Victor, you can take a...
3: Én értem.
1: Olyan, mintha victim lenne, mint áldozat lenne, vagy nem tudom.
2: Egyébként ez egy tök véletlen, hogy ez így megragadt ez a kis mondóka, mert ez tényleg tök véletlenül jött évekkel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, amikor így először elkezdtem zenélgetni stúdióba, akkor azt hittem, hogy rapper vagyok.
3: És rájöttem, hogy nem.
2: És rájöttem, hogy nem, de én majdnem minden egyes rap szövegemet így kezdtem.
3: És ez volt védjegyed.
2: Igen, ez volt
3: mint
2: a védjegyed.
3: Mint a Dr. Béresnek a ha-ha.
2: Ja, az okay, ha-ha, okay. Dr. Béres.
3: Igen.
2: És amikor a Majkával összejöttünk és énekeltük a füttyöst,
3: akkor ott volt poénkont,
2: poénként én ott hagytam a végén. Igen. A felvétel. Már nem is még tudjuk, hogy egy pégzés, és akkor hallatszik, hogy röjög a Peti, és akkor ezt benne hagytuk.
3: Aha.
2: És ez annyira mondhatni jól sikerült, hogy benne hagytuk, vagy nem tudom, hogy rosszul, de mindegy, szerintem jól, hogy most már, ha elmegyek koncertekre, többen mondják azt, hogy my name is Victor, you can take a picture, mint hogy Király Viktor.
3: Igen.
2: Aha. Szóval ez annyira így rám ragadt, hogy ezért szoktam berakni.
1: És akkor júniusban elérkeztünk oda, hogy készült egy album, My Name is Victor címe.
2: Pontosan.
3: Hát
2: ez az egyik, hogy ezt vissza akartam így hozni, ezt a My Name is Victor-t, illetve szerintem egy jó kis jelent tősége van, hogy ez vagyok én. Nincs mese, nincs szépítés, my name is Victor, ez vagyok én, ilyen zenéket írok.
3: Figyelj, Elvég. Viktor, az ilyen zenéket írok között van egy olyan, ami most gyakorlatilag az egész világot meghódította, a Sorry Not Sorry, ami nagyon sokat gondolkodtál, mert hogy 7 évig nem adtad ki, de miért?
2: Elsősorban a legnagyobb meglepetésemre tényleg nem így készültem, hogy ez ennyire el fog terjedni a világban. Sőt, azt kell, hogy mondjam, és ezt próbálom úgy mondani, hogy ne tűnjen ilyen se beképzeltnek, se rossz irányba, hogy ez az első dalom a 18 év alatt, ami előbb kezdett el befutni külföldi rádiókon, mint itthon.
3: Hát azt néztem, és hogy Amerikában többen streamelték, igen, mint Magyarországon, de Új-Zélandon, illetve Dél-Afrikában is nagyon népszerű volt. Ez hát gratulálunk.
2: Köszönöm szépen. Hát olyan helyeket érte el, ilyen angol iTunes listán, igen, top 40, Dánia
3: elképesztő,
2: top 40,
3: elképesztő.
2: Norvégia top 40. Szóval nagyon elképesztő.
1: Azt a norvégokat. Igen,
2: olyan helyeken, sőt, most néztem frissen így, a rádió játszások külföldön, például Olaszország, ez nagyon érdekes. Aha. Olaszországban a legtöbbet játszák a dalomat, most tartanak 3 hét után valami 250 játszásnál, és ilyen 23 rádión keresztül, szóval valami hihetetlen.
3: Gratulálunk,
2: köszönöm,
3: hozzá.
2: Köszönöm.
1: Mi kell ehhez egyébként? Mert az, hogy minket fölhívsz, hogy van egy új dal, és bemutat neked, de Olaszországban gondolom nem telefonálsz oda Rómába,
2: nem,
1: meg nem, a Norvégiába.
2: Ciao, ciao bella.
3: Ciao bella.
1: My name is Victor.
2: Na, az az igazság, hogy megpróbálok az elejétől, szóval, hogy miért vártam 7 évet. Az igazság, hogy picit, hogy mondjam, nem biztos, hogy minden zenész ilyen, de én ilyen vagyok, hogy én kicsit elkezdek félni, hogy vajon az emberek szeretni fogják ezt az igazi önazonos Király Viktor zenét, vagy inkább bele kéne férköznöm ebbe a mai modern mainstreambe, és akkor vannak ilyen kérdőjelek bennem. Uh-huh. Ezért van egy csomó olyan dalom, amit úgy polcra tettem. Uh-huh. Én tettem polcra, ami vagy hiba, vagy nem hiba.
3: És ki mondta, hogy ezt vedd le a polcról?
2: Hát mindenki.
3: Mindenki.
2: A feleségem, a családom.
3: Hogy ez
2: a,
3: nagyon jó, és higgy benne.
2: Hogy igen, de viszont nem abba a hangszerelésben, amiben eredetileg készült. Szóval én azzal nem voltam megelégedve, és kellett, hogy áthangszereljem, uh-huh, vagy 6-szor, hogy megszeressem, és a Nagy Lajos nagyon sokat segített nekem, az zenésztársam, hogy úgy hangszereltük meg véglegesen, hogy azt mondtam, hogy na jó, akkor ez nekem nagyon tetszik, így mehet.
3: És hova raktad ki, ahonnan aztán a világ összes rádiója átvette?
2: Hát ez érdekes, szintén érdekes, mert ebből fog látszani, hogy mekkora egy boomer vagyok. Még nem vagyok boomer, azt mondom, millennial vagyok, nem?
3: Igen.
2: Ez a 2000-es évek, de én nem hittem, hogy a social media tényleg lehet az előnyünkre használni.
3: És tessék.
2: mert én néztem, ahogy a többiek csinálják, és én kimondottan idegesítőnek találtam, hogy nézek ilyen külföldi zenészeket, és azt láttam, hogy ugyanazt a dal részletet, mondjuk egy refrént, felrakja napi 3-4-szer, csak mindig másik helyszínen, és akkor így futtatja be, és mondom, ezt nem hiszem el, hogy ez kinek tetszik, hogy ugyanazt rakja fel napi 10-szer. És elkezdtem a dalommal ezt csinálni, és működik.
3: Hát?
2: És működik.
1: Figyeljetek, én találtam egy első helyezést a Sorry Not Sorry-nak.
2: Na!
1: Prágából.
2: Ne!
1: A Funkstar Radio-nál, ez egy internetes rádió, és hogy a Most Played Tracks. Között ott van az első, Sorry Not Sorry király, Viktor.
3: Egy pesgővel kellett volna köszöntenünk a Viktort. Hát
2: és hát remélhetőleg, hogyha elkezdjük itt játszani, akkor itt fogunk napolnakat elérni.
3: Először hallgassuk meg, mit szólsz hozzá. Oké?
2: Köszönöm.

0: Király Viktor újdonságával, a Sorry Not Sorry-val, ez a Sláger reggel, 6:45 perccel.
1: Hey. És azt mondja, Viktor, soha nincs vége, soha nincs vége, ez a dal, de jó, ne is legyen. Tök jó a flója.
0: Tudod, az jutott eszembe, hogy hát most az egész világban látom azt, hogy mindenkinél komoly dilemma az, hogy mit válasszon. Csinálja azt, ami üzletileg kell, amivel el lehet érni a nem tudom minél nagyobb megtekintést, az Instán, meg a Facebookon, meg stb., meg az ugyanígy a mindennapi életben, a munkában azt csinálja, amivel pénzt lehet csinálni, vagy B opció, azt csinálja, amit szeret, ami belülről jön, ami lélekből jön, és én tökre örülök és büszke vagyok rá, hogy te meghoztad azt a döntést, hogy te azt szeretnéd csinálni, amiben hiszel, ami a te lelkednek jól esik, és bízzunk abban, hogy aztán ez ugyanúgy megtalálja a közönségét.
2: Na, hát én is örülök ennek, és egyébként ez tényleg egy állandó vacilálás volt bennem zeneileg, meg így emberileg, hogy bármennyire furcsának hangzik, de az én életemben mindig volt egy ilyen kettős hatás, hogy vajon hova tartozok. Ugye Amerikában születtem, persze, de már közel 30 éve élek Magyarországon. Most amerikai vagy magyar vagyok, vagy magyar vagy amerikai. És tudom, hogy ez egy ilyen pitiánel dolognak tűnik, de a mindennapokban ott van. Ott van ez az érzés, hogy vajon ki vagyok én. És ugye zeneileg is mindig ez volt a téma bennem, hogy énekeljek angolul vagy magyarul. Magyarul vagy angolul. És tök érdekesen lehet látni az én karrierembe, ebben a 18 éve voltam meg, aztán 18 éves karrieremben, hogy látszik a statisztikán, a rádiójátszásokon, az eléréseken, hogy amikor merek önmagam lenni, azok jönnek be. Mondok egy példát. Kijöttem a Megasztárból, mindenki azt hajtotta, énekelj magyarul, énekelj magyarul, énekelj magyarul. Megcsináltam egy teljes magyar lemezt, azon volt a forgószél, Halra indulsz. Ismerték a dalok, szerették, de nem volt igazán átütő siker. És aztán vettem egy nagy levegőt, és 2010-ben kiosztam a szólót.
1: Igen.
2: Egész ország.
1: Hát a szóló, az over, igen, a fire, igen, tehát ezek olyan kulti dalok tőled, igen, hogy az őrület.
2: És aztán megint ugye eltett egy csomó év, ahol elkezdtem egy kicsit újra magyarul énekelni. Szerették, nem annyira. És most megint vettem egy nagy levegőt, angolul sorry not sorry, az én zenéstílusom, és szeretik. Szóval ennek nagyon örülök, és szeretek ezt a visszajelzést.
1: És tudod, milyen jó, hogy két nyelvű vagy? Mert az újra szól, az azért egy jó kis áthallásos, ami a koncertednek egyébként a névadása.
2: Igen. Ezt nagyon várom, ezt a koncertet, főleg egyébként a címe miatt.
1: Igen.
2: Hogy újra szól.
0: Újra szól a szól.
2: Nagyon érdekes, hogy nem rég adtuk ki az eseményt a Facebookon, és már több mint 800-an visszajeleztek, szóval elég nagy az érdeklődés iránta. Ez április 11-én lesz, bocsánat, jól kell magyarul mondani, 2027 április 11-én, mert angolul fordítva van, a Budapest Kongresszusi Központban lesz, ahol mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Összehozzuk, ott lesz az egész zenekar, valószínűleg lesznek sztárvendégek is.
1: Róluk még nem beszélsz, gondolom.
2: Róluk még nem beszélek, mert még nem raktam össze a listát. De a lényeg az, hogy ahogy a címében is van, hogy próbálok egy olyan műsort összeállítani, hogy nyilván ott lesznek a slágerjeim, de próbálok olyan zenéket is összerakni, mert ez a szózene, ami jól esik.
1: Figyelj, tudod, a Bruno Mars is így csinálja, a régi dalaiból is játszik, meg persze, az újak közül, amik persze teljesen más stílusúak. Úgyhogy ha neki bejött, akkor szerintem neked
2: én
1: is
2: nagyon, tényleg olyan hírt, nem tudom miért, de nagyon várom ezt a koncertet. Mm-hmm. Szerintem ez egy jó koncert lesz, és jól fogjuk összehozni, és várok mindenkit sok szeretettel.
0: Jó, azért majd a karácsonyt élvezd ki, mert azt tudjuk, hogy szeretettet, ne az legyen, hogy legyen már április.
1: Persze, imádja a karácsonyt, hát hogy ne.
2: De várjál, én már most számolom a napokat, hogy mikor van április.
0: Na jó, viszont most még maradj, mert van más tervünk.
1: Bizony.
0: Ez a Sláger reggel 9:50 lesz, 3 perc múlva.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
11: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallotta.
2: Petra, te látod, amit én látok az időjárás tekintetében?
13: Mire gondolsz?
2: Új kifejezést tanulhatunk meg, ugye nyáron volt a hőkupola,
13: és
2: előtte sose ismertük, hogy hőkupola. Most kérlek szépen okklúziós frontunk.
14: Úristen, gyerekek.
2: Okklúziós front.
13: Jól van akkor, köszönjük szépen.
2: Két front összezárodását jelent, amikor a hideg front utoléri a meleg frontot, az az okklúziós front.
13: Rendben.
2: Ez mit eredményez, Petra, az okklúziós front?
13: Figyelj, fogalmam sincs, azt tudom, hogy borongós lesz ma az égbolt felettünk. Holnap számíthatunk majd csak napsütésre, ma nem annyira.
2: Aha.
13: Hát, ha ezt jelenti.
2: Így mondjuk értem. Nézzük a közlekedési információkat. A 15. kerületben a Sződ-Liget utcát lezárták a Morzsa utcánál egy baleset miatt. Ennyit ír a BKK, közben kicsi nyomozásba kezdtem. Kérlek szépen, beszakadt az útpálya egy BKK buszjárat alatt, amin 40-en utaztak, alámosta a víz. Tehát megint az elmúlt sok-sok évnek a karban nem tartása a vízvezeték rendszernél, ugye, ez megbosszulta magát. Szóval beszakadt a busz alatt. Nem tudom, kihúzták-e onnan. Minden esetre a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és 296-os a autóbuszok terelve közlekednek, nem érintve a Géza Fejedelem tér, a Sződ-Liget utca és a főút megállókat. A Hűvösvölgyi úton is baleset nehezíti a közlekedést a Budenc útnál, számítsanak itt is sávzárásra, és helyszínelnek a Tököli úton is a Rákóczi út felé, a Baross térnél a külső sávban. A városon kívül az M0-ás keleti szektorában is baleset történt, a 11-es főút felé haladva az M5-ös csomópontjánál egy kis teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A 32-es kilométernél zárva a legbelső forgalmi sáv, már 3-4 kilométeres nagyjából a torlódás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:10 lesz már, 2 percen belül.
2: Múltkor itt volt nálunk, képzeld Viktor, egy pénzügyi mentor, aki segített abban, hogy mi felnőttként hogyan tudunk spórolni, és aztán ezt hogyan tudjuk visszaforgatni. Viszont akkor említette nekünk, hogy jó volna, hogyha a gyerekek pénzügyi tudatosságáról is beszélgetnénk, és akkor néztünk Zoli, hogy a gyerekek pénzügyi tudatossága, hát az meg hogy. És aztán eszünkbe jutott nemrégiben, mert hogy olvastunk egy cikket, hogy bizony a gyerekeket már kiskorban rá kell erre nevelni. Hát neked azért ott van egy kisgyerek. Ti már elkezdtétek terelgetni abba az irányba, hogy hogyan legyen esetleg pénzügyileg tudatos, vagy hogy hogy értse azt, hogy a pénznek mi az értéke?
3: Igen, elkezdtük, és egyébként teljesen egyetértek azzal, hogy szerintem iskolában ezeket kéne tanítani.
2: Aha.
3: Szóval tényleg kéne, még az én iskoláztatásomban se volt ilyen pénzügyi tanácsadások, de ez nagyon fontos. Én felnőtt fejjel is még mindig úgy nézek ezekre a dolgokra, hogy így gondolkoznom kell, aha, hogy vajon melyik a jó út, és milyen jó, ha az ember úgy nő fel, hogyha ezeket tudja. Szóval igen, mi már elkezdtük, de hát ilyen nagyon ilyen
2: gyereknyelven,
3: igen. Hogyha nyáron volt egy csomó házi munkát, amit kellett csinálni, és akkor azért kapott 100-100 forintokat.
2: És nagyon örült neki, ugye?
3: Nagyon örült, és ugye ő már tudta nyár elején, és felfogta. Aha. Azt mondta, hogy de jó, hogy csinálunk nyári munkát, mert én tudom, hogy ezt a bizonyos játékot akarom venni,
2: na,
3: mire összegyűjtöttük a pénzt, és akkor összegyűjtöttük, ezt jó, nyilván hozzáraktunk, de
2: persze,
3: ezt ő nem
2: de
3: tudja.
2: Ez tök jó.
3: És akkor nyár végén egy tök büszkén jött haza, hogy ő megvette azt a játékot, amit ő június elején elhatározott, hogy nyár végén fog venni. És szerintem ez egy jó dolog. Nyilván ez át tud billenni, hogy akkor már csak akkor fog felállni segíteni, hogyha kap pénzt. Ezért ezt a kommunikációt ezt kell többször elmondani neki, hogy nem csak azért segítünk, hogy pénzt kapjunk, hanem azért is segítünk, mert egy család vagyunk, és segítünk egymásnak. De, és akkor szoktam mondani neki, hogy csináljunk egy különbséget, hogy amit úgy hívunk, hogy munka, azért fogsz kapni. De amit úgy hívunk, hogy nem tudom, csak segítség, meg együttség, akkor az pénz nélküli.
2: De nagyon jól csináljátok.
3: Igen. Hát ez a munka. A munkáért jár a pénz.
2: Igen.
1: Hát akkor munka az volt, amikor bátyámmal lemostuk nagybátyámnak az autóját, és akkor mondta, hogy jó, azért így jár.
2: Én is a nagyszüleimtől így kaptam pénzt, amikor ők nyuszikat tartottak, meg voltak nekik csirkék, tyúkok, és hogyha például összeszedtem a tojásokat azon, és kaptam pénzt, tehát, hogy ki kellett menni, nem nekem kiszedni, bevinni, vagy a nyuszik etetéséért, meg hogyha kitakarítottam, tudod, a ketreceket, a nyúlketreceket, azért is kaptam pénzt.
1: De soha mentünk a piacra, összeszedtük a szilvát, és akkor vittük ki a piacra, ott árult.
2: Szerintem ez tök jó dolog.
3: Szerintem is jó dolog, mert én egyáltalán nem értek egyet azzal a neveltetéssel, amikor így úgy állnak hozzá, hogy a gyerekem az a kis személyes ilyen rabszolgám, tudod, és akkor menjél ki füvet nyírni, mert a fiam vagy, és menjél. Aztán azzal nem értek egyet. Mert ugye nem azért jöttek a világra, hogy most a kis

0: kollégánk legyen.
1: Hát jó, de azért ott megvan az a vonulat, amikor mondjuk a anyuka rászoktatja a kis csibét, hogy azért mondjuk pakoljon el maga után a konyhába, hogy mosogass, ezt nem, az nem ördögtől való.
2: Nem, az elmosatni
1: vele a tányérát, és ugyanígy én is nyitottam füvet, de nem azért, mert rabszolgaként befogtak, hanem mert be volt az, hogy most akkor legyen szép a kert, szeretnék lasztizni utána, akkor jó, hát akkor vágd le, és akkor utána már tudjátok csinálni.
0: Így van.
2: Egyik ez a valami jó szerintem. Tehát az a véglet sem jó, amikor mindent megkap a gyerek, mert mostanában egyre több olyan gyereket látok, akik hisztiznek és üvöltenek, tudod, a bevásárlóközpont közepén, és anya nem szól rá, mert hogy jó van, kicsikém, én nem kaptam meg, neked próbálom ezt megadni.
1: Hát mert bepotolja a saját gyermekkorának elmaradt vágyaitál.
0: Nálunk ez szerencsére nem így van, mert, és nem akarok nagyon hazabeszélni, hogy a mi gyerekünk a legjobb gyerek a világon, de hát így van. Anita nagyon szigorú, ez nálunk mindig egy téma, hogy ő például a screen time-ra, ugye az, hogy mennyit nézze a képernyőt, nagyon szigorú
2: ebben. De abban igaza van.
0: És tök igaza van, azt hiszem, hétfőn csak egy órát nézhet mesét, én meg odaszólok, hogy ez csak angolul nézheti, szóval ilyen szabályok között van, és ez nagyon sokat számít. Nem hisztizik a gyerek. El tudunk menni bárhova, el van, nincs probléma. És konkrétan már látja a többi gyereken, hogy aj, nem tudtam játszani vele, mert végig a telefonját nézte.
2: Na igen.
0: Szóval ő látja a saját szemével, hogy ez nem jó. Mm-hmm.
1: Igen. Az jó, hogy a felismerésig magától jut el, és nem kell megjelezni neki.
2: Hát ha úgy nevelik, a szülők példát mutatnak, akkor szerintem azt
0: mondjuk mi egész nap a telefonon vagyunk, szóval nem tudom, ilyen hipokraták
2: de
0: vagyunk minden ketten.
2: Ugye nem.
0: De azért sokat
2: és vagyunk. Akkor azt hogy mondjátok el neki? Anya, és akkor ti miért csináljátok
0: mi
2: ezt?
0: Mi mondjuk el neki, hogy ez munka.
2: Ja, értem, okay.
1: De egyébként most meg kell dicsérnem a Viktort, mert mióta itt ül reggel 6 óta, ha összeadnám, szerintem nettó talán 6 perc itt volt a kezében.
2: Igen, akkor is az Anitával beszélt.
1: Illetve a legelején készített néhány videót, ebben arra hívta fel a figyelmet a saját közösségi felületein, hogy majd mindjárt kezd itt nálunk műsort
0: vezetni. Akkor én is kapok 100 forintot?
2: Igen.
1: Ezen nem múljon. Sőt, ha összejött a 100-at, megduplázunk. Nálunk ez volt még a módszer, mindig mondta anyám, hogy ha valamit nagyon szeretnénk, tesónak is nekem is mondta, akkor oké, ha valamennyit összegyűjtünk, és akkor ő kipótolja a másik felével.
2: Ja, igen. Tök jó.
1: Ha van, ha gyűjtesz 100 forintot, adunk már egy másikat, jó, Viktor?
0: Ez jó, viszont ez nem olyan jó módszer, mert a bank meg pont ellenkező
2: csinálja.
1: Az egy külön kör, hogy a bankokról értekezzünk. Szerintem azt most inkább hagyjuk is. Ez a Sláger reggel 3:10 múlt 4 perccel.

0: Sláger reggel.
1: Ma reggel Király Viktorral.
2: Hát sziasztok!
3: Nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, társműsorvezetőként.
2: Én örülök, hogy kipróbálhattam magam, igazából nem csináltam semmit, csak beszélgettem. De örülök, hogy itt lehetem, és bemutathattam az új dalt, és beszélhettem a jövő dolgairól, koncertről, stb. Kicsit haragszom, hogy csak most mutattuk be ezt az új dalt, mert mindjárt jön az új dal.
3: Hát ez az.
2: Majd
3: szóval azt is hozd el, jó?
2: Azt is elhozom,
3: jó? Mielőtt mondjuk máshol is nagyon megszeretik.
2: Mondom, hogy először elhozom ide, és akkor remélhetőleg itt. Mondjuk bár nem, most nem, nem, na, visszaszorítom ezeket az érzéseket, most bízok önmagamba.
3: Így van.
2: Remél, ez is jó lesz.
3: Helyes.
2: Ez is jó
3: így
2: lesz.
3: Kell.
1: Ez legyen
3: kell.
1: Így. Köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, és köszönjük a figyelmüket. Búcsúzik már a Pordán Petra.
3: Somogyi Zoltán.
1: És Király Viktor. Találkozunk holnap reggel.
3: Csók.
2: Sziasztok.
1: További szép napot, viszhal.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam.
3: Ne, kérlek. És
2: zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
2: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
2: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
2: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
10: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Beszakadt az aszfalt Rákospalotán, egy BKK busz is érintett volt. 2030-ig új alkotmányt és választójogi törvényt akar elfogadni a kormány, és őszi fesztiválokon, vásárokon is ellenőriz a NAV Dél-Budapesten. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt ma reggel Budapest 15. kerületében a Sződliget utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az eset egy BKK buszt is érintett, amelyen 30-40 ember utazott. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett mentők is érkeztek. Az érintett útszakaszt lezárták, amíg a beavatkozás és a helyszín biztosítása tart. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy pontosan hogyan érintette a buszt az útpálya beszakadása, illetve történt-e személyiség. Új alkotmány és új választójogi törvény elfogadását tervezi a jelenlegi parlamenti ciklus végéig a kormány, mondta Magyar Péter miniszterelnök a ma reggeli interjújában. A kormányfő szerint előbb az új alkotmányt lenne célszerű elfogadni, amelyet népszavazással is meg kellene erősíteni. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Tisza közössége politikailag sokszínű, de abban szerint egyetértés van, hogy nem akarnak az előzőhöz hasonló politikai rendszert kiépíteni. Az új választójogi szabályok részleteiről egyelőre nem közölt konkrétumokat. Nagy arányú családi pótlék emelést ígért 2027-re Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a pontos mértéket a jövő évi költségvetés helyzetének ismeretében határozzák meg. Magyar Péter azt mondta, a kabinet egyszerre szeretné csökkenteni a hiányt, olcsóbbá tenni az állam finanszírozását, és több pénzt hagyni az embereknél. A 2027-es költségvetésben a családi pótlék emelése mellett az állami alkalmazottak bérrendezését és a személy jövedelemadó csökkentését is mérlegelik. A családi pótlék összege 2008 óta nem változott. Kiemelten ellenőrzi az őszi fesztiválokat, vásárokat és szabadtéri rendezvényeket a NAV Dél-Budapesti Adó és Vámigazgatósága, írta az Adótrafipax. A szeptember 14-én, tehát a mai napon kezdődő héten a revizorok elsősorban azt vizsgálják, hogy a vállalkozások adnak-e számlát vagy nyugtát, betartják-e az online pénztárgépekre vonatkozó előírásokat, és szabályosan bejelentették-e alkalmazottaikat. A kiemelt ellenőrzési időszak augusztus 28-tól október 4-éig tart. A NAV ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy munkatársai a meghirdetett helyszíneken kívül is bármikor tarthatnak ellenőrzést. Szeptember 21-től forgalomkorlátozásra és buszterelésekre kell számítani a 18. kerületi NAP utca környékén burkolatjavítás miatt, közölte a Budapest Közút. A NAP utcát a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között lezárják. A Temesvár, a Versec és a Lugos utcát pedig egyirányosítják, és több helyen parkolási korlátozást is bevezetnek. A munkák várhatóan 2 hétig tartanak, mintegy 80 méteren újul meg az útpálya és a szegély. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os buszok terelve járnak, de megálló nem marad ki. Ma eleinte erősen felhős, helyenként esős időre van kilátás, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet, az északnyugati szél gyenge marad, délután pedig maximum 20-21 fokot mérhetünk. Gyengülő kettős front érje hazánkat, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében előfordulhatnak panaszok, migrénes fejfájás, vagy akár dekoncentráltság, tompaság is jelentkezhet, vezessenek óvatosan.
14: Baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben, a Karácsony Sándor utcában, a Szerdahelyi utcánál. A 99-es autóbusz emiatt terelve közlekedik, nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér közötti megállókat, a Blaha Lujza tér felé, illetve a Mátyás Király tér felé a Kálvária tér és a Kőrés utca megállókat sem. Szintén baleset miatt zárták le a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát, a Morzsa utcánál, a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os, illetve a 296-os aljelzési autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza Fejedelem tér, a Sződ-Liget utca és a főút megállót. Helyszínenleg a Tököli úton is, a Rákóczi út felé a Baross térnél a külső sávban, illetve a Hüvösvölgyi úton, a Budenz útnál is baleset történt, óvatosan arrafele is. Az M0-áson a keleti szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az M5-ös csomópontjánál egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze a 32-es kilométernél, emiatt a legbelső sávot lezárták, ott 3-4 kilométeres jelenleg a torlódás. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Nagyon vidám hetet kívánok mindenkinek a mikrofonnál innentől kezdve. Gyekkel Dániel, indul a sláger napközben, és ezzel a munkahórák pörgetése is egyik a másik után. Outcast, helyjá, ezzel indulunk, aztán Elena Miles is belész hozzánk. Indulunk!

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, a hétvégén pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a buzdítások szóltak nagyon, ugyanis több mint 60 ezer jegy kelt el a World Athletics Ultimate Championship-re, amelyen a nézők 60%-a volt magyar és 40%-a érkezett külföldről, összesen 93 országból. A 28 döntőt hozó eseményt Sebastian Coe elnök és a hivatalos nagykövet Usain Bolt is méltatta, kiemelve Budapest tökéletes helyszínét és a szurkolók elképesztő hangulatát, úgyhogy minden szurkoló, meg minden versenyző természetesen büszke lehet a hétvége történéseire. Glenn Frey, The Heat Is On, aztán a TNT és az Ugye Itt Alszol érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ariana Grande után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd Rosé és Bruno Mars közöse. Az APT nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en.
1: Erősen felhős, borongós idővel indult a mai napunk a Vételkörzet településein, és helyenként már a délelőtti órákban is előfordulhat eső vagy zápor. Érdemes óvatosan vezetni, mert a nedves útszakaszokon könnyen megtréfálhat minket a csúszós út. Felettünk most egy gyengülő kettős front hatás alakítja az időjárást, ami fejfájást, migrént és vérnyomás ingadozást is okozhat. A szürke idő pedig a hangulatunkra is rányomhatja a bélyegét, ezen természetesen a legjobb dalokkal segít.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben, a Karácsony Sándor utcában, a Szerdahelyi utcánál a 99-es autóbusz emiatt terelve közlekedik, nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér közötti megállókat, a Blaha Lujza tér felé, illetve a Mátyás Király tér felé a Kálvária tér és a Kőrés utca megállókat sem. Szintén baleset miatt zárták le a 15. kerületben a Sződliget utcát, a Morzsa utcánál a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os, illetve a 296-as jelzésű autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállót, helyszínenek a Tököli úton is, a Rákóczi út felé a Baross térnél a külső sáv van, illetve a Hüvösvölgyi úton, a Budenz útnál is baleset történt, óvatosan arrafele is, az M0-áson a keleti szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az M5-ös csomópontjánál egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze a 32-es kilométernél, emiatt a legbelső sávot lezárták, ott 3-4 kilométeres jelenleg a torlódás, 06-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. The Wanted Waltz Like Rihanna, egy igazi fricskadal, ami aztán annyira jól sikerült, hogy nagyon a szívünkbe zártuk 2012-ből. Ez a zene szólt, aztán a Magna Cum Laude-vel folytatjuk, akik 1999 márciusában alapultak, a Megawatt feloszlott formációja. Után a nevet a Miskolci Egyetemen vagy a főiskolai tanulmányok alatt hallott latin kifejezésből, melynek jelentése nagy dicsérettel kölcsönözték utalva a vizsgákra. Tőlük érkezik most a Gyerünk Tavasz 2018-ból, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan.

0: ajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasúttörténeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasúttörténeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasúttörténeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-áig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
9: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
10: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: 20-25%-os béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Szerdán kezdődik a 8-osok országos pályaorientációs vizsgálata, és több mint 60 000 jegy kelt el a budapesti atlétikai világdöntőre. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Két lépcsőben összesen 20-25%-kal emelik a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek bérét. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök ma reggeli interjújában. Az emelés első részét novemberben, a második részét januárban kapják meg az érintettek. A kormányfő szerint ugyanakkor ezzel még nem oldódnak meg az ágazatbér problémái, mert a fizetések továbbra is alacsonyak. Magyar Péter azt mondta, a kabinet kiemelt területként kezeli a gyermekvédelmet, az oktatást és az egészségügyet, és további intézkedéseket is tervez ezeken a területeken. 8 korábbi vezető gyanúsított meg a Nemzeti Nyomozóiroda a volántársaságoknál feltárt feltételezett túlárazások ügyében, írta a BAON. A nyomozás szerint 2015 és 2018 között mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett használt autóbuszok beszerzésénél, és a kecskeméti volánszékház megvásárlását is túlárazhatták. A gyanú szerint az így megszerzett pénzek egy részét ingatlan projektekbe irányíthatták. A nyomozók házkutatásokat tartottak, iratokat foglaltak le, az eljárás pedig tovább folytatódik. Továbbra is gépi lélegeztetésre szorul az a 6 éves kisfiú, akit augusztus végén gázolt el egy villamos a Batthyány téren, írta az ittlakunk.hu román sajtó értesülések alapján. A gyermeket a baleset után a tűzoltók szabadították ki a szerelvény alól, majd a mentők újraélesztették. Súlyos sérülései miatt több órás műtéten esett át Budapesten. A család később egy román alapítvány segítségével orvosi repülőgéppel Bukarestbe szállítatta, ahol továbbra is intenzív ellátásra szorul. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Szeptember 16-án szerdán kezdődik a 8. osztályosok kötelező országos pályaorientációs mérése, közölte az oktatási hivatal. A vizsgálat október 9-ig tart, és várhatóan mintegy 67 ezer diák vesz részt benne. A mérés célja, hogy a tanulók jobban megismerjék saját érdeklődési körüket, erősségeiket és alapvető kompetenciáikat, ezzel is segítve a középiskola választást. Teltházas hétvégével zárult tegnap este Budapesten a sporták történetének első atlétikai világdöntője. A háromnapos versenyre több mint 60 ezer jegy kelt el. A nézők jelentős része külföldről, összesen 93 országból érkezett. A Zsivotky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb versenyzői 28 döntőben mérkőztek meg. A szervezők szerint a nemzetközi sportdiplomácia és a sajtó érdeklődése is kiemelkedő volt. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke rendkívülinek nevezte az eseményt, és jelezte, további versenyeket is szívesen hoznának Budapestre. Szeptember 25-én délután 4 órától várja az érdeklődőket a Hungaromet a második kerületi székházában a kutatók éjszakáján. Az előadásokon szó lesz a hőhullámok múltbéli és várható alakulásáról, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekről, valamint a hőmérsékleti és csapadék szélsőségekről. A látogatók a Hungaromet muzeális gyűjteményét is bejárhatják, ahol régi hőmérők, csapadék és szélmérő műszereket mutatnak be, és a mai mérési technológiákat is megismerhetik. A programra előzetesen regisztrálni kell a kutatók éjszakája honlapján. Továbbra is szürke, felhős az idővétel körzetünk településein. Több helyen számíthatunk majd csapadékra, elvétve akár intenzívebb gócokban is. 19-21 fok között alakul mindössze a maximum hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
14: Az M3-as autópályán Bakk térségében mindkét irányban lassulás tapasztalható, mivel a belső sávot lezárták az üzemi átjáró visszaépítése miatt. A torlódás 2-3 km hosszú a Budapest felé vezető oldalon. Az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán Török Bálintnál karbantartási munkálatokat végeznek, ami miatt egy sávot lezártak a 14-es kilométer előtt. A torlódás már 1-2 km hosszú. A 31-es főúton Mende és Maglód között egy teherautó és egy személyautó karambol. A 31-es kilométernél az utat lezárták, kerülni Gyömrő településen keresztül a Gyömrő üllő, illetve az Ecser Monor összekötő úton lehet. Budapesten továbbra is zárva tartják a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál baleset miatt, viszont megszűnt a forgalmi akadály a Tököli úton a Rákóczi út felé, a Baross térnél a külső sávban. Ha önnek is a közlekedési infója, írja meg vagy hívja 0-30-30-30-9-8 mindkét esetben a számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul az újabb óra a mikrofonnál. Továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük, és élvezzük ezt a kimondottan kellemes kora őszi időjárás. Legalábbis én nagyon élvezem. Shakira, Burna Boy és a Die Die nyitja ezt az órát.

A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a sláger FM, a Maroon 5 újdonságát hallgattuk, ez volt tőlük a Heroin, és végre hoztam egy jó hírt, ugyanis több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél két nap alatt, miután múlt hét szerdán a Vigadó téri mérce elérte a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es szintet, szombat reggelre a csapadék hatására 23 cm-re nőtt a vízállás. Az előrejelzések szerint vasárnap délig további 15 cm-es emelkedés várható, úgyhogy ennek mindenképpen tudunk örülni. Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero érkezik ennek örömére. Itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a belga DJ producer Mágus Last Frequencies és az Are You With Me 2014-ből szólt, aztán a friss időjárási és közlekedési információk után jön egy igazi pozitív dal, ami sok szerencsét kíván majd nekünk. Loi és a Get Lucky nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en.
1: Felhős arcát mutatja az időjárás. A térségben pedig szinte bárhol kialakulhat egy-egy futózápor. Ha autóban ülnek, számítsanak vizes csúszós szakaszokra, egy-egy intenzívebb gócban pedig a látótávolság is hirtelen lecsökkenhet, úgyhogy tartsanak a szokásosnál picit nagyobb követési távolságot. A kettős frondi hatás miatt sokan küzdhetnek gyulladásos panaszokkal, és a koncentrációnk is sokkal könnyebben lankadhat. A maximum hőmérsékleti értékek ma mindössze 20-21 fok körül tetőznek.
0: Az M3-as autópályán Bak térségében mindkét irányban lassulást tapasztalható, mivel a belső sávot lezárták az üzemi átjáró visszaépítése miatt. A torlódás 2-3 km hosszú a Budapest felé vezető oldalon. Az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán Török Bálintnál karbantartási munkálatokat végeznek, ami miatt egy sávot lezártak a 14-es kilométer előtt. A torlódás már 1-2 km hosszú. A 31-es főúton Mende és Maglód között egy teherautó és egy személyautó karambol. A 31-es kilométernél az utat lezárták, kerülni Gyömrő településen keresztül a Gyömrő üllő, illetve az Ecser-Monor összekötő úton lehet. Budapesten továbbra is zárva tartják a 15. kerületben a Szőtliget utcát a Morzsa utcánál baleset miatt, viszont megszűnt a forgalmi akadály a Tököli úton a Rákóczi út felé, a Baross térnél a külső sávban. Ha önnek is a közlekedési infója, írja meg vagy hívja 0630 30 30 9 8, mindkét esetben a számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kylie Minogue és a Spinning Around után szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek. A Praktiker és a Sláger FM közös játékára, amelyre mindazok jelentkezhetnek, akik egy különleges felújítás, nehéz barkácsolás vagy izgalmas kertészkedés során megtapasztalták egy segítőtárs kitartó támogatását, és szeretnék ezt rendhagyó módon meghálálni. A praktiker.hu per köszönő kötőjel dal oldalon regisztrálóknak csupán el kell küldeniük a saját történetüket, amelyek alapján professzionális zenészek egy teljesen személyre szabott egyedi köszönő dalt írnak, a beküldött emlékekből születő legmeghatóbb szerzemények, ráadásul nem csak a megajándékozottaknak szólnak, hanem ország világ előtt is felcsendülnek a Sláger FM műsorában, valamint a Praktiker hivatalos YouTube csatornáján. Azt gondolom, hogy ez a tökéletes módja a segítség megköszönésének, meghálálásának. Úgyhogy jöhetnek a jelentkezések, addig is Stevie Wonder és a Part-Time Lover folytatja a zenék sorát itt a Sláger FM-en. I'm

0: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: Zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeret főzni? És tud is?
4: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
3: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
3: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
4: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
3: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
3: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
4: Mivel rádiódóban vagyunk, nincs az csörgök, mintha dolgoznak. De
0: Stila gasztró a Sláger reggelben.
3: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszervár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
7: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
8: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
9: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
10: Humin savat használok. Humin Gardent.
9: És én már elkéstem vele?
10: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
9: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
11: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatok. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Ma tárgyalja a parlament az ügynökakták nyilvánosságáról szóló javaslatot. Átlagsebességmérést vezetnek be a magyar autópályákon, és állásbőrzét tartanak pénteken Újpalotán. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Ma kerül az országgyűlés elé az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvényjavaslat, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A tervezet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának működését is érinti. A parlament emellett igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változtatásokról is tárgyal. A három javaslat vitája ma lesz, az elfogadásukról pedig várhatóan holnap dönt az országgyűlés. A kormány korábban azt jelezte, hogy az ügynökakták nyilvánosságát szélesítenék. Az átlagsebességmérés bevezetését vizsgálja a kormány a gyorshajtás visszaszorítása érdekében, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Tájékoztatása szerint havonta ezres nagyságrendben közlekednek olyan autósok a magyar autópályákon, akiknek az átlagsebessége meghaladja 180 km/h. A tárca ezért azt is vizsgálja, hogy külön jogi kategóriát hozzanak létre a kirívó sebesség túllépésekre. Vitézy szerint a szabályozásnak és a büntetéseknek is különbséget kell tenniük a kisebb és az extrém gyorshajtás között. A miniszter hangsúlyozta, a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. Földrengést észleltek ma hajnalban Baranya vármegyében Selye közelében, közölte a katasztrófa védelem. A Hunren Szeizmológiai Obszervatóriumának adatai szerint a rengés reggel 3:46 előtt keletkezett. Erőssége 2,5-ös magnitúdójú volt. Az epicentrum Selyétől mintegy 18 kilométerre a magyar-horvát határ térségében helyezkedett el. A rengés miatt károkról vagy sérültekről nem érkezett bejelentés, és a lakosság sem tett jelzést, sem az obszervatóriumnál, sem a katasztrófa védelemnél. Összesen 62 önkormányzati bérlakásra írt ki pályázatot a 13. kerületi önkormányzat. A lakások között általános bérlakások és úgynevezett fecskeházi lakások is szerepelnek. Utóbbiakat fiatal házasok és élettársi kapcsolatban élők pályázhatják meg határozott időre lakás előtakarékossági vállalással. Az általános pályázat egyes lakásaira azok is jelentkezhetnek, akiknek jelenleg nincs önkormányzati bérlakásuk. A pályázatokat október 19-ig lehet benyújtani. A részletes feltételek és a lakások adatai a 13. kerületi közszolgáltató oldalán érhetőek el. Állásbőrzét rendeznek szeptember 18-án pénteken Újpalotán, a főtéren. A program 9 órától indul, délután egyig tart, és összesen 25 cég mutatkozik be a helyszínen. Az érdeklődők személyesen találkozhatnak a munkáltatók képviselőivel, tájékozódhatnak az aktuális állás lehetőségekről, és közvetlenül is kérdezhetnek a betölthető pozíciókról. A rendezvény célja, hogy megkönnyítse az álláskeresők és a munkaadók kapcsolat felvételét. Ha az időjárás nem teszi lehetővé a szabadtéri programot, az állásbőrzét egy héttel később, szeptember 25-én tartják meg, ami szintén egy pénteki nap lesz. Akik érzékenyek a kettős frontra, most biztosan érzik ennek hatását, migrénes panaszok, dekoncentráltság és tompaság is jelentkezhet. Az utakon továbbra is számolni kell csapadékkal, ráadásul az északnyugati szél is meg-meg élénkülhet, nagyon figyeljenek a vizes aszfaltra és az esetleges vízátfolyásokra. A levegő hőmérséklete a mai délután folyamán maximum 20-21 fokig emelkedik.
2: Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Robert Károly körúton a Váci út előtt a középső sávban. Tart a helyszínelés a Váci úton kifelé a Dagály utca után, szintén a külső sávban, és továbbra is zárva tartják a 15. kerületben a Szőlőket utcát a Morzsa utcánál, a 96-os, a 124-es, a 225-ös és a 296-os autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Géza Fejedelem tér, a Szőlőket utca és a fő út megállót. Lassú a haladás az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton befelé a Blahalózza tér előtt szintén ez a helyzet. Az M3-as autópályán a főváros irányába a Gyöngyösnél kiépített terelés átépítését végzik, a 75-ös és a 69-es kilométerek között a leállósávra terelik a járműveket, ami miatt már ott jelenleg 1-2 kilométer hosszú kocsisor alakult ki. A 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán a Székesfehérvár felé vezető oldalon három személyautó ütközött össze a 49-es kilométernél, forgalomkorlátozás követ. Te a figyelmet, óvatosan vezessenek.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a délután. Az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok, hogyha éppen most ebédel, ha később fog, akkor pedig akkor fogok majd nagyon jó étvágyat kívánni. Az biztos, hogy folyamatosan hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Sam Smith és a Dancing with a Stranger.

Épp a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt az AC/DC klasszikusa, a You Shook Me All Night Long. 40 év után teljesen restaurált, 4K-s változatban tér vissza a Queen 1986-os budapesti Népstadionbeli koncertje, amely a vasfüggöny mögötti első nyugati stadionkoncertként vonult be a zenetörténetbe. A Queen Budapest című film a 9. budapesti klasszikus filmmaraton szeptember 15-i zárt körű nyitógáláján debütál az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a nagy közönség pedig szeptember 19-én egy ócsai beszélgetéssel egybekötött vetítésen láthatja, mielőtt október 7-től a mozikban is elkezdik majd vetíteni a Queen 1986-os budapesti Népstadion beli restaurált koncertjéről van szó, szóval azért ez egy egészen különleges élmény lesz majd ilyen modern fényben látni ezt a felvételt. Zsédenyi Adrián és a Fekete

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Christina Aguilera és a Jenny The Bottle 1999-ből szólt. Aztán hozzuk Ágival, ő a friss időjárás, én pedig a közlekedési infókat, majd Dua Lipa és a Physical nyitja az óra második felét az infoblokkunk.

0: Továbbra is kitart az őszi szürkeség, és egy-egy kósza zápor vagy kiadósabb eső továbbra is megnehezítheti a közlekedést a régióban. Vezessenek nagyon óvatosan, mert a nedves csúszós aszfalt és az északnyugati irányból helyenként feltámadó szél együttesen ronthatja a járművek menet stabilitását. A kettős front kifejezetten tompává, fáradékonnyá tehet minket a volán mögött. Sokan küzdhetnek még gyulladásos panaszokkal vagy fejfájással. A maximum hőmérséklet mindössze 20-21 fok között alakul.
1: Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Róbert Károly körúton a Váci út előtt a középső sávban. Tart a helyszínelés a Váci úton kifelé a Dagály utca után, szintén a külső sávban, és továbbra is zárva tartják a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát a Morzsa utcánál, a 96-os, a 124-es, a 225-ös és a 296-os autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Géza fejedelem tér a Sződ-Liget utca és a fő út megállót. Lassú a haladás az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton befelé a Blahalózza tér előtt szintén ez a helyzet. Az M3-as autópályán a főváros irányába a Gyöngyösnél kiépített terelés átépítését végzik, a 75-ös és a 69-es kilométerek között a leállósávra terelik a járműveket, ami miatt már ott jelenleg 1-2 kilométer hosszú kocsisor alakult ki. A 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán a Székesfehérvár felé vezető oldalon három személyi autó ütközött össze a 49-es kilométernél, forgalomkorlátozás követ. Te a figyelmet, óvatosan vezessenek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Lola Young egy egészen különleges meglepetés koncerttel tért vissza a Redingi Fesztivál zárónapján. Az énekesnő, aki a tavaly szeptemberi rosszul léte és függősége miatt lemondott koncertjei után idén márciusban kezdte újra a fellépéseket, a Grid színpadon adta elő slágereit, köztük a Messzit, amit most mi is meghallgatunk. Lola Young, Messzi, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
5: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
8: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
9: Nagy zenekaros Triász koncert
10: szeptember 18-án.
9: Barbanegra Red Stage.
10: Kedvezményes elővételi jegyek
9: rock1.hu.
10: Szeptember 18-án.
9: Triász koncert, Orbanegra, Red Stage.
1: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika gyógyszertárak. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
11: A téli hideg és szél gyakran okoz száraz, repedezett ajkakat, ami fájdalmas és kellemetlen lehet. A patikákban kapható ajakbalzsamok segítenek hidratálni és megvédeni az ajkakat a kiszáradástól. Ezek a készítmények gazdagok vitaminokban és természetes olajokban, amelyek segítik a gyors regenerációt. Érdemes rendszeresen alkalmazni őket, különösen a hideg időjárásban vagy szeles napokon. A hidratálás nem csak a fájdalmas repedések megelőzésében segít, de védőréteget is képez az ajkakon, amely megvédi őket a környezeti ártalmaktól.
1: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika gyógyszertárak. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Már tesztelik a Gyesev új Intercity motorvonatait. Konstantinovics Miklós lesz az országos mentőszolgálat új főigazgatója, és bankkártyás fizetést tesztel három budapesti buszjáraton a BKK. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Megkezdődött a Gyesev számára készülő új Flirt Intercity motorvonatok tesztelése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vasúttársaság összesen 11 új, 5 részes szerelvényt szerez be, amelyek legfeljebb 160 km-es óránkénti sebességre lesznek képesek. A járműveket Romániában, Csehországban és Magyarországon párhuzamosan tesztelik. Az első teljesen elkészült motorvonatok várhatóan az év végén érkeznek Magyarországra, majd megkezdődnek a hazai próbafutások és a hatósági engedélyezés. A tervek szerint az első szerelvények 2027 második felében állhatnak forgalomba. Konstantinovics Miklós oxikológust és sürgőségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat főigazgatójává Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A posztra 9-en pályáztak, a kiválasztás írásbeli értékelésből és személyes meghallgatásból állt. Konstantinovics teljes szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáróta pedig megbízott főigazgatóként vezeti a szervezetet. Feladatai között szerepel a betegbiztonság javítása, a mentők kiérkezési idejének csökkentése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint egy új életpályamodell kidolgozása. Megbízatása 5 évre szól, és további 5 évvel meghosszabbítható. Határozatlan idejű munkabeszüntetés kezdődött a Hanon System székesfehérvári üzemében, írta a Baon. A dolgozók és a vállalat közötti vita már hónapok óta tart, és korábban is volt sztrájk a gyárban. A lap szerint a konfliktus más telephelyeket is érinthet. A pécsi dolgozók jelezték, hogy szükség esetén szolidaritási munkabeszüntetéssel támogatnák székesfehérvári kollégáikat. A jelenlegi forrás nem részletezte, hogy pontosan milyen követelések miatt kezdődött a mostani határozatlan idejű sztrájk. A vállalat álláspontjáról sem közöltek új információkat. Bankkártyával is lehet már helyszíni vonaljegyet vásárolni a 105-ös, a 210-es és 210B autóbuszokon, írta a BKK. A szeptember 8-án indult teszt során hagyományos és digitális pénztárcába regisztrált bankkártyával is lehet fizetni a járművezetőnél. A szolgáltatást a tapasztalatoktól függően további járatokra is kiterjeszthetik. A 200E reptéri buszon várhatóan október közepén jelenhet meg. Több budai és belvárosi vonalon pedig 2027 elején. A BKK hosszabb távon a PNG rendszer teljes budapesti bevezetését tervezi. Három vármegye 38 településén végeznek szúnyoggyérítést a héten, közölte a katasztrófavédelem. A kezeléseket főként az est és éjszakai órákban földi permetezéssel végzik a lakott területeken. A Balaton környékén és Kaposváron továbbra is elsősorban az ázsiai tigris szúnyogok okoznak problémát, a Dráva mentén pedig a hazai szúnyogfajok vannak nagyobb számban jelen. Idén az elhúzódó aszály miatt összességében jóval kevesebb beavatkozásra volt szükség. A kifejlett szúnyogok ellen eddig nagyjából negyed annyi kezelést végeztek, mint a korábbi években. Lassan magunk mögött hagyjuk a nap felét, de a vastag felhőzet egyelőre kitartóan borítja az eget a régió felett. Az elszórt esők miatt a burkolatok sokfelé csúszósak, nedvesek, így a forgalomban továbbra is a türelemé a főszerep. A meleg és a hideg frontra érzékenyek egyaránt tapasztalhatnak fejfájást, dekoncentráltságot. 20-21 fok lesz a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
13: Az M0-as autót M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető ágán egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot, ami miatt már 1-2 km hosszan lassulás alakul ki. Az M3-ason a főváros irányába a gyöngyösi terelés átépítését végzik, a 75-ös és a 69-es kilométerek között a leálló sávra terelik a járműveket, ami miatt ott már 1-2 kilométeres kocsisor alakult ki. A 31-es főúton Mende és Maglód között egy teherautó és egy személyautó karambolozott, a 31-es kilométernél az utat lezárták, kerülni Gyömrőn keresztül a Gyömrő Üllő, illetve az Ecser-Monor összekötő úton lehet. Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Robert Károly körúton a Váci út előtt a középső sávban, és tart a helyszínelés a Váci úton kifelé a Dagály utca után, a külső sávban, valamint lassú haladás az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és a Közraktár utcában, a Fővám tér felé, utóbbi teriktől. Tudom, köszönöm szépen, hogyha önnek is a közlekedési infója, írjon, hívjon, mondja el, segítsen nekünk segíteni. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.
13: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is. A mikrofonnál Ijekkel Dániel, szeptember 26-án egy nagyon különleges programra invitálunk mindenkit. Mondom hamarosan a részleteket, Carly Rae Jepsen nyitja ezt az órát.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Abba, Don't Shut Me Down, ez szólt az előzőekben. Budapesten, a buszmegállókban, illetve a tömegközlekedési eszközök megállóiban egy különlegességet vehetünk észre, ugyanis elindult a mai naptól a BKK két éves kísérleti programja, amelynek keretében szeptember végéig 61 budapesti megállóban helyeznek el e-papír alapú digitális kijelzőket. A napelemmel vagy akkumulátorral működő nagy kontrasztú eszközök valós időben mutatják az indulásokat és a forgalmi változásokat. Távolról felügyelhetők rongálásérzékelővel vannak ellátva, ráadásul a kerekes székesek számára kényelmes magasságban helyezték el, és hangos tájékoztatást is nyújtanak látássérülteknek. Ilyen kis tabletekről van szó, ahol élőben lehet nézni azt, hogy mikor jön, amire éppen várunk, van-e valami változás a menetrendben. Minden hasznos információval gazdagabbak lehetünk, úgyhogy fejlődünk. Dead or Alive, You Spin Me Around, ezzel folytatjuk.

0: Sabrina Carpenter espresszóját hallgattuk, és közben képzeletben el is szürcsöltük, bízom benne, hogy mindenkinek tudott adni egy kis energiát a délután hátralévő részére, az időjárási és közlekedési információk után. Majd a Hertz és Purple Disco Machine közös a Wonderful Life indít.
1: Bár a vastag felhőzet tartja magát, elindult a beígért javulás. Északnyugat felől a délután folyamán már egyre több felé szakadozik fel az ég, de addig is még számítani kell elszórt záporokra. Így a vizes, csúszós útszakaszok továbbra is velünk maradnak a térségben. A gyengülő kettős front hatása miatt a vérnyomás ingadozás és a migrén még ronthatja a komfort érzetünket és a reflexeinket a forgalomban. A hűvösebb idő miatt pedig érdemes előkeresni a kora őszi kabátokat. A hőmérő higanyszála 20-21 fokig emelkedik csak.
0: Az M0-as autóút M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető ágán egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot, ami miatt már 1-2 km hosszan lassulás alakul ki. Az M3-ason a főváros irányába a gyöngyösi terelés átépítését végzik, a 75-ös és a 69-es kilométerek között a leálló sávra terelik a járműveket, ami miatt ott már 1-2 kilométeres kocsisor alakult ki. A 31-es főúton Mende és Maglód között egy teherautó és egy személyautó karambolozott, a 31-es kilométernél az utat lezárták. Kerülni Gyömrőn keresztül a Gyömrő Üllő, illetve az Ecser-Monor összekötő úton lehet. Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Robert Károly körúton a Váci út előtt a középső sávban, és tart a helyszínelés a Váci úton kifelé a Dagály utca után, a külső sávban, valamint lassú haladás az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és a Közraktár utcában, a Fővám tér felé, utóbbi teriktől. Tudom, köszönöm szépen, hogyha önnek is a közlekedési infója, írjon, hívjon, mondja el, segítsen nekünk segíteni. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Slágerfm a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Szeptember 26-án rendezik meg a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóját a Magyar Vasút Történeti Parkban, ahol a látogatók a Slágerfm-mel is találkozhatnak, sőt, negyen szerencsés regisztráló utazása már a Nyugati Pályaudvar történelmi exkluzív királyi várójából indul egy különleges sláger vonattal. Irány a slágerfm.hu vagy a Slágerfm applikációja minden további információért, illetve érdemes már most regisztrálni és ott lenni ezen a különleges lokomotívon, szerintem nyugodtan mondhatjuk. Kompakt Diszkó és a Hősök közöse érkezik. Ez a Minden Rendben, itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul.
0: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
1: És már az utazás is lehet az élmény része.
0: 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
6: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
7: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasább burgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
12: A reklám után...
1: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Támogatta Tisza alkotmánybíró jelöltjeit az Igazságügyi Bizottság. Szeptember 18-ig lehet pályázni a 10 nemzeti park igazgatósági posztjára, és új hibrid erőművi blokkot adtak át Csepelen. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. támogatta a Tisza párt frakciója által jelölt 5 alkotmánybíró megválasztását az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Csoronovszki Nóra, Ligeti Miklós, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt egyaránt 8 igen szavazatot kapott a 9 tagú testületben. A Mi Hazánk által jelölt 5 pályázó közül egyik sem kapta meg a bizottság többségi támogatását. A jelöltekről a tervek szerint holnap szavaz az Országgyűlés. Az alkotmánybírók megválasztásához az Országgyűlés döntése szükséges. Szeptember 18-ig lehet jelentkezni mind a 10 hazai nemzeti park igazgatói pozíciójára, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A pályázóktól természetvédelmi szakmai felkészültséget, vezetői tapasztalatot, stratégiai gondolkodást, valamint együttműködési és kommunikációs készségeket várnak. A kiválasztás több lépcsőben zajlik. A benyújtott pályázatok és szakmai koncepciók értékelését interjú, majd vezetői alkalmassági vizsgálat követi. A minisztérium korábban mind a 10 igazgatói posztra nyílt pályázatot hirdetett. Az új vezetők a tervek szerint november 1-én kezdhetik meg munkájukat. Új 50 megawatt teljesítményű gázmotoros hibrid blokkot helyezett üzembe az Alpiq Magyarország a Cseppeli erőmű területén. A vállalat 23 milliárd forintot fordított a fejlesztésre, amelyet saját forrásból finanszírozott. Az új egységgel a két cseppeli erőmű összteljesítménye 450 megawattra nőtt. A hibrid technológia előnye, hogy gyorsan tud alkalmazkodni az áramigény változásához, így segítheti az időjárás függő, megújuló energiaforrások rendszerbe illesztését. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Szeptember 16-án és 17-én tartja a 4. Budapest állásbőrzét az állatkerti biodómban. A kétnapos ingyenes eseményen több mint 30 munkáltató, több 100 állásajánlattal várja az érdeklődőket, az idei fókusz pedig a munka és a magánélet összeegyeztethetősége. A tudnivalókat Kunert Anna Mária, az állásbőrze projekt vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
14: Hagyományosan az állatkerti biodómban minden évben itt várjuk az álláskeresőket, állásváltókat és minden olyan érdeklődőt, aki kíváncsi a fővárosi fenntartású cégek és intézmények által nyújtott állásokra és lehetőségekre. A nemzetközi projektmenedzsertől kezdve a jogászon keresztül keresünk csatornabúvárt, autószerelőt, mérnököt, takarítót, könyvtárost, vagy karbantartót is, szociális munkást, tehát egy nagyon széles spektrumát lefedi az üres álláshelyeknek a kínálat, úgyhogy mindenkit várunk, aki elhivatottságot érez a tekintetben, hogy a főváros szolgálja. Lesz ingyenes önéletrajz tanácsadás, fotózás, lesznek kerekasztal beszélgetések, amik mind arra szolgálnak majd, hogy az érdeklődők képet kapjanak arról, hogyan tudják összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, illetve hogy a fővárosi fenntartású munkahelyeken ez hogyan valósul meg.
13: A rendezvény célja, hogy az álláskeresők egy helyen minél több céggel kerülhessenek közvetlen kapcsolatba, és támogatást kapjanak a számukra megfelelő állás megtalálásához. Továbbra is szürke felhős időjárás jellemzi vételkörzetünk településeit. Több helyen lehetnek csúszósak az utak, mert elvétve még mindig lehet záporra, zivatarra számítani. Maximum 20-21 fok lehet a mai napon.
15: Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé, a Kálvin téren a 223E és a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, a csatorna javítás zajlik. Az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópontnál történt egy baleset. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell figyelni. A 31-es főúton Mende és Maglód között egy teherautó és egy személyautó karambolozott a 31-es kilométernél. Az utat lezárták, kerülni Gyömrön keresztül, a Gyömrő ülő, illetve az Ecser-Monor összekötő úton lehet. Hogyha ennek is a közlekedési infója, írjon, hívjon 0630303098. Mindkét esetben a számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Indul az újabb óra. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, aki pörgeti a legnagyobb slágereket. Egyiket a másik után. Ezzel téve kellemesi ezt a kellemes hétfői napot. És Lady Gaga, The Dead Dance. Ezzel indulunk.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Karbantartás miatt ezen a héten a H9-es év szerelvényei csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek, míg Szabadságtelep és Csömör között pótlóbusz szállítja az utasokat. A BKK tájékoztatása szerint Csömörről az Őrsvezértere felé a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget tud biztosítani. Ezt csak azért mondom, hogyha valaki esetleg ezzel közlekedne, beírja meglepetést. Joe Cockerrel folytatjuk, tőle jön a You Can Leave Your Hat On itt a Sláger FM-en.

Max az albán származású énekesnő, és tőle a magyarul Show című zenéje. Ez ott a Salt, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Teddy Swims ítja meg a Dorral az óra második felét.

0: Észak-nyugat felől egyre határozottabban szakadozik fel a zárt felhőtakaró, a régióban többfelé bukkanhat elő a nap, ahol kisüt, ott a vizes utak is gyorsan felszáradnak. A volán mögött viszont érdemes rögtön előkeresni a napszemüveget, nehogy elvakítson minket a hirtelen jött fény. A kettős fronti hatás lassan gyengül, de a fejfájás és egy kis lehangoltság még előfordulhat. A levegő hőmérséklete a kora délutáni órákra elérheti a 20-21 fokot, de ennél többre ma sajnos nem számíthatunk.
1: Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé, a Kálvin téren a 223E és a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, a csatornajavítás zajlik. Az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Ráckeresztúr csomópontnál történt egy baleset. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell figyelni. A 31-es főúton Mende és Maglód között egy teherautó és egy személyautó karambolozott a 31-es kilométernél. Az utat lezárták, kerülni Gyömrön keresztül, a Gyömrő ülő, illetve az Ecser-Monor összekötő úton lehet. Hogyha ennek is a közlekedési infója, írjon, hívjon 0-30-30-30-95-8. Mindkét esetben a számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Santana és Chad Kroeger, azaz a Nickelback frontembere, illetve az Into the Night szólt. Aztán Phil Collins-szal folytatjuk, aki a Genesis dobosaként és énekeseként kezdte, és írta be magát a zenetörténetbe. Balkezesként játszik a jobbkezes dobosokhoz hasonló felszerelés.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
0: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
0: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
0: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
7: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
8: Nagy zenekaros Triász koncert
9: szeptember 18-án.
8: Barbanegra Red Stage.
9: Kedvezményes elővételi jegyek
8: rock1.hu.
9: Szeptember 18-án.
8: Triász koncert, Orbanegra, Red Stage.
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
11: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
12: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
13: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
14: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszervár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Baka András a német külügyminiszterrel tárgyalt Budapesten. 100 milliárd forintra lenne szüksége a BKK-nak a pénzügyi helyzete rendezéséhez, és jogvédő szervezetek is részt vennének az örökbefogadási szabályok átalakításában. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Baka András köztársasági elnök ma a Sándor palotában fogadta Johann Wadephul német szövetségi külügyminisztert. Az államfő a találkozón hangsúlyozta, hogy Németország Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, politikai és kulturális partnere. Baka András szerint mindkét fél érdekelt a kétoldalú kapcsolatok erősítésében, a bizalom helyreállításában és új együttműködési területek kialakításában. A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy Magyarország érdeke az európai kötődések erősítése, valamint az elmúlt években megromlott szövetségesi kapcsolatok rendezése. Mintegy 100 milliárd forintra lenne szüksége a BKK-nak ahhoz, hogy rendezze a jelenlegi pénzügyi helyzetét. Ezt mondta Bodor Ádám vezérigazgató a Magyar Hangnak, írja a HVG. Bodor szerint a társaság költségvetése papíron egyensúlyban van, ugyanakkor évről évre növekvő pénzügyi terheket görget maga előtt. Hozzátette, ez a napi működést egyelőre nem veszélyezteti. A vezérigazgató úgy számol, hogy a jelenlegi árak mellett 2027-re már kisebb működési többlet is elérhető lehet. Szerinte ugyanakkor a fővárosnak és az államnak is nagyobb szerepet kell vállalnia a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásában. Több emberi jogi és LMBTQ jogvédő szervezet is jelezte, hogy részt venne az örökbefogadási szabályok újragondolásában. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a kormány kész megvitatni az azonos nemű párok házasságára és örökbefogadására vonatkozó jogi keretek módosítását, és azt ígérte, hogy az örökbefogadásról szakemberek döntenének. Az Amnesty International Magyarország, a Labris Leszbikus Egyesület, a Háttértársaság és a Szivárvány Családokért Alapítvány üdvözölte a nyitást. Ugyanakkor hangsúlyozták, egyelőre konkrét jogszabálytervezetek nem ismertek. A szervezetek elsősorban az azonos nemű párok közös örökbefogadását szorgalmazzák. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok Rangos Nemzetközi Fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A programokról Horváth Csaba, az NFI Marketing és Kommunikációs Igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Ezúttal is lesznek külföldi sztárvendégek. A francia film sokoldalú tehetsége Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhmalbaf és az élvonalbeli lengyel operatőr Páver Édelman, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is nagyszerű filmeket készített. Ezek közül például 6-ot mutatunk majd be a budapesti klasszikus filmmaratonon. A világhírű filmesek személyesen is ott lesznek egy-egy vetítésen, találkoznak tehát a közönséggel és mesterkurzusokat is tartanak. Emellett természetesen idén sem maradnak el a Budapest Classics Film Lab nemzetközi szakmai programjai, a rendkívül népszerű diákvetítések és a családi programok sem.
15: A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon. A délutáni csúcsforgalom idejére északnyugat felől végre elkezd felszakadozni a zárt felhőtakaró, és a régióban egyre több helyen kikandikál a nap, ahol kisüt, ott rögtön vegyük fel a napszemüveget, de azért az esernyőt se tartsák nagyon távol. Elértük a mai napra várható maximumot, 20-21 fok lesz, innentől már csak csökkenni fog a hőmérséklet.
16: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
17: Az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópontnál történt egy baleset. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozással lehet csak közlekedni óvatosan arrafelé. A 31-es főúton Mende és Maglót között is egy teherautó, illetve egy személyautó karambolozott a 31-es kilométernél. Az utat lezárták, kerülni Gyömrőn keresztül lehet a Gyömrő üllő, illetve az Ecser Monor összekötő úton. Budapesten erős a forgalom a Kiskörúton, az Astoria felé, illetve az Üllői úton a Nagykörút előtt mindkét irányban. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben, a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében a csatornajavítás zajlik. Lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát, ott vízvezetéket javítanak a Morzsa utcánál. A 96-os, a 124-es, a 225-ös és a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállót. Lezárták mától a 16. kerületben a Mészáros József utcát is, a Zsíjaladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás zajlik ott, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
17: A mikrofonnál még ebben az órában Jekkel Dániel. Köszöntök mindenkit, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan ebben az órában is, és már el is indultunk Remy Linney-vel. Tőle jön a Love Me or Not.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM.

0: Itt a slágerefonon a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Szeptember 26-ára egy nagyon különleges programra invitálok mindenkit. Akkor rendezik ugyanis a Loco Piknik és a Kerti Vasutak találkozóját a Magyar Vasút Történeti Parkban. A slágerefem hallgatói közül 40 szerencsés exkluzív utazáson vehet részt. A program a Nyugati Pályaudvar történelmi királyi várójában indul, ahonnan a sláger vonat lokomotív viszi a nyerteseket a helyszínre. Minden további információ a slágerefem.hu-n, illetve a Sláger FM applikációján keresztül érhető el, itt lehet regisztrálni is erre a programra. Bruno Mars és az I Just Might érkezik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a sláger.

0: So good, amiután érkeznek az időjárási és közlekedési információk, de nem állunk meg, hanem törünk tovább az óra második felében is. El a Langley és a Be Heard, ez az első sláger az infók után.
1: Az ígéretek szerint barátságosabb arcát mutatja az időjárás a délutáni csúcsforgalomban. Északnyugat felől egyre nagyobb területen kitisztulhat az ég és a délelőtti borongós esős órák után. Végre több helyen visszatérhet a napsütés. A hazai indulókat a legtöbb helyen már száradó vagy teljesen száraz utak várják, bár egy-egy kúszha zápor a régió keleti felén még előfordulhat. A maximum hőmérséklet nem változik, 20-21 fok lesz, innentől már csak csökkenni fog a hőmérséklet a legtöbb településem.
0: Az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópontnál történt egy baleset. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozással lehet csak közlekedni óvatosan arrafelé. A 31-es főúton Mende és Maglót között is egy teherautó, illetve egy személyautó karambolozott a 31-es kilométernél. Az utat lezárták, kerülni Gyömrőn keresztül lehet a Gyömrő üllő, illetve az Ecser Monor összekötő úton. Budapesten erős a forgalom a Kiskörúton az Astoria felé, illetve az Üllői úton a Nagykörút előtt mindkét irányban. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben, a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében a csatornajavítás zajlik. Lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát, ott vízvezetéket javítanak a Morzsa utcánál. A 96-os, a 124-es, a 225-ös és a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállót. Lezárták mától a 16. kerületben a Mészáros József utcát is, a Zsíjaladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás zajlik ott, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 0-30-30-30-98 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedés infóit is. Előre is köszönjük őket.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: My name is Benson Boone.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan. 10-től 4-ig velünk, aztán 4-től Kiskatával, aki megérkezett, és hamarosan birtokba is veszi a stúdiót. Ő kísér mindenkit haza a legnagyobb slágerekkel változatosan, friss közlekedési infokkal is, az ő madarakat megszigyenítő csicsergős hangjával. Mi ezzel köszönjük szépen a figyelmet, holnap 10-kor találkozunk, addig is mindenki

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Szeret főzni? És tud is?
4: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
4: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
4: Mivel rádiódóban vagyunk, nincs az csörgök, mintha dolgozni.
0: De Stila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.fanon.hu.
5: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
6: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
7: Huminsavat használok. Humin Gardent.
6: És én már elkéstem vele?
7: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
6: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
8: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat.
9: Mit csinálsz, Anna?
8: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
9: Megint felújítás?
8: Igen, Laci. Mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
9: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
11: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
12: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész autókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
0: Sláger FM.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvénycsomagot. 2038-ra Magyarország legjobb városává tennék Székesfehérvárt, és szeptemberben 61 budapesti megállóban jelennek meg új digitális menetrendi táblák. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. 6 törvény módosítását kezdeményezi a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának erősítése érdekében. A javaslat szigorítaná a kiskorúak számára hozzáférhető szexuális és erőszakos médiatartalmak szabályozását, valamint korlátozná a gyermekek fejlődésére súlyosan káros közterületi, politikai és kereskedelmi hirdetéseket. Változnának a műsorok korhatárbesorolásának szabályai is. A tervezet emellett előírná, hogyha egy gyermeknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóság legfeljebb 8 napon belül készítse el a szükséges helyzetfelmérést és intézkedési tervet. Átfogó városfejlesztési programot készít Székesfehérvár önkormányzata, amelynek célja, hogy 2038-ra a település Magyarország egyik legjobb városává váljon, mondta Cser Palkovics András polgármester. A céldátum Szent István halálának 1000. évfordulója. A fejlesztési tervet októberben hozzák nyilvánosságra, ezt követően társadalmi egyeztetés indul, a közgyűlés pedig várhatóan jövő év elején dönt róla. A polgármester szerint a program megvalósításához a helyi gazdaság mellett állami együttműködés is szükség lesz. A város azt szeretné, ha a jelenleg befizetett szolidaritási hozzájárulás nagyobb része helyben maradhatna. Összesen 61 budapesti megállóban telepít új digitális menetrendi táblákat szeptemberben a BKK. Az első eszközöket a Rákóczi út tengelyén, többek között Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál helyezik ki. A táblák valós időben mutatják a járatok indulását és az aktuális forgalmi információkat. Az e-papír kijelzők jól olvashatók, alacsony fogyasztásúak és napelemmel vagy akkumulátorral működnek, így nem kell hozzájuk külön elektromos hálózatot kiépíteni. A fejlesztést 2 éves tesztidőszakban vizsgálják. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Szeptember 16-án és 17-én tartja a 4. Budapest állásbörzét az állatkerti biodómban. A kétnapos ingyenes eseményen több mint 30 munkáltató, több 100 állás ajánlattal várja az érdeklődőket. Az idei fókusz pedig a munka és a magánélet összeegyeztethetősége. A tudnivalókat Kunert Anna Mária, az állásbörze projekt vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
14: Hagyományosan az állatkerti biodómban minden évben itt várjuk az álláskeresőket, állásváltókat és minden olyan érdeklődőt, aki kíváncsi a fővárosi fenntartású cégek és intézmények által nyújtott állásokra és lehetőségekre. A nemzetközi projektmenedzsertől kezdve a jogászon keresztül keresünk csatornabúvárt, autószerelőt, mérnököt, takarítót, könyvtárost, vagy karbantartót is, szociális munkást, tehát egy nagyon széles spektrumát lefedi az üres álláshelyeknek a kínálat, úgyhogy mindenkit várunk, aki elhivatottságot érez a tekintetben, hogy a főváros szolgálja. Lesz ingyenes önéletrajz tanácsadás, fotózás, lesznek kerekasztal beszélgetések, amik mind arra szolgálnak majd, hogy az érdeklődők képet kapjanak arról, hogyan tudják összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, illetve hogy a fővárosi fenntartású munkahelyeken ez hogyan valósul meg.
13: A rendezvény célja, hogy az álláskeresők egy helyen minél több céggel kerülhessenek közvetlen kapcsolatba, és támogatást kapjanak a számukra megfelelő állás megtalálásához.
15: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Tényleg ránk rúgta az ősz az ajtót. 21 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, de lássuk, hogyan alakul a hét időjárása. A következő órákban még lehet számítani szemerkélő esőre, de igazából ez olyan eső lesz, ami miatt nem igazán érdemes esernyőt nyitni. Holnap pedig napsütésben telik a napunk, és az előrejelzések szerint akár 25-26 fok is lehet. A szerdánk is hasonlóképpen telik majd el, csütörtökön azonban ismét esőfelhők érkeznek, viszont még akkor is meleg lesz odakint, pénteken kezd majd csökkenni a nappali felmelegedés, szóval igazi őszelei időjárásra számíthatunk a következő napokban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
15: Szétnézünk az utakon, beindult már a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás, például az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Kiskörúton az Asztória felé, valamint az Üllői úton a Nagykörút előtt mindkét irányban, de figyeljenek arra is, hogy az 5. kerületben lezárták a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében pedig a csatornát javítják, ezért itt útszűkület fogadja az autósokat. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletese Jancsurák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
16: Szia Kata, köszöntöm a Sláger FM hallgatóit. Jó hírem van a vonattal útrakelőknek. Jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonat közlekedés. A H9-es Csömöri hév helyett vasárnap estig Szabadságtelep és Csömör között pótlóbusz állítja az utasokat karbantartás miatt. A Cegléri fővonalon is tart az átépítés. A Budapest-Debrecen közötti Intercity terelt útvonalon közlekednek. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Cegléret nem érintik. Jó utazást kívánok!
15: A MÁV Inform ügyeletesének Jancsurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Erőtől a sláger délután, és hozom önöknek a legnagyobb slágereket, hogy kellemes legyen a hazaút. The Weeknd érkezik, és a Dancing in the Flames, előtte azonban Taylor Swift-tel rajtol az óránk, az Apple Light forog, én pedig Kiskata vagyok. Jó rádiózást!
19: Ez a...
20: Hey guys, it's Taylor.
19: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

A legnagyobb slágerek változatosan.

Ariana Grande dala szólt, ez volt a We Can Be Friends itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger délután, és ha már ilyen hűvösre, ősziesre fordult az idő, mit szólnának, hogyha ajánlanék önöknek egy sportprogramot, egy olyan sportolási lehetőséget, amely inkább szól a környezet felfedezéséről, meg a tájékozódásról, mint a testmozgásról, mégis szorosan összekapcsolódik a kettő. A Városligeti Parkban ezen a héten szerda délután megrendezik majd a Liget Kupa tájfutást. A tájfutás rajongóit várják, hogy két különböző, egy 1 kilométeres vagy egy 2 kilométeres pályán kipróbálják magukat. A program ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy ha szeretnének rajta családostól vagy baráti társasággal együtt részt venni, akkor mindenképpen regisztráljanak. Szerdán délután 14:30-kor indul majd a mezőny. Ugye a tájékozódási futás különlegessége, hogy egyszerre nyújt fizikai és szellemi kihívást, ugyanis egy térképpel kell megkeresni az előre kihelyezett pontokat, természetesen minél gyorsabban. A versenyközpont egyébként a Zeneháza melletti zenei játszótéren lesz majd, úgyhogy innen indulnak a tájfutók. Remélem sokan kipróbálják majd ezt a sportot, mert szerintem varázslatos. Itt a Sláger FM-en pedig jön egy varázslatos dal, Eddie Grant-től az I Don't Wanna Dance.

0: nagyon szeretem ezt a dalt. Annyi energia és annyi lendület van benne. Ez volt a Gossip és a Move in the Right Direction. Már is szétnézünk az utakon, és megnézzük azt is, hogy a következő napok időjárása hogy alakul. A közlekedési infókat önöktől is várom. 0630 30 30 95 8 a számunk. Utána pedig Pink Panthers dala érkezik. A Stateside forog majd.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el.
4: Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
7: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
6: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
7: Mutasd! Hú, tényleg szép. Ho-ho-ho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Nagy zenekaros Triász koncert
9: szeptember 18-án.
8: Barba Negra Red Stage.
9: Kedvezményes elővételi jegyek
8: rock1.hu.
9: Szeptember 18-án.
8: Triász koncert Barba Negra Red Stage.
10: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
11: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülő. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
12: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed. Rit. Mosad. További információ metrodom.hu.
13: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
14: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Jelenleg 21 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és ezzel elértük a mára ígért maximumot. Eső sem érkezik, mert legfeljebb egy kis szemerkélő esőre kell a késő délutáni koresti órákban számítani, de tényleg nem lesz számottevő már a csapadék. Holnap pedig szinte meleg lesz, hiszen 25-26 fok körül alakul majd napközben a csúcs hőmérséklet, és térségünkben sokat fog sütni a nap. A légmozgás is mérsékelt lesz, azonban a Dunántúlon élők készüljenek rá, hogy a viharsorok megint erős lesz a szél, és még szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Újabb esőfelhők érkezése majd csütörtökön várható. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Erősödik a délutáni forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, így szakaszos lassulás alakult ki a kiépített terelésben Török Bálint és Herceghalom között, itt kell a türelem. A 63-as számú főúton pedig Aba és Székesfehérvár között egy teherautó letért az útról és árokba borult. A 81-es kilométernél félpályás korlátozás mellett zajlik a műszaki mentés. A fővárosban is tart a délutáni csúcs, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre kell torlódásra számítani. Készüljenek rá, hogy tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában. Itt mától megnyitották az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál az utat. A Csele utcától a hajóépítő sétányig azonban továbbra is egyirányúsításra kell készülni. A Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szerviz útját és a hajóépítő sétány pedig már korábban lezárták. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Egy kis édességet kaptunk Robbie Williamstől, ez volt Candy című dala itt a Sláger FM-en, és hát kaptunk még egy édességet, a lányát, Teddy-t, aki kezdi bontogatni Hollywoodban is a szárnyait, ugyanis nemrég szerepet kapott a Tinseltown című filmben, és nemrég az is kiderült róla, hogy már önálló dalokat is ír. Hát nem esett messze az alma a fájától. Mi pedig hamarosan a friss információkkal megyünk tovább, előtte azonban a Quimby dala zárja az órát, jön az autó egy szerpentinen. Most olyan könnyű.

0: ezer csodát. Láss ezer csodát.
1: Egyik sláger a másik után. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális.
2: Anna, az a
0: fotó. Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeret főzni? És tud is?
4: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
3: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztró kalandba.
3: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
4: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
3: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
3: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
4: Mivel rádióba vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Stila gasztró a Sláger reggelben.
3: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
5: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszervár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
10: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
11: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Azonnali gyermekvédelmi programot és új férőhelyeket jelentett be a miniszterelnök. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Digitális utastájékoztató táblák kerülnek ki BKK megállókba. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot, új férőhelyeket és krízisellátó hálózatot jelentett be Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában. Összesen 187 új vagy új funkciójú férőhely jön létre, 15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, és egy 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot alakítanak ki. A kormányfő hozzátette, hogy bentlakásos rehabilitáció indul a súlyos drogfüggő 10 éveseknek. 440 millió forint jut a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatalanyák támogatására. Új gyermekvédelmi törvényjavaslat készül, 2 lépcsős béremeléssel a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak. A gyámhatóságnak az egészségügyi ellátásra már nem szoruló gyermekek ügyében legfeljebb 8 napon belül kell majd intézkednie. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, amelyet október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatnak. A cél, hogy a gyerekek és fiatalok elmondhassák, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy ezen a napon valóban a gyerekeké legyen a szó. Az intézmények szabadon választhatnak a foglalkozás tervek és jó gyakorlatok közül, vagy saját programot alakíthatnak ki. Székesfehérvárnak 2038-ra, Szent István halálának ezredik évfordulójára Magyarország legjobb városává kell válnia, mondta Cserpalkovics András a város jövőjéről szóló szakmai fórumon. A polgármester bejelentette, hogy városfejlesztési programot alkotnak, amelyet októberben tesznek közzé, majd társadalmi vitára bocsátanak. A cél többek között az Európai Ifjúsági Fővárosa cím elnyerése, a fiatalok lakhatásának javítása, a közlekedés fejlesztése, vizes élőhelyek kialakítása és a nem hasznosított épületek felújítása. A város a Nemzeti Emlékhely megújítását is tervezik 2038-ra. Marek Bercom, az Egyensúly Intézet vezető elemzője elmondta, létrehozták az első adatalapú kelet-közép-európai településindexet, ahol Székesfehérvár 8 ország 42 városával összehasonlítva 35 indikátor alapján a 7. helyen végzett. Ebben a hónapban 61 budapesti megállóban jelennek meg az új digitális menetrendi táblák, amelyek valós idejű járatindulásokat, forgalmi információkat és zavarokat is megjelenítenek. A telepítés a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál indul, és a hónap végéig folyamatosan zajlik. A két éves teszt során két gyártó, egy magyar és egy brit e-papír technológiáját vizsgálják. A kijelzők napelemmel vagy akkumulátorral működnek, központilag frissíthető, így gyorsabbá válik a tájékoztatás. A látássérült utasok távirányítóval felolvastathatják az adatokat, a kerekesszékesek pedig kényelmesen elérik a kezelőfelületet. A BKK az utasok véleményét a bkk@bkk.hu címre várja. Csőtörés okozta a talajkimosódás miatt beszakadt az úttest egy BKK busz alatt Budapest 15. kerületében délelőtt. Amint egy 40 utas közül 6 embert, köztük 4 gyermeket szállítottak kórházba a mentők, miközben a fővárosi vízművek szakemberei megkezdték a Sződliget utcai útszakasz feltöltését. A Rákospalotai önkormányzat tájékoztatása alapján egy hirtelen fellépő csőtörés okozta a bajt, amely alámosta az aszfalt réteget, így az már nem bírta el a nehéz tömegközlekedési jármű súlyát. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra. Kedden többfelé lesz ismét párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás. Egy-két látványos bárányfelhővel. Legfeljebb az ország északi északkeleti felén alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor, máshol csapadékmentes lesz az időjárás. Térségünkben a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, azonban a Dunántúlon lehet számítani élénkebb széllökésekre. Kora reggel 13-14, délután pedig 24-25 fok várható, és még szerdán is sokat látjuk sütni a napot, is akkor is meleg lesz, akár 26-27 fokot is mérhetünk. Csütörtökön azonban újabb hidegfront érkezik, újabb esőfelhőkkel.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Hozom a segítséget az úton lévőknek. A 63-as számú főúton Aba és Székesfehérvár között egy teherautó letért az útról és az árokba borult. A 81-es kilométernél félpályás korlátozás mellett zajlik továbbra is a műszaki mentés. A fővárosban torlódik a kocsisor a Lehel utcában kifelé a Robert Károly körút előtt, de lassú a haladás az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Kiskörúton az Asztória felé, valamint a Nagy körúton is a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, de sokan hajtanak a Rákóczi úton, valamint a Fiumei úton is az tér felé. Figyeljünk arra is, hogy lezárták a 15. kerületben a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, mert javítják a vízvezetéket, a 16. kerületben pedig a Mészáros József utcát zárták le a Zsíj Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt, és lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat kívánok!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 óra elmúlt már, csak nem 6 perccel, és ez itt a Sláger délután, benne pedig Olivia Dean és a Man I Need érkezik már, és előtte viszont Chaperone indítja az óránkat, a Good Luck Babe-bel rajtolunk, egy jó kívánság mindenkinek erre a hétre, én pedig Kiskata vagyok.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, German Jackson és Piazza Dóra dalaszolt, ez volt a When the Rain Begins to Fall. Ez pedig a sláger délután, és azt mondják ugye a meteorológusok, hogy lesznek ezen a héten esősebb napok, viszont a hétvégén, ha minden jól megy, megint csapadékmentesen telik majd el, úgyhogy ragyogó programajánlatot hoztam önöknek a hétvégére. Tudom, még el sem indult igazán ez a hét, és én már is a hétvégéről álmodozom, hát így van ez, főleg amikor ilyen jó programról kapok fülest. A Rácalmási Tök Fesztiválnak már hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza a hagyománya. Idén már 22. alkalommal rendezik meg ezt a fesztivált. A péntektől vasárnapig tartó programon a töké lesz a főszerep. Közösségi összefogással készülnek az utcákat díszítő színes, ötletes, vidám tök kompozíciók. Ezt a helyiek jelenleg is készítik, de hétvégén mi magunk is, hogyha kedvet kapunk hozzá, akkor részt vehetünk tök faragáson. Lesz ugyanis még egy tök dekoráció verseny is. És természetesen a színpadi programok sem maradhatnak el. Pénteken a 4-es Street és a Halott Pénz, szombaton Kollányi Zsuzsi, Horváth Tamás és a Walmart koncertezik, vasárnap pedig a Pornograst és a Bagosi Brothers Company veszi birtokba a színpadot, és természetesen délelőttönként lesznek gyerekműsorok, gyerekkoncertek, és ezeken felüli számos meglepetés vár bennünket Rácalmáson, úgyhogy ne töltsük otthon a négy fal között bekuckozva ezt a hétvégét sem, hanem ruccanjunk ki egy kicsit, tök jó lesz ez a tök fesztivál. Itt a Sláger FM-en pedig akkor stílszerűen egy tök jó dallal megyünk tovább, a Cat Szá érkezik, és az Animal.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Az Eiffel 65 dala forgott, ez volt a Blue, és ugye szeptember 14-e van, és ehhez a naphoz is kapcsolódik egy időjárási regula. Elődeink megfigyelései szerint, ugyanis, hogyha ezen a napon sokat süt a nap, akkor az azt jelenti, hogy itt erős lesz a tavaszunk. Hát nem tudom, hogy önök látták-e sütni a napot, én nem nagyon, úgyhogy ebből következik, hogy a következő év tavasza csapadékos lesz. Fú, de jó lenne, hogyha ez tényleg úgy lenne. Bár az igazság az, hogy a következő napokban is jó lenne, hogyha esne még egy kicsit, mert még mindig kevés volt a földeknek az a csapadék, ami az elmúlt napokban lehullott. Hogy jön-e eső, annak már is utána nézünk, hiszen jön infoblokkunk, utána pedig Kamrad dalával megyünk tovább.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
5: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
6: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: Ki a Sportage már 8.949.000 forinttól? Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Ki a Difer? Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Talán art deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat.
10: Mit csinálsz, Anna?
9: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
10: Megint felújítás?
9: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
10: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal? A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
12: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
13: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
2: A reklám után.
0: Most vastag felhők állomásoznak a főváros fölött, és hát gyakorlatilag az egész ország fölött, azonban holnaptól egy kicsit visszakacsint a nyár, mielőtt jönne majd az újabb fordulat, mert hogy holnap-holnap után gyönyörű napsütéses időben lesz részünk, csak bárányfelhők lesznek fölöttünk az égen is, csak elszórtan kell jelentéktelen csapadékra számítani, nagy eső nem jön egészen csütörtökig, bár a kora reggeli órákban lehet számítani párás, ködfoltos időre, a köd azonban nagyon hamar felszáll majd. Kora reggel 13-14 fok lehet, délutára pedig holnapra 24-25, szerdára pedig 25-26-27 fokot ígérnek a meteorológusok. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Továbbra is erős a forgalom a fővárosban, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt van torlódás, a Pesti alsórakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, és lassú a haladás az Alkotás utcában is a Krisztina körút előtt. Figyeljünk arra is, hogyha a volán mögött ülünk, hogy még mindig nedvesek, és itt-ott lehet, hogy csúszósak az utak, úgyhogy ezért is óvatosan, meg azért is, mert a nyomvájúba meggyűlő pocsolyákból bizony nagyon könnyű lecsapni a gyalogosokat, vigyázzunk rájuk is. És arra is ügyeljünk, hogy mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak, a 16. kerületben a Mészáros József utcát, a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között is lezárták útfelújítás miatt. Csatorna felújítás zajlik a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ezért azt is lezárták a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni, és a 10. kerületben a Tavas utcában is folynak még a munkálatok, úgyhogy itt is útszűkület van a Mádi utca felé a Métó utca közelében, mert javítják a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Miley Cyrus énekelt Dua Lipa oldalán. Ez volt Prisoner című daluk. Miley Cyrus legújabb albuma, ami szám szerint már a 10. lesz, ezen a héten pénteken jelenik meg várhatóan, és nevet váltott az énekesnő, már nem Miley Cyrus, hanem egyszerűen csak Miley a művész neve. Nagyon kíváncsian várom ezt az új korongot. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a friss információk, de még a hírek előtt szól a Blaha Louisiana, ha élni felejtek című dala, utána pedig önök jönnek, hiszen indul a kívánságműsor.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rányadóba vagyunk, kevergés. Én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Stila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
0: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Konstantinovics Miklós nevezte ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt miniszter. Szeptember 16-án és 17-én rendezik a Budapest állásbőrzét a Biodomban. A Csendes Barát című film képviseli hazánkat a nemzetközi filmkategóriában a 99. Oscar versenyben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezte ki az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójának Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A posztra 9 pályázat érkezett, ebből 6 volt értékelhető, és mindegyik jelöltet személyesen meghallgatták. A tervezető szerint az új vezetőnek kulturális szemléletváltást kell elérni a mentőszolgálatnál, és javítani kell a kiérkezési időket. Szerdán kezdődik a diákok pályaorientációs vizsgálata Budapesten is. A 8. osztályosok számára kötelező országos pályaorientációs mérést szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerik a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Szeptember 16-án és 17-én tartja a 4. Budapest állásbőrzét az Állatkerti Biodomban. A kétnapos ingyenes eseményen több mint 30 munkáltató több száz állásajánlattal várja az érdeklődőket. Az idei fókusz pedig a munka és a magánélet összeegyeztethetősége. A tudnivalókat Kunnár Anna Mária, az állásbőrze projektvezetője mondta el a Sláger FM-nek.
11: Hagyományosan az Állatkerti Biodomban minden évben itt várjuk az álláskeresőket, állásváltókat és minden olyan érdeklődőt, aki kíváncsi a fővárosi fenntartású cégek és intézmények által nyújtott állásokra és lehetőségekre. A nemzetközi projektmenedzsertől kezdve a jogászon keresztül keresünk csatornabúvárt, autószerelőt, mérnököt, takarítót, könyvtárost vagy karbantartót is, szociális munkást, tehát egy nagyon széles spektrumát lefedi az üres álláshelyeknek a kínálat, úgyhogy mindenkit várunk, aki hivatottságot érez a tekintetben, hogy a főváros szolgálja. Lesz ingyenes önéletrajz tanácsadás, fotózás, lesznek kerekasztal beszélgetések, amik mind arra szolgálnak majd, hogy az érdeklődők képet kapjanak arról, hogyan tudják összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, illetve hogy a fővárosi fenntartású munkahelyeken ez hogyan valósul meg.
10: A rendezvény célja, hogy az álláskeresők egy helyen minél több céggel kerülhessenek közvetlen kapcsolatba, és támogatást kapjanak a számukra megfelelő állás megtalálásához. Országszerte 26 helyszínen várja érdekességekkel és különleges programokkal az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja ezen a hétvégén. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is. Az idei rendezvényhez Budapesten több piac és a Városháza Park vidéken pedig számos helyszín csatlakozik. Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotásra képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben, közölt a Nemzeti Filmintézet. A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Hogyha fáj egy picikét a fejük, akkor fogják nyugodtan az időjárásra, mert hogy jelenleg kettős front hat ránk. Igaz, ez éppen gyengülni látszik, viszont fejfájást, vérnyomás ingadozást továbbra is okozhat az érzékenyeknél. Viszont holnap már frontmentes időjárásban lesz részünk, de azért a frontérzékenyek ne lélegezzenek fel, mert csütörtökön jön majd az újabb hideg front, úgyhogy ez megint csak egy nehéz hét lesz. Egyébként holnap alapvetően napsütéses időre számíthatunk, ez pedig ugye mindig jótékonyan hat a közérzetünkre, és meleg is lesz már az évszakhoz képest, 25-26 fokot várhatunk napközben. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Még tart a délutáni csúcs, van torlódás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Szilágyi Erzsébet fasorban szintén befelé, valamint a Kiskörúton az Asztória felé és a Pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, de ezt leszámítva már egészen jól lehet haladni a fővárosi utakon. Viszont arra figyeljünk, hogy tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, itt mától megnyitották az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál az utat. A Sele utcától a hajóépítő sétányig azonban továbbra is egyirányosításra kell készülni, míg a Csavargyár utcában útszűkületen kell áthajtani. És van egy fontos előrejelzésünk, az M1-es autópályán folyó hídépítés kapcsán az éjszakai órákban teljes útzár lesz az 1-es főúton Biatorbágy közelében a 13-as kilométernél. Este 9:30-től hajnali 4 óráig az M1-es autópályára terelik majd a forgalmat. Erre legyenek készen lélekben, hogyha erre hajtanának. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: És indul már is a kívánság műsor, nézzük az üzeneteket. Gyöngyének küld a Michael Jacksontól a Remember the Time című számot, mert kemény napja volt. Linától jött ez az SMS, és sziasztok, lehetne kérni a Single Soon Selena Gomez-től? Köszi. Igen, ezzel rajtul az óránk.
0: Minden, amit szeretünk.

Michael Jackson dalát szólt, ez volt a Remember the Time itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor, benne pedig szeretnék sok-sok kérést, óhajt-sóhajt kívánságot teljesíteni egészen 8 óráig, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0630303095-8, most azonban beszélünk egy kicsit a szerelemről, mert hogy jön a Borítékolható Szerelem című fantasztikus előadás. Nyári Krisztián és Nárai Erika estje az Óbudai Kulturális Központba csábít bennünket majd vasárnap estére, benne pedig híres párok levelezéséből szemezgetnek majd nekünk, mint például Örkény István és Nagy Angéla, Mikszát Kálmán és Mauksz Ilona, vagy éppen Ady Endre és Léda a levelezéséből, versekkel, dalokkal színesítve, úgyhogy ez részben egy kis irodalomtörténeti kalandozás lesz, részben pedig egy olyan est, ami a szerelem ízeiről szól majd, és hát két fantasztikus előadó tolmácsolásában, úgyhogy jó szívvel ajánlom önöknek ezt a programot vasárnap estére, tehát Óbudai Kulturális Központ Borítékolható Szerelem. Tényleg jó szívvel ajánlom. Itt a Sláger FM-ön pedig nézzük, mivel folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata, Adrinak üzenem, hogy holnap lehet picit késni fogok, és küldöm neki a Kovalszkitól a Viharban szivárványt. Niki írta ezt az üzenetet, remélem Adri vette az üzét, már is érkezik a dal. Egy jó kis pörgős Earth, Wind & Fire számot kérnék, ez pedig Dettitől jött, hát érkezik a Let's Groove.

0: Ez volt a Kovalszky meg a Vega és a Viharban Szivárvány itt a Sláger FM-en, és itt van velem Ortutai Dóri a stúdióban, aki ismét friss hírrel érkezett. Szia, Dorci!
1: Szia, Katám! Hát ennél friss, ez is friss, de ennél frissebb majd 7-kor lesz. Ez egy kicsit színes hír, friss színes hír.
0: Mesélj!
1: Na, svájci hegyekre navigálnak el téged és jó. A hallgatókat, és ott a legelőkön látjuk, ilyen sréjen állnak a tehenek, ugye?
0: Igen.
1: Hát igen. Na, egy helyi nőnek annyira nem tetszett az, hogy kolompolnak a helyi tehenek, tehát, hogy ez a csorda jár ilyen csengővel a nyakában, hogy bíróságra vitte az ügyet.
0: Ne!
1: De, mert hogy az otthona mindössze 200 méterre van ettől a gazdaságtól, és van, amikor a legelők jószágai mondjuk 50 méterre mennek az ő házához, és így a tehenek kolompolása, tehát zaj
0: idegesíti.
1: Van. Aha. Így van. És kiment a hatóság, és megvizsgálták, és kiderült, hogy a kolompolás még közelről sem lépi túl a határértékeket, tehát nem tudjuk, hogy miért pampogott a nő, de a bíróság nem tiltotta be ugyan az eszközöknek a használatát, csak kisméretű ilyen kicsi-kicsi kolompot írt elő, hogy csak ezeket lehet a tehenek nyakába akasztani.
0: Tehát akkor azok a tehenek nem kolompolnak majd, hanem csilingelnek.
1: Hát, kb. Igen, csilingelnek. Szóval ez úgy tűnik, hogy ez az ítélet precedens értékű lesz, mert hogyha a lakóháza közelébe is harsány lesz majd a kolomp hang, akkor lehet majd ott is átállítják ezeket a gazdaságoknak a vezetői. Aha. Igen, kicsi csengőcskék lesznek.
0: Szegény, azért remélem, ez nem zavarja össze őket nagyon. Ettől még hazatalálnak.
1: Na biztos, persze.
0: Minden esetre én imádom a tehén kolombok hangját. Igen. De a te hangodat is szeretem, úgyhogy 7 órakor várjuk a híreket tőled.
1: Jövök.
0: Mi pedig megyünk tovább, akkor nem tehén kolompolással, hanem nézzük, hogy mivel. Zsolti üzenetével, a világ legszebb nőjének, aki történetesen a felesége, küldöm a Coldplay-től a Feels Like I'm Falling in Love-ot. Oké, Zsolti, jön a dal a kedves feleségednek.

0: Rápillantunk a meteorológiai előrejelzésre. A következő napokban az átlagosnál kissé melegebb, de változékony időre kell számítanunk. Bár többször megnövekszik fölöttünk a felhőzet, csapadékra nagyobb mennyiségben nem kell számítanunk, egészen csütörtökig, akkor érkeznek majd újabb esőfelhők. Holnap-holnap után kimondottan meleg lesz, akár 25-26 fokot is mutathatnak a hőmérők, és főként a napsütésé lesz majd a főszerep. Azonban arra készüljenek, hogy a reggeli órák továbbra is hidegek, sőt egyre hűvösebbek lesznek. Holnap reggel például 13-14, míg szerdán 11-12 fokra ébredünk. Hozom a friss infókat az utakról. Az M3-as autópályán a Gyöngyös-Nyugat csomópont közelében munkálatokat végeznek, ezért a Vásárosnemény felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és 74-es kilométer között. Itt nagyon fontos, hogy aki Gyöngyösre tart, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan tud lehajtani az autópályáról. Az 1-es számú főúton pedig Török-Bálintnál a 10-es és 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelése és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es számú főúton Cegléd belterületén a 70-es és 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, ezért itt útszűkület nehezíti a haladást. A fővárosban lezárták a 15. kerületben a Szűd-Liget utcát a Morzsa utcánál, mert itt javítják a vízvezetéket. Útszűkület fogadja az autósokat a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert itt a csatornát javítják, de számítsanak arra is, hogy lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A Reiter-Ferenc utcában pedig kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Nagyon jó a dal, ez volt az Aszvaddal, a Shine itt a Sláger FM-en, és az továbbra is a kívánság műsor. Jöhetnek az üzenetek, a számunkat tudják, ugye? 0630 30 30 95 8, akár hívhatnak is, nem csak üzenni lehet, de meg is lehet csörgetni bennünket ezen a számon. Én pedig az álláskeresők figyelmét hívnám fel arra, hogy szeptember 16-án és 17-én, tehát szerdán és csütörtökön rendezik a Biodomban az idei Budapest állásbőrzét, amelynek központi témája a munka és a magánélet összeegyeztetése lesz majd. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltatóval találkozhatunk személyesen, és több száz meghirdetett pozíció közül lehet választani. A szervezők pedig szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy egy állás kiválasztásakor ma már nem csak a fizetés vagy maga a munkakör az, ami számít. Legalább ilyen fontos a kiszámítható munkaidő, a rugalmasság, illetve az, hogy elegendő idő maradjon a családra, a pihenésre és a személyes életre, mert csak így tudunk jól teljesíteni a munkahelyen. Nem csak a kiállítói standokat lesz érdemes végigjárni, de kaphatunk ingyenes tanácsadást, hogy hogyan lehet jól megírni egy önéletrajzot, life coach és munkajogi tanácsadás is igénybe vehető. Lesz profi fotózás is, sőt azokra is gondoltak, akik gyerkőccel együtt érkeznek, mert gyereksarok is várja majd az érdeklődőket. És hát mindez természetesen, de szerintem ezt mondani sem kell, ingyenes, úgyhogy irány szerdán és csütörtökön a Biodóm. Itt a Sláger FM kívánság műsorában pedig már is nézem a beérkezett üzeneteket. Nehezen indult a hét, ezért magamnak szeretnék egy Well Hello dalt kérni. Icu írta ezt az üzenetet, Icót remélem, hogy segít majd az Odaút című dal, mert ezt választottam a Well Hello-tól.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Well Hello dala szólt, ez volt az Odaút, és mindjárt tovább zakatolunk Ortutai Dóri friss információival, de előtte, ha már zakatolás, hát találkozzunk a Sláger Pikniken, a magyar

Kossuth Történeti Parkba invitáljuk majd önöket naptárokat előkészíteni. Szeptember 26-án egész napot leszünk a Sláger Piknikkel, a Loko Pikniken. Lehet velünk találkozni, és együtt utazhatunk már akár a Nyugati pályaudvarról is, hiszen 40 hallgatónkkal együtt elindul majd a slágerjárat egyenesen a Magyar Vasút Történeti Parkba, úgyhogy az odajutásról is mi gondoskodunk majd. Hogyha szeretnének velünk tartani, akkor kattintsanak applikációnkban a játékok fülre, és ott csatlakozzanak hozzánk. És ha már az applikációnkat böngészik, akkor ne feledjék, hogy akár dalt is kérhetnek azon keresztül, vagy akár SMS-ben is. Tünci írt nekünk: szia Kata, Norbinak és Anikónak szeretnék küldeni egy számot Orsitól, ha lemegy a nap című dalt. Üzenem nekik, jó volt találkozni a hétvégén. Na hát akkor a találkozás örömére már is forog Orsi dala még a hírek előtt.

0: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam. Ne, kérlek. És zseniális. Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
1: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
1: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
1: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
4: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
5: Élvezze a reggeli kávéját saját parkanéző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beluga Gardenben. idomházak.hu.
6: Nagy zenekaros Triász koncert
7: szeptember 18-án.
6: Barbanegra Red Stage.
7: Kedvezményes elővételi jegyek
6: rock1.hu.
7: Szeptember 18-án.
6: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
8: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
10: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
11: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
12: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyert meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Több mint 130 ezer dolgozó munkakörülményeit vizsgálta a munkavédelmi hatóság az év első felében. Közparkot alakít ki a Dunapart 13. kerületi szakaszán az önkormányzat. Holnap kezdődik a budapesti klasszikus filmmaraton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elkészült a munkavédelmi hatóság jelentése 2026 első felének ellenőrzéseiről. Az év első 6 hónapjában 3779 munkáltatónál több mint 130 ezer dolgozó munkakörülményeit vizsgálták, és a cégek több mint 74%-ánál találtak szabálytalanságot. A vizsgált munkavállalók több mint 61%-ánál volt hiányosság, ami jelentős emelkedés a tavalyi arányhoz képest. A hatóság 6454 vizsgálatot folytatott le, 4574 munkavédelmi döntést hozott, okozott és több mint 620,6 millió forint bírságot szabott ki. Az első fél évben 80 súlyos munkabaleset történt, köztük 33 halálos. A legtöbb súlyos jogsértést az építőiparban tárták fel. Pizsamában, hálóingben és papucsban tiltakoztak környezetvédők az éjszakai repülés ellen a keleti pályaudvar előtt vasárnap. A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület arra kérte a döntéshozókat, hogy védjék a lakosság éjszakai nyugalmát, tartsák be az éjszakai repülést korlátozó szabályokat és fordítsanak nagyobb figyelmet az éjszakai vasúti közlekedés fejlesztésére, amely energia és klímahatékonyabb alternatíva. A szervezetek szerint a budapesti repülőtér rendszeresen túllépi az éjfél és hajnal 5 óra között engedélyezett éjszakai repülés számot, amely a Hungarokontroll hivatalos adatai szerint legfeljebb 6 kereskedelmi fel- vagy leszállás lehet. Mintegy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a pesti Dunaparton a Vizafogói Névfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A fejlesztési területe az E.ON Sport telepétől délre, a Dráva utcáig, illetve a Névfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. A kerületiek holnaptól mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek készítik a park koncepció tervét, újra kikérik a lakosság véleményét. A tervek szerint a 13. kerületi park legalább egy részét 2028 végére, 2029 elejére birtokba vehetik a kerület lakosai. Emlékeztettek, nem először alakít ki építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerületi önkormányzat. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A programokról Horváth Csaba, az NFI Marketing és Kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
14: Ezúttal is lesznek külföldi sztárvendégek. A francia film sokoldalú tehetsége Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhmalbaf, és az élvonalbeli lengyel operatőr Páver Édelman, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is nagyszerű filmeket készített. Ezek közül például 6-ot mutatunk majd be a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon. A világhírű filmesek személyesen is ott lesznek egy-egy vetítésen, találkoznak tehát a közönséggel és mesterkurzusokat is tartanak. Emellett természetesen idén sem maradnak el a Budapest Classics Film Lab nemzetközi szakmai programjai, a rendkívül népszerű diákvetítések és a családi programok sem.
13: A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
15: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatunk időjárás tekintetében, egy sokkal több napsütésre és sokkal kevesebb csapadékra, mint amennyit ma kaptunk, bár a reggeli órákban többfelé tapasztalhatunk párás, ködös időjárást, és hűvös is lesz, mindössze 13-14 fokkal indul majd a kedd, viszont ahogy felszáll a reggeli pára, gyönyörűen kisüt a nap, és onnantól kezdve már csak bárányfelhők úszkálnak fölöttünk, azokból pedig csapadékra nem kell számítani. Napközben 24-25 fok várható és gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, és hasonló lesz az időjárás szerdán is, akkor akár már 26-27 fok is lehet, tehát egy icike-picikét visszakanyarodik még a nyár, hogy búcsúzóul megsímogasson bennünket egy kicsit, de aztán csütörtökön jön az újabb menetrend szerinti hidegfront. És jönnek az utak hírei. Először is van egy nagyon fontos előrejelzésünk. Az M1-es autópályán ugyanis a hídépítéshez kapcsolódva az éjszakai órákban teljes útzár lesz az 1-es számú főúton Biatorbágy közelében a 13-as kilométernél. Este 4:10-től egészen hajnali 4 óráig az M1-es autópályára terelik majd a forgalmat. A kijelölt terelőutat a Biatorbágy Págy és az M1-es M0-ás csomópontok között sárga táblák jelzik majd, úgyhogy az éjjel itt autózók erre figyeljenek. A fővárosban pedig figyeljenek arra, hogy a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében javítják a csatornát, ezért itt útszűkület fogadja az autósokat. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, itt mától megnyitották az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál az utat, a Csele utcától a hajóépítő sétányig azonban továbbra is egyirányú az útszakasz, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. És dolgoznak Soroksáron és a Haraszti úton, a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, lámpás irányítása a közműépítés miatt, a Péter Apostol utcát pedig lezárták a munkálatok miatt a Haraszti útnál. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: És folytatódik a kívánságműsor. Sziasztok! Krisztire küldöm a Soulwave Kalandor című számát. Köszi szépen, Bea írta ezt az üzenetet. Oké, Bea, szól Krisztinak a dal. Előtte azonban Charlie Put Attention című dala forog, ezt pedig Bianca szeretné meghallgatni.

Kim Vidalas volt, ez volt a UK itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, még ebben az órában tudom a kéréseket teljesíteni. Gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani, vagy hívjanak fel és mondják el. 0630 30 30 95 8 a számunk. Mi pedig ellátogatunk a képezőbe, hiszen a nyári szünet után ismét élettel telik meg a kiállítóhely. Folytatódnak olyan nagyszerű előadás és foglalkozás sorozatok, mint például az Art Coffer szakkör, amely egy kreatív művészettörténeti alkotókör gyerekeknek. Ezen a héten péntek délután Rousseau lesz majd a téma. Ugye ezeken a foglalkozásokon minden alkalommal egy új, inspiráló kérdéskörön keresztül közelíthetünk a művészethez. Legyen szó a művészet és a tánc kapcsolatáról, a dallamok és a színek összefonódásáról, vagy éppen a fenntarthatóság és környezetvédelem megjelenéséről a műalkotásokban. Most Rousseauhoz kapcsolódva az ősz, a természet átalakulása lesz a téma. Várják hát ide a gyerkőcöket is, persze a szülőket is, én pedig várom a kéréseket, és érkeznek is szép számmal. Itt van Luca üzenete, szia Kata, anyunak küldeném Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun című dalát, és üzenem neki, ne felejtse, mit ígért a hétvégén. Hú, mit ígért? Palacsintát? Már is érkezik a dal, de előtte Gábor kérését teljesítem, aki pedig az Aerosmith Crying című dalát választotta.

0: Schlagers Hoch. Schlager FM. Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és önök a kívánság műsort hallgatják, benne pedig Alex Warren dala forgott, ez volt az Ordinary, aki szegény, hatalmasat esett nemrég egy koncertjén. Ugye augusztus végén jelent meg a legújabb korongja, és ezt népszerűsíti jelenleg egy turné keretében is. Az egyik turnéállomásom bizony egy lépcső igencsak kibabrált vele, szerencsére nem történt komolyabb sérülés, de az biztos, hogy nagyon fájdalmas lehetett. No de folytatódik a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, nézzük az üzeneteket 06 30 30 30 95 8, hogyha önöknek is lenne még egy kérése, akkor ideírjanak. Sziasztok, Kristóf vagyok, és szeretnék a páromnak egy One Republic dalt kérni, az I Ain't Worried-et, ha lehet, üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Oké, Kristóf, már is érkezik a párodnak a dal. Edith pedig azt írja, Hello Kata, a New Level Empire Valahol című számát küldöm mindenkinek, aki szereti. Nagyon jó dalválasztás, már is érkezik.

0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Ugye múlt héten még azt mondták a meteorológusok, hogy kicsi az esély arra, hogy megint 30 fok közelébe emelkedjen a hőmérséklet, az idei évben már nem lesz nyár. Most ehhez képest az időjárás meggondolta magát, és még kapunk egy kis emlékeztetőt az éppen elvonuló nyárról. Holnap-holnap után 25-27 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. Sok lesz a napsütés, nem lesznek fölöttünk esőfelhők, azonban a reggeli hideg időjárás emlékeztet majd bennünket arra, hogy mégiscsak ősz van. Holnap reggel mindössze 13-14 fokot mutatnak majd a hőmérőink, de napközben a kellemes napsütés kárpótol majd minket a reggeli vacogás miatt. És megnézzük azt is, hogy mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon a Kecskemét délcsomópontot követően a terelésben egy műszaki hibás jármű akadályozza jelenleg a forgalmat. A 97-es kilométernél a külső sávot lezárták, úgyhogy itt némi torlódásra kell számítani. A fővárosban már rendben lehet közlekedni, véget ért a délutáni csúcs, viszont arra figyeljenek, hogy a 15. kerületben lezárták a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 16. kerületben a Mészáros József utcát találjuk lezárva, a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. A 14. kerületben pedig a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében pedig útszűkület van, mert itt új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Fallen and Blondes dala szólt, ez volt a WhatsApp itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor még pár percig. Amíg önök megírják, hogy mit szeretnének hallani, addig én egy igazi programcsemegét szeretnék önökkel megosztani. A Csillaghegyi Közösségi Házban ugyanis péntek délután várnak bennünket egy jó kis játékos foglalkozással. A Csillaghegyi délután az alkotás, a játék és a növények jegyében telik majd el, amely program az Óbudai Zöld Napok projekthez kapcsolódik. Lesz itt gúskarika ügyességi játék készítés, de növénycsereberével és magbőrzével is készülnek. Szóval aki szeretne egy jót játszani, egy kellemes délutánt eltölteni, a fenntarthatóság jegyében annak mindenképpen érdemes ezen az ingyenes programon részt venni, és hát részt lehet venni a kívánság műsorban is. Nézzük, mivel megyünk tovább. Zsófi azt írja, drága barátnőmnek, Áginak ma van a születésnapja, neki szeretném küldeni az FLM-től a Ráncog a szemem alatt című számot, és üzenem neki, ne aggódjon, innen csak fiatalodni lehet. Áginak nagyon boldog születésnapot kívánok én is, és itt van még egy üzenet, szia Kata, Panni vagyok, jársz le nekem légy szíves Nenától a 99 Luftballon című számot, remélem, hogy ez a dal elviszi minden búmat, bánatomat, hát kívánom, hogy így legyen, Panni, már is

0: képlet. Ez volt az FLM dala, ha ráncok a szemem alatt itt a Sláger FM-en, és ezzel lassan búcsúzik a kívánság műsor. Már csak egy kérést tudok teljesíteni, de ígérem, holnap innen fogjuk folytatni. Fanni azt írja, hogy az ő kedvenc dala a Follow the Flow, Maradok távol című száma, úgyhogy ezt játszom már is a hírek előtt.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
4: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
5: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
10: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
0: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Nagy Levente lett a Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető társaság igazgatóságának új elnöke. Egész napos előadás sorozatot rendeznek a Kémia hónapja részeként a Magyar Tudományos Akadémián. A Széchenyi fürdő mellé került a legújabb Kolotkó mini szobor. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető társaság igazgatóságának új elnöke, Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója, a testületnek pedig tagja lett Sirály Katalin, a közlekedési és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára, és Somogyi Tóth Gábor, a repülőtér fejlesztés és üzemeltetés terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember. A nyár végére enyhén élénkült a lakáspiaci kereslet, de ez nem hozott fordulatot a forgalomban, derül ki a Dunahaus augusztusi jelentéséből. Az értékesítési idők tovább nőttek, Budán a panel lakások eladása átlagosan 90, Pesten 74 napig tartott, a téglalakásoknál pedig több mint 100 nap volt a jellemző. Az árakban erősödtek a területi különbségek. Budán 1,6 millió, a belvárosban 1,4 millió, Pesten 1,1 millió forint volt az átlagos négyzetméter ár, miközben vidéken továbbra is erős, akár 23%-os éves drágulást mértek. A keresletindex nőtt, de augusztusban így csak 8777 ingatlan cserélt gazdát, ami a tavalyi otthon start előtti kiugró forgalomhoz képest visszaesést jelent. A főváros területéről származó középkori szakrális emlékekről nyílt időszaki kiállítása a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Az eltűnt épületek hírmondói középkori szakrális emlékek a főváros területéről című időszaki kiállítás a 2007 óta évente megrendezett Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódik. Takács Imre művészettörténész a megnyitó alkalmából elmondta, hogy megújult a múzeum állandó tárlata is. A kiállítás kőfaragványok, díszítőelemek, falképtöredékek és egyéb régészeti leletek segítségével Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját mutatja be. Az időszaki kiállítás október 25-ig látható. Egész napos előadás sorozatot rendeznek a környezetkémia újabb eredményeiről a Magyar Tudományos Akadémián szeptember 21-én a Kémia hónapja részeként. Az MTA székházának nagy termében délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvényen a szakemberek előadásokat tartanak, többek között a globális fenntarthatóságról, a nanotechnológiával végzett környezeti kármentesítésről, a Kárpát-medence felszín alatti vízpótlásáról, a légköri arraszolók egészségi és éghajlati hatásairól, valamint a környezeti kockázatok és az emberi betegségek kapcsolatáról. A délután 14 órakor kezdődő program középpontjában a megújuló energiaforrásokra épülő rendszerek energiatárolási kérdései és a kémia ebben betöltött szerepe áll. Regisztrálni a sajtókukac.titkasság.mta.hu címen lehet. Újabb Kolotko miniszoborral lett gazdagabb Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos mását készítette sajátos stílusában, és a Széchenyi fürdő főbejáratától nem messze helyezte el. A bányamérnök terjesztette el Magyarországon az artézi kutak fúrásának mesterségét, és ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotko Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobor készítésének folyamata és a végső helye is. A videó végén feltűnik a hidrogeológus Nemzetközi Szövetségének logója is, nem véletlenül, hiszen ezekben a napokban Budapesten zajlik a hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Somló Tamás dalra szólt, ez volt az Olyan szépek voltunk itt a Sláger FM-en, olyan andalító ez a dal. Ez pedig a Sláger este, nagyon kellemes lazítást kívánok önöknek, már hogyha lazíthatnak, hogyha még tart a munkaidejük, akkor kitartást. Már is megyünk tovább az első emelet dalával, jön azonnal a Csak azért is szerelem, előtte azonban egyik szerelmünkről beszélgetünk, az Országos Kék Túra útvonalról. Ugye a múlt héten már említettem önöknek, hogy ismét megrendezik a Kék Túrázás napját, és erre már lehet regisztrálni, viszont képzeljék, az Országos Kék Túra másfél kilométerrel nőtt meg. Szépalmapuszta és Borzavár között változott az Országos Kék Túra nyomvonala. A Bakony egyik leghangulatosabb szakaszán mintegy 2 kilométernyi aszfaltutat helyeztek át az Erdei útra. Úgyhogy ez az útszakasz és ezzel az Országos Kék Túra mintegy 1,5 kilométerrel lett hosszabb. Ezen az érintett szakaszon egyébként egyetlen nagyobb emelkedőt leszámítva lapos erdős terepen haladhatunk. Ha van kedvük egy napsütötte őszi hétvégén, barangolják be ezt az útszakaszt is. Mi pedig megyünk tovább már is az első emelet dalával, ahogy ígértem, jön a Csak azért is szerelem.

0: világon. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ma reggel a Sláger reggel vendége Király Viktor volt. Sőt, nem csak egyszerűen vendégeskedett Pordán Petránál és Somogyi Zolinál, hanem műsorvezetőtársként csatlakozott az ébresztő csapathoz, és még legújabb dalát is magával hozta.
1: Nekem eszembe jutott egy dal, ami mindig ott motoszkál a fejemben, amiből itt mindig poént szoktunk csinálni Petrával, hogyha fölhelyeznéd a fejhallgatót egy pillanatra a buksidra, mutatom, mire gondolok. Ugye a tűzvarázsló, a tűzvarázsunk a Dr. Béres megcsinált, és az elején én soha nem értettem, ki beszél, mit mond, és ez a
2: My name is Victor, you could take a picture.
1: My name is Victor. Pedig ma reggel megbeszéltük, hogy ez a Victor, ez nem ez jó, men volt Amerikában.
3: De nem tetszett, ahogy mondja, vagy
1: nem
3: furcsa
1: értette.
3: Volt. Én nem értettem.
1: Figyelj.
2: My name is Victor, you can take a...
3: Én értem.
1: Olyan, mintha victim lenne, mint áldozat lenne, vagy nem tudom.
2: Egyébként ez egy tök véletlen, hogy ez így megragadt ez a kis mondóka, mert ez tényleg tök véletlenül jött évekkel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, amikor így először elkezdtem zenélgetni stúdióba, akkor azt hittem, hogy rapper vagyok.
3: És rájöttem, hogy nem.
2: És rájöttem, hogy nem, de én majdnem minden egyes rap szövegemet így kezdtem.
3: És ez volt a védjegyed.
2: Igen, ez volt
3: mint a
2: védjegyed.
3: Mint a Dr. Béresnek a ha-ha.
2: Ja, az, okay, ha-ha, okay. Dr. Béres.
3: Igen.
2: És amikor a Majkával összejöttünk és énekeltük a füttyöst, akkor poénként én ott hagytam a végén.
3: Igen.
2: A felvétel. Már nem üzvük tűnjük, és akkor hallatszik, hogy röjög a Peti, és akkor ezt benne hagytuk.
3: Aha.
2: És ez annyira mondhatni jól sikerült, hogy benne hagytuk, vagy nem tudom, hogy rosszul, de mindegy, szerintem jól, hogy most már, ha elmegyek koncertekre, többen mondják azt, hogy my name is Victor, you can take a picture, mint hogy Király Viktor.
3: Igen.
2: Aha. Szóval ez annyira így rám ragadt, hogy ezért szoktam berakni.
1: És akkor júniusban elérkeztünk oda, hogy készült egy album, my name is Victor címe.
2: Pontosan.
3: Ez az egyik,
2: hogy ezt vissza akartam így hozni, ezt a my name is Victor-t, illetve szerintem egy jó kis jelent van, hogy ez vagyok én. Nincs mese, nincs szépítés, my name is Victor, ez vagyok én, ilyen zenéket írok.
3: Figyelj, Kávé. Viktor, az ilyen zenéket írok között van egy olyan, ami most gyakorlatilag az egész világot meghódította, de. A Sorry Not Sorry, ami nagyon sokat gondolkodtál, mert hogy 7 évig nem adtad ki, de miért?
2: Elsősorban a legnagyobb meglepetésemre tényleg nem így készültem, hogy ez ennyire el fog terjedni a világban. Sőt, azt kell, hogy mondjam, és ezt próbálom úgy mondani, hogy ne tűnjen ilyen se beképzeltnek, se rossz irányba, hogy ez az első dalom a 18 év alatt, ami előbb kezdett el befutni külföldi rádiókon, mint itthon.
3: Hát azt néztem, hogy Amerikában többen streamelték, mint igen. Magyarországon, de igen. Új-Zélandon, illetve Dél-Afrikában is nagyon népszerű volt. Ez hát gratulálunk.
2: Köszönöm szépen. Hát olyan helyeket ért el, ilyen angol iTunes listán igen. Top 40, Dánia elképesztő. Top 40, elképesztő. Norvégia top 40, szóval nagyon elképesztő.
1: Azt a norvégokat, igen,
2: olyan helyeken, sőt, most néztem frissen így, a rádió játszások külföldön, például Olaszország, ez nagyon érdekes. Aha. Olaszországban a legtöbbet játszák a dalomat, most tartanak 3 hét után valami 250 játszásnál, és ilyen 23 rádión keresztül. Szóval valami hihetetlen.
3: Gratulálunk
2: köszönöm,
3: hozzá.
2: Köszönöm.
1: Mi kell ehhez egyébként? Mert az, hogy minket fölhívsz, hogy van egy új dal, és bemutat neked, de Olaszországban gondolom nem telefonálsz oda Rómába, meg nem, Norvégiába.
2: Ciao Bella.
1: My name is Victor.
2: Na, az az igazság, hogy megpróbálok az elejétől, szóval, hogy miért vártam 7 évet. Az igazság, hogy picit, hogy mondjam, nem biztos, hogy minden zenész ilyen, de én ilyen vagyok, hogy én kicsit elkezdek félni, hogy vajon az emberek szeretni fogják ezt az igazi önazonos Király Viktor zenét, vagy inkább bele kéne férköznem ebbe a mai modern mainstreambe, és akkor vannak ilyen kérdőjelek bennem. Uh-huh. Ezért van egy csomó olyan dalom, amit úgy polcra tettem. Uh-huh. Én tettem polcra, ami vagy hiba, vagy nem hiba.
3: És ki mondta, hogy ezt vedd le a polcról?
2: Hát mindenki.
3: Mindenki.
2: A feleségem, a családom.
3: Hogy ez
2: a,
3: nagyon jó, és higgy benne.
2: Hogy igen, de viszont nem abban a hangszerelésben, amiben eredetileg aha. Készült. Szóval én azzal nem voltam megelégedve, és kellett, hogy áthangszereljem, uh-huh. vagy 6-szor, hogy megszeressem, és a Nagy Lajos nagyon sokat segített nekem, a zenésztársam, hogy úgy hangszereltük meg véglegesen, hogy azt mondtam, hogy na jó, akkor ez nekem nagyon tetszik, tetszik, így mehet.
3: És hova raktad ki, ahonnan aztán a világ összes rádiója átvette?
2: Hát ez érdekes, szintén érdekes, mert ebből fog látszani, hogy mekkora egy boomer vagyok. Még nem vagyok boomer, azt mondom, millennial vagyok, nem? Igen. Ez a 2000-es évek. De én nem hittem, hogy a social médiát tényleg lehet az előnyünkre használni.
3: És tessék.
2: Mert én néztem, ahogy a többiek csinálják, és én kimondottan idegesítőnek találtam, hogy nézek ilyen külföldi zenészeket, és azt láttam, hogy ugyanazt a dal részletet, mondjuk egy refrént, felrakja napi 3-4-szer, csak mindig másik helyszínen, és akkor így futtatja be, és mondom, ezt nem hiszem el, hogy ez kinek tetszik, hogy ugyanazt rakja fel napi 10-szer. És elkezdtem a dalommal ezt csinálni, és működik.
3: Hát?
2: És működik.
1: Figyeljetek, én találtam egy első helyezést a Sorry Not Sorry-nak.
2: Na!
1: Prágából.
2: Ne!
1: A Funkstar Radio-nál. Ez egy internetes rádió, és hogy a Most Played Tracks. Között ott van az első, a Sorry Not Sorry király Viktor.
3: Egy testővel kellett volna köszöntenünk a Viktort. Hát
2: és hát remélhetőleg, hogyha elkezdjük itt játszani, akkor itt fogunk napokat elérni.
3: Először hallgassuk meg, mit szólsz hozzá. Oké?
2: Köszönöm.

0: imádsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkopott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Postási Júli dala szólt, ez volt a Puszi Nyuszi itt a Sláger FM-en. Én még nem dobok önöknek búcsúcsókot, egészen 10-ig rádiózhatunk együtt. 10 órakor azonban érkezik majd Esmiller András, és jelentkezik vele ma is a Slágerkult, amelyben a Zeneakadémiára látogatunk el, hiszen a műsor vendége G. Horváth László lesz, aki az Anima Muzika Kamarazenekar művészeti vezetője és koncertmestere, és az együttes hamarosan kezdődő évadáról mesél majd nekünk.
2: Hát az a helyzet, hogy tényleg évről évre bővül a paletta, illetve a bérleteink száma is, meg minősége is. Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is. És hát ez nem lesz másképp az idei bérlet sorozatunkban, vagy évadunkban sem, hiszen újra tudunk indítani még egy régi álmunkat, egy bérletünket, a Kapricsúzó bérletet. Tehát, hogyha csak a nagy bérleteket nézzük, akkor a Grandiózó lesz a Zeneakadémián, Animátó Nádor teremben, és a BMC-ben most a Kapricsúzó bérlet, és ezen mellett tovább folytatjuk két ismerteljesztő sorozatunkat, Kőbányai Kulturális Központban a Városok zenéjét, illetve az Erzsébet Ligeti Színházban a Klasszik Liget elnevezési produkciót, ahol ezúttal most a különböző zenetörténeti korszakokat fogjuk górcső alá venni, a klasszikát, a romantikát, barokkot és a 20. századot, úgyhogy hát az ötletek azok mindig újból jönnek, de a régi ötletek meg valahogy olyan jónak tűnnek, meg beváltnak tűnnek, hogy azt sem szeretjük elhagyni, tehát hogy évről évre bővül az a repertoár, amit meg tudunk mutatni egy évadban a budapesti közönség számára.
3: Nagy millió előadásról beszéltünk már itt ebben a műsorban, de valahogy a BMC-re még nem emlékszem veletek kapcsolatban, jól?
2: Igen, 2000, tehát régóta játszunk ott, gyakorlatilag a BMC-nek a megnyílása óta, de saját sorozatot egyszer csináltunk 2021-ben, az egy nagyszerű 20. századi sorozat volt, de 2022-ben ott egy nagyon érdekes év volt, ott a költségvetés az hirtelen a harmadára csökkent, és le kellett mondanunk ennek a sorozatnak a folytatásáról, és azóta sem tudtuk újra ezt megcsinálni, úgyhogy nagyon nagy öröm is számomra, különleges kihívás, hogy egy kifejezetten 20. századi zeneműveknek szentelt sorozatot el tudunk indítani, mert hogyha ugye a klasszikus zene eleve egy periféria, hogy a klasszikus kamarazene az ennek a perifériája, és ahol a 20. század, ami a kortárs megbélyegzése van eleve a fejekben elrejtve, azt próbáljuk meg tényleg a középpontba tenni, akkor azért ez egy bátor vállalkozás. De hát olyan fantasztikus zeneműveket írt a kamarazenekar a 20. században, amit egyáltalán nem játszanak a mai koncertszínpadokon, hogy ez számomra, hogyha szabad ilyen erőteljes a szót használom, az vérlázító, hogy ezeket nem játszunk. Természetesen nagy öröm Mozartot, Haydnot és Beethovent is játszani, de tényleg itt Nino Rotától kezdve, akkor a Piazzolán keresztül a Alberto Ginastera, aki Argentinának a Bartókja, hogyha szabad így fogalmaznom, azok olyan műveket adtak nekünk, hogy ezt nagyon-nagyon kár lenne, hogyha azt így a feledés homályába engednénk, hogy boruljon.
3: Nem, most gondolok vissza a korábbi beszélgetéseinkre, hogy talán ennyire részletesen nem is mentünk bele ebbe a témába, hogy tényleg ennyire nehezített a pálya? A műfaj miatt?
2: Attól függ, hogy honnan nézzük, tehát hogyha ugye a kamara, mint ugye a szoba,
3: igen,
2: egy pici együttesnek a közösség igényét nézzük, akkor mondjuk egy ilyen együttes, egy 16 fős kamarazenekar, ilyen 150-200 fős termekben teljesen jól elműködik, és körülbelül az akusztikája is. De itt még a 19. században elkezdődött egy ilyen növekvési vágy itt a zeneszerzők részéről is. Na, hatalmas koncerttermek épültek meg, és valahogy ugye, amikor a 20. század közepe felé elkezdődött az, hogy mondjuk egy ilyen üzleti tevékenységként is kezdtek gondolni arra, hogy hogyan lehet egy zenekart, ha már kialakult, fenntartani, akkor nagyon sok olyan piaci tényező jött be, ami miatt fontos olyan műsorokat, amik jól beváltak, ismert csengően hangzások, egy Vivaldi 4 évszakot szerintem mindenki ismer, hogyha az van a plakáton, az értelemszerűbben sokkal több embernek mozgatja.

0: szoktok a mi koncertünkön jelen lenni, azok egy-egy ilyen 20. századi vagy kortárs darabot úgy meghallgatna csak a mi kedvünkért, és a harmadik, negyediknél már úgy értőbben, tehát hogy lehet, hogy korábban tényleg a klasszika és maximum a romantika zenetörténeti korszakánál megálltak, de most már nyitottabbak lettek, és a mi közönségünkön is lemérve azt lehet tapasztalni, most lejött az ideje megint, hogy egy ilyen sorozatot csináljunk. A Budapest Music Center ez egy fantasztikus akusztikai tér, és szerintem egy nagyon modern koncertépület, tehát hogy ebben ezek a kortársabb művek, vagy hozzánk időben közelebb álló művek nagyon jól megállják a helyüket. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt össze tudtuk állítani. Természetesen azért figyeltem rá, főleg az első két koncert tekintetében, hogy könnyedebb hangvételű művek is legyenek ezen a koncerten, tehát hogy olyan élménnyel távozzanak az emberek, hogy a szórakoztató zene része is meg lesz ezeknek a koncertnek.
1: Hát legyen is.
2: Ezt a dátumot is érdemes feljegyezni, szeptember 28-án hallgathatjuk majd meg a Zeneakadémia nagytermében az Anime Musica kamarazenekar koncertjét, amelyről bővebben is hallhatnak az este 10 után kezdődő Slágerkultban Esmiller András és vendége G. Horváth László számít önökre. Most pedig a Unique zenél nekünk, jön a Mi van a nevedben.

Az idei év egyik legnagyobb vesztesége, hogy Szolnoki Peti már nincsen köztünk. A Bombondala szólt, ez volt a Köszönöm, hogy vagy nekem. Ez pedig a Sláger FM és benne a Sláger Este, és azonnal a friss információkkal megyünk tovább, hiszen már is érkezik Ortutai Dóri. Előtte azonban még jön egy olyan dal, aminek itt a Sláger FM-en a Sláger reggelben volt a premiere, akárcsak ugye Király Viktor dalának, Pál Balázs Kármen és Oliver from the Earth dala zárja az óránkat. Jön a People Person.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Azonnali gyermekvédelmi programot és új férőhelyeket jelentett be a miniszterelnök. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Digitális utastájékoztató táblák kerülnek ki BKK megállókba. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot, új férőhelyeket és krízisellátó hálózatot jelentett be Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában. Összesen 187 új vagy új funkciójú férőhely jön létre, 15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, és egy 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot alakítanak ki. A kormányfő hozzátette, hogy bentlakásos rehabilitáció indul a súlyos drogfüggő tizenéveseknek. 440 millió forint jut a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatalanyák támogatására. Új gyermekvédelmi törvényjavaslat készül, két lépcsős béremeléssel a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak. A gyámhatóságnak az egészségügyi ellátásra már nem szoruló gyermekek ügyében legfeljebb 8 napon belül kell majd intézkednie. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, amelyet október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatnak. A cél, hogy a gyerekek és fiatalok elmondhassák, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy ezen a napon valóban a gyerekeké legyen a szó. Az intézmények szabadon választhatnak a foglalkozás tervek és jó gyakorlatok közül, vagy saját programot alakíthatnak ki. Székesfehérvárnak 2038-ra, Szent István halálának 1. évfordulójára Magyarország legjobb városává kell válnia, mondta a Cserpalkovics András a város jövőjéről szóló szakmai fórumon. A polgármester bejelentette, hogy városfejlesztési programot alkotnak, amelyet októberben tesznek közzé, majd társadalmi vitára bocsátanak. A cél többek között az Európai Ifjúsági Fővárosa cím elnyerése, a fiatalok lakhatásának javítása, a közlekedés fejlesztése, vizes élőhelyek kialakítása és a nem hasznosított épületek felújítása, a város a nemzeti emlékhely megújítását is tervezik 2038-ra. Marek Bercom, az Egyensúly Intézet vezető elemzője elmondta, létrehozták az első adatalapú kelet-közép-európai települési indexet, ahol Székesfehérvár 8 ország 42 városával összehasonlítva 35 indikátor alapján a 7. helyen végzett. Ebben a hónapban 61 budapesti megállóban jelennek meg az új digitális menetrendi táblák, amelyek valós idejű járatindulásokat, forgalmi információkat és zavarokat is megjelenítenek. A telepítés a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál indul és a hónap végéig folyamatosan zajlik. A két éves teszt során két gyártó, egy magyar és egy brit e-papír technológiáját vizsgálják. A kijelzők napelemmel vagy akkumulátorral működnek, központilag frissíthető, így gyorsabbá válik a tájékoztatás. A látássérült utasok távirányítóval felolvastathatják az adatokat, a kerekesszékesek pedig kényelmesen elérik a kezelőfelületet. A BKK az utasok véleményét a bkk@bkk.hu címre várja. Csőtörés okozta a talajkimosódás miatt beszakadt az úttest egy BKK busz alatt Budapest 15. kerületében délelőtt. Amint egy 40 utas közül 6 embert, köztük 4 gyermeket szállított a kórházba a mentők, miközben a fővárosi vízművek szakemberei megkezdték a Sződliget utcai útszakasz feltöltését. A Rákospalotai önkormányzat tájékoztatása alapján egy hirtelen fellépő csőtörés okozta a bajt, amely alámosta az aszfalt réteget, így az már nem bírta el a nehéz tömegközlekedési jármű súlyát. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
4: Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Rácz Gergő dala szólt, ez volt a Csak állj mellém, és hát, hogyha valaki mellettünk áll és támogat bennünket, az mindig nagyon-nagyon jó, különösen, hogyha nagy kihívás áll előttünk, hát óriási kihívás volt az Ultra Balaton a nyár elején, mégis elképesztő sokan álltak a rajtvonalhoz, hogy körbefussák a Balatont. Aki szeretné ezt egy kicsit visszaidézni, vagy kedvet kapott, hogy ő is fusson egy kicsit a Balaton körül, még ha nem is futja le a teljes távot, hát annak jó hír, hogy ezen a hétvégén jön majd a Balaton Run futónap, ahol ugyan teljes kört nem lehet futni, de akár egy fél maratonon próbára tehetjük magunkat. Persze rövidebb távok is szerepelnek a programban, sőt nem csak futásban nevezhetünk, de akár a Nordic Walkingot is kipróbálhatjuk rövidebb vagy akár hosszabb távon. Ráadásul erre a hétvégére nagyon kellemes, igazi futóidőt ígérnek a meteorológusok a Balatonnál, úgyhogy ha van kedvük és megfelelő erőnlétük egy ilyen kihíváshoz, akkor szombaton irány zavárni. Most pedig irányos lágerek, tengerek, karamellel megyünk tovább. Jön a vár.

Ez volt az Ájri Maffia dala, ha volt egy álmom itt a Sláger FM-en, és hát nekünk is van egy álmunk, hogy személyesen találkozunk önökkel. Tudják, mindig igyekszünk lehetőséget, alkalmat teremteni arra, hogy összefussunk hallgatóinkkal. Hát most szeptember 26-án, ezt is írják fel a naptárba, a Magyar Vasút Történeti Parkban találkozhatunk, ahol együtt piknikezhetünk a Sláger pikniken, miközben felfedezzük a vasút különleges világát. Rengeteg családi program lesz itt, úgyhogy egy másodpercig sem fog unatkozni senki. Ráadásul 40 hallgatónknak a Sláger piknik már az indulás előtt elkezdődik, ugyanis velük együtt indulunk majd a Nyugati pályaudvarról vonattal a Magyar Vasút Történeti Parkba, sőt, az ő kedvükért még a Nyugati pályaudvar királyi várója is megnyílik, amely egykor Ferenc József és Sziszi kényelmét is szolgált, és amelynek ajtói tényleg csak erre az alkalomra nyílnak meg a Sláger járat utasai előtt. Hogyha szeretnének felszállni a vonatra, és szeretnének ott lenni a Sláger pikniken, akkor mindenképpen jelentkezzenek erre a különleges találkozóra a Sláger FM mobil applikációján keresztül. Nagyon fontos, hogy a Sláger vonaton csak 40 hely áll rendelkezésre, úgyhogy igyekezzenek a regisztrációval, és ugye tudják, hogyha regisztráltak, az még nem jelent automatikusan beszállókártyát, de erről is minden részletet megtalálnak a mobil applikációnkban, a leírásban, a játékok fölre kattintva találják meg a regisztrációs lehetőséget. Itt a Sláger FM-en pedig megtaláltam a KFT dalát, úgyhogy már is jön a siker, pénz, csillogás.

0: Szerintem nincs ember, akinek ez a dal ne érinteni meg a szívét. Ez volt a Kim Nováktól a Gyémánt itt a Sláger FM-en. És jön egy olyan téma, ami ugyancsak minden autósnak megérintheti a szívét, mert sajnos gyakran előfordul, hogy valaki kárt okoz a parkoló autónkon, és aztán szó nélkül továbbáll. Hogy ilyen helyzetben mit lehet tenni, annak próbált meg ma reggel utána járni Pordán Petra, Somogyi Zoli és műsorvezető társuk Király Viktor.
1: Képzeljétek, hogy járt egy kedves cimborám. Sajnos szerintem nem messze nem az első, és nem is az utolsó, akivel ez történt. Egyik reggel arra sétált ki, itt az első kerületben lakik, hogy az autóját, ami kint áll, kint parkolott az utcán, meghúzták innen-onnan. És hát meglepő módon nem hagytak betétlapot.
2: Milyen aranyos.
1: Igen, meg semmiféle cédulát, meg ilyesmit. És akkor így fölhívott, nem tudom, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Hát mondom, leginkább semmit. Aztán utána eltelt két nap, hívott, hogy képzel, mi történt, hogy a szomszédnak a biztonsági kameráján látszik, hogy melyik az az autó, amelyik neki ment.
2: És meg se állt a sofőr, tehát azt se látja, hogy kiszállt, hogy jön, ment tovább, az bájos.
1: De azt hiszem kiszállt, megnézte, és úgy ment. Tehát, hogy még konstatálta is, hogy...
3: Észrevette, hogy a rendszám alapján, hogy ez az ex párja volt.
2: Igen,
3: azaz.
1: Még ha illet volna. Szóval, hogy a fickó konstatált, hogy kárt okozott, megnézte, és mint ki jól végezte a dolgát, ennek ellenére hajtott tovább. És akkor mondja, hogy már közben kihívta a rendőrséget is, vagy értesített a rendőrséget, és hát azon a felvételen, amit a szomszéd biztonsági kamerája készített, nem látszik pontosan a rendszáma a károkozónak, csak az, hogy milyen színű típusú autó. De mondja ő nagyon lelkesen, hogy de hát nem baj, mert ebből az utcából csak egyfelé lehet kihajtani. Szólt a rendőröknek, hogy ott van azért több kamera még az utcában, nézzék meg a felvételeket, mondtam neki, túl sok amerikai filmet néz.
2: Igen.
1: Nézzék vissza a felvételeket, és rögtön kiderül, hogy abban az időpontban ki volt az, aki azzal a színű, olyan típusú autóval. Hát erre nagyjából így mondták, hogy kedvesen megmosolyogták, hogy hát
2: nem lesz belőle semmi.
1: Úgy tűnik, hogy nem lesz ebből az egészből semmi, de ez elgondolkodtatott, hogy vajon ilyenkor mit tehetünk. És akkor még mondja kétségbeesésében, hogy semmi baj, mert ugye van a Mabisznak egy olyan közös nagy biztosítási alapja, amit akkor használnak, hogyha mondjuk a károkozó az nem tud valamiért fizetni. Kiderül például, hogy nem volt neki biztosítása. De mondták ott is, hogy erre az esetre ez nem érvényes. Úgyhogy itt van velünk a vonalban Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Kommunikációs és értékesítési vezetője. Szevasz,
2: szia,
1: jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok, sziasztok!
2: Ez már Péter akkor ilyen veszett fejszennyele, vagy még lehet valamit tenni az ilyen ügyekben?
4: Hát, hogy egy kicsit gomboljuk onnan vissza, hogyha megengedtek, hogy egyáltalán ez a segítségnyújtás, elmulasztása, illetve cserben hagyás, ez mit akar? Tehát ez alapvetően bűncselekmény.
2: Igen.
4: Nem is csak szabálysértés, nem is okszertés, ez igazi bűncselekmény. Ez bűncselekménynek számít, nyilván az okozott kár, vagy az elkövetett dolog, tehát ugye az ember életbe is keletkezhet akár ilyenkor kár esemény, így fogalmazok, ezért nem csak anyagi jellegű lehet, tehát ez egy akár egy nagyon-nagyon súlyos bűncselekmény is lehet. Egyébként személyes példám is van, nekem egyszer 10-valány évvel ezelőtt még Moszkva téren a dugóba nekem jött egy hölgy, így neki koccant a kocsira, aki néztem át rá, ő nézett vissza, és ment tovább arazott a dugó. Nem csak valamit, mert mégiscsak volt itt egy ilyen kocás, ki se nézett, ő ment tovább, és akkor a dugó volt, kézzel kiszálltam az autóból, oda sétáltam hozzá, ő arazott a dugóba, én arazoltam mellette, a párom ezt az egészet telefonnal fölvette, hogy kérlelem őt, hogy álljon már meg, tehát így ma a cserbehagyás körülbelül 1 km/h sebességgel történt, aztán ezt így leírtam a rendőrségnek, feljelentettem őt, és meg is büntették egyébként, nem is kicsit ilyen pénzbírságot kapott. Tehát ez csak amiatt mondom példaként, hogy a nagyon picinek tűnő cserbenhagyás is bűncselekménynek számít. Főleg, hogyha oda megyek, megnézem, látom is a kárt, és utána mégis azt mondom, hogy hát én ez nem tek semmit, abszolút tudatos cserbenhagyásnak számít, úgyhogy ez még nem is a biztosítás, hanem sokkal szigorúbb jogi része, ez bűncselekmény. Na most mire való ez a kártalanítási számla, amit a Mabisz, ugye a Magyar Biztosítók Szövetsége tart fenn, ezt ugye a biztosító társaságok, hogy mondjam, dobják össze, nyilván megvan ennek egy metodikája, de akkor is az ő biztosító társaságok pénzéből kerül összedobás ez a kártalanítási számla, arra való, hogyha valahol valakinek beazonosíthatóan kárt okoz valaki, egy másik autós, és ez a beazonosítható autós nem rendelkezik biztosításra, tehát vagy külföldi állampolgár, és nem lehet megoldani, vagy magyar állampolgár, de biztosítás nélküli, akkor a biztosítást egyébként rendesen fizető autósoknak a kárát ebből téríti a Magyar Biztosítók Szövetsége. Aha. Itt jön ez a kis vékony jég, amint mászkál ez a történet, amit mondtál, mert ugye lehet is azonosítani, meg nem is. Amúgy tök jól elfogadhatóak, nagyon sokszor kapok én is ilyen kérdést, hogy jó, ez ha vettem egy ilyen, nem tudom, csimcsunging ilyen biztonsági kamerát az autóba, elfogadja a biztosító, vagy a házkamerát, elfogad mindent, tehát nincsenek ilyen típusok, ha az autódban van, neked Oroszországban, meg rengeteg környező országban nagyon eltérő, már nem is látni autót ilyen biztonsági kamera nélkül, gondolom, hogy a vezetési kultúrából adódott több a szituáció, de olyan ezek a kamerákat elfogadja a rendőrség is, meg a biztosító is, meg elfogadja az üzlet kameráját, a szomszéd kameráját.
1: De bocsáss meg, kell, hogy látszódjon a rendszám? Tehát kell, hogy beazonosítható legyen az autó?
2: Ez kéne, nem?
4: Az a baj, hogy ez az a határeset, ahol egyébként meg kell küzdeni véleményem szerint a Mabisszal, mert ugye valóban nem azonosítható be az autó, nem látjuk a rendszám, ez tény. Ugyanakkor beazonosítható, hogy gépjármű által okozott kár történt, és ugye az is beazonosítható, hogy ott egy személy megállt, maga a személy a kamerán lehet, hogy látszik, és az mondjuk beazonosítható, akár mondjuk ez alapján körözést is, tehát fejet is lehetne kiadni, vagy fejet is lehetne tenni a rendőrségen, és akkor nem tudom, hát ha körözést adnak ki ellene, és akkor meg lenne a károkozó. A Mabisznak azért van szüksége a károkozóra, hogy utána ezt megpróbálhassa behajtani azon, aki okozta a kárt, tehát ettől nem szenved kárt az az autós, akivel ez történt, de ma viszont meg kell próbálni behajtani. Ez itt tényleg egy ilyen épp csak összeérő kis metszet, hogy meg is van a károkozó, viszont nem is lehet pontosan beazonosítani.
1: Képzeld el, csak itt van egy csavar a dologban, hogy ugyanaz az autó, amelyik kárt okozott, kiderült, hogy rendszeresen ott parkol a környéken, és amikor a cimborám ezzel szembesült, akkor fölhívta a rendőrséget, hogy hoppá, itt van az autó, amelyiken látszik is a sérüléseiből adódóan, hát nyilván most ezt is bizonyíts be, vagy ha tudod. De hogy látszik, hogy ez volt az, rendőrök nagyon kedvesen nevettek rajta, hogy ezért most nem fognak oda kivonulni, tehát hogy azért ez nem így működik.
2: Nem.
4: Pedig egyébként nem. Így működne, ez nem tudom, miért voltak a rendőr kollégák, mert például egy bizonyítási eljárásban nagyon sokszor rendeli el, vagy a rendőrség, vagy a biztosító kéri meg, hogy az eredeti helyszínre menjenek vissza a károsult autók, és egy ilyen összeállítási, és hívják, összeállítják őket, és abban a magasságban, azon a helyen ugye egyértelműen látszik a késérülés, akkor ez bizonyíték értékű. Tehát én bemennék, a fotót megcsinálnám, nyilván meg is csinálta, gondolom, az ismerősöd a károkozó autóról.
2: És bevinném.
4: Bemennék és feljelenteném azt a károkozót, és jobban járna, ha most így hallgatja az adás, jobban járna, hogyha mégis inkább oda menne és megegyeznének, mert bűncselekményt fognak ráhúzni. Aha. Adott esetben, ha tényleg bizonyíthatóvá válik, hogy ő konkrétan cserben hagyta azt az autós, miközben egyébként én nem is értem az ilyen kultúráratlan eseteket, mert most a kötelező biztosítást fizetjük, hagyunk egy névjegykártyát, elnézést kérek, nem tudta
2: biztos megvárni.
4: Itt a telefonszámom, fussunk össze délután, megírjuk a kárbejelentőt, és azért fizetem a kötelezőt, hogy helyettem
2: fizessen. De Peti, nem mindenki fizeti a kötelezőt, tudod, szerintem itt a bibi.
4: Hát, hogy ez már egy ritka dolog azért, tehát ma már azért Magyarország a legtöbb ember fizeti a kötelező biztosítást.
2: Ez mondjuk nagyon jó kicsi. Hír, ez jó hát, hír.
4: Igen, ez jó hír az autósoknak, meg ugye nagyon-nagyon drága. Tehát most, ha valaki nem fizet kötelező biztosításnak, körülbelül napi 1000 forint a büntetése, plusz az éves kötelezőt ki kell fizetni, plusz, ha kárt okoz, akkor az egész okozott kárt ki kell fizetni, tehát nagyon-nagyon nem éri meg nem befizetni azokat a sárga csekkeket. Szerintem mindenképpen tegye meg, hogy mégis felvesz a kontaktot, mert ez alapján simán fel lehet.
1: Jó, és akkor végsőség esetén feljelentés maradt.
2: Köszönjük!
1: Köszönjük szépen!
4: Köszönjük, hogy hívtatok!
0: Ebben a cserbenhagyásban egyébként nekem a legfájóbb dolog az, hogy nem vállaljuk a felelősséget. Pedig ugye már gyerekkorunkban megtanuljuk, hogy ha hibázunk, akkor azért igenis vállalnunk kell a felelősséget. Ez szerintem borzasztó fontos lenne. Holnap reggel is indítsák a napot, Pordán Petrával és Somogyi Zolival 6 órakor kezd majd az ébresztőszolgálat. Most pedig Fatima Dala jön, a Ragyog a szívem.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Machine Mouse dala, a játékos, és jön az emberek és a száz út. Előttem azonban csak egyetlen út áll, el is indulok rajta. Önöktől pedig elköszönök, megköszönve a megtisztelő figyelmüket. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Már is érkezik Esmiller András, rögtön a hírek után indul a slágerkult, úgyhogy további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Holnap délutánig viszont hallásra.
1: Nézd a felhő, esőt rejt.

0: Egyetlen kód volt. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Konstantinovics Miklós nevezte ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt miniszter. Szeptember 16-án és 17-én rendezik a Budapest állásbőrzét a Biodomban. A Csendes Barát című film képviseli hazánkat a nemzetközi filmkategóriában a 99. Oscar versenyben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezte ki az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójának Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A posztra 9 pályázat érkezett, ebből 6 volt értékelhető, és mindegyik jelöltet személyesen meghallgatták. A tervezető szerint az új vezetőnek kulturális szemléletváltást kell elérni a mentőszolgálatnál, és javítani kell a kiérkezési időket. Szerdán kezdődik a diákok pályaorientációs vizsgálata Budapesten is. A 8. osztályosok számára kötelező országos pályaorientációs mérést szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerik a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Szeptember 16-án és 17-én tartja a 4. Budapest állásbőrzét az Állatkerti Biodomban. A kétnapos ingyenes eseményen több mint 30 munkáltató több száz állásajánlattal várja az érdeklődőket. Az idei fókusz pedig a munka és a magánélet összeegyeztethetősége. A tudnivalókat Kunnert Anna Mária, az állásbőrze projektvezetője mondta el a Sláger FM-nek.
2: Hagyományosan az Állatkerti Biodomban minden évben itt várjuk az álláskeresőket, állásváltókat és minden olyan érdeklődőt, aki kíváncsi a fővárosi fenntartású cégek és intézmények által nyújtott állásokra és lehetőségekre. A nemzetközi projektmenedzsertől kezdve a jogászon keresztül keresünk csatornabúvárt, autószerelőt, mérnököt, takarítót, könyvtárost, vagy karbantartót is, szociális munkást, tehát nagyon széles spektrumát lefedi az üres álláshelyeknek a kínálat, úgyhogy mindenkit várunk, aki hivatottságot érez a tekintetben, hogy a főváros szolgálja. Lesz ingyenes önéletrajz tanácsadás, fotózás, lesznek kerekasztal beszélgetések, amik mind arra szolgálnak majd, hogy az érdeklődők képet kapjanak arról, hogyan tudják összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, illetve hogy a fővárosi fenntartású munkahelyeken ez hogyan valósul meg.
1: A rendezvény célja, hogy az álláskeresők egy helyen minél több céggel kerülhessenek közvetlen kapcsolatba, és támogatást kapjanak a számukra megfelelő állás megtalálásához. Országszerte 26 helyszínen várja érdekességekkel és különleges programokkal az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok napja ezen a hétvégén. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is. Az idei rendezvényhez Budapesten több piac és a Városháza Park vidéken pedig számos helyszín csatlakozik. Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotásra képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő. Kulturális életének a legjavával, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy de hatással vannak a kulturális, hát meg a zenei életünkre is. És ki más lenne hatással, ha nem egy zongoraművész, zeneszerző, karmester, Szűcsaport köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszönöm szépen.
1: Magázódnunk vagy tegeződnünk, ezt még nem beszéltük meg.
2: Szerintem megengedhetjük magunknak a tegeződést.
1: Köszönöm a kedvességedet.
2: Én köszönöm.
1: Mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre megtörténik, de milyen jó, hogy itt vagy, és milyen jó, hogy tudunk egy vasárnapi programból beszélgetni, mert szeptember 20-án vasárnap a Művészetek Palotájában, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben jön a Lázadás, Szabadság, Szerelem, Vajda 100.
2: Igen.
1: Hol tart most a felkészülési folyamat?
2: Nagyon érdekes ez a helyzet, mert ugye én a zenekarnak a karmestere, a Budafoki Doknányi zenekarra, a közreműködő zenekarnak a karmestere leszek ezen a koncerten, és ugye nekünk effektíve a játszani való, az mondjuk, hogyha a klasszikus repertoárt nézzük, az nem feltétlenül a legnehezebbek közé tartozik. Tehát itt a felkészülésnek egy egészen másfajta stációjában jár mindig a zenekar. A szervezés az mindig sokkal előrébb szokott járni, mert az egyébként sokszor olyan logisztikai helyzeteket vagy problémákat szokott találni, amit néha nehezebb megoldani. Olyan értelemben, hogy mondjam, ez könnyebb, hogy ugye a zenék azok már elég régóta meg vannak írva, ugye filmzenéket fogunk játszani. Tehát Andrzej Wajda, többnyire Andrzej Wajda filmeknek a zenéit fogjuk játszani, és hát ugye ezek a zenék meg vannak írva, nekünk meg kell őket tanulni, és el kell játszani őket.
1: Hadd kérdezek vissza, mert itt ebben a műsorban mindig próbáljuk a hátteret, meg a kulisszákat bemutatni, és most akár zongoraművészként, akár karmesterként, de zeneszerzőként is kérdezhetlek, hogy mondtad, hogy ezek nem feltétlenül a legnehezebbek közé tartoznak, és tényleg ezt a pályatársaitól én rendszerint kérdezem, hogy hát főleg erről a területről, hogy mi számít nehéznek?
2: Hát nyilván ez egy nagyon sok mindentől lehet valami nehéz. Tehát attól is lehet valami nehéz, hogyha például nekünk úgy kell egy zenét játszani, mondjuk az pontosan illeszkedjen egy filmhez. Lehet, hogy maga a játszani való technikai értelemben nem nehéz, de mondjuk arra figyelni, hogy mondjuk ez a filmhez passzoljon, az már egy sokkal összetettebb, komplexebb feladat. Nyilván, hogyha mondjuk a játszani való technikai virtuózitása, komplexitása tud nehézséget okozni, de általában az ilyen típusú zenéknek nem feltétlenül ez szokott a legjellemzőbb tulajdonsága lenni. Ugye itt azért nem elsősorban koncerttermi darabokról van szó, zenéket fognak majd hallani, amit alapvetően gyakran hallhatnak koncertszínpadokon is, lesz olyan is egyébként, mert van átfedés a kettő között, de ugye azért alapvetően a filmvászonra megálmodott zenéknek egy sajátosság, hogy nem feltétlenül a technikai bravúra.
1: Abszolút értem. És bocsánat a kérdésért, de akármikor jön karmester ide a stúdióban, mindenkitől megkérdezem, pálcával vagy pálca nélkül?
2: A zenéje válogatja, is.
1: Tehát most nálad lesz?
2: Most nálam lesz, igen.
1: De ez a zenészek instruálása szempontjából tulajdonképpen lényegtelen?
2: Hát ezt így nem mondanám, hogy lényegtelen, általában azt szokták mondani, hogy a pálca az a meghosszabbított kar.
1: Igen, hogy kar vagy pálca.
2: Igen, hát hogyha minél nagyobb a zenekar, annál több értelme van a pálcának.
1: Értem.
2: Mert azért, hogyha mondjuk 10-15-20 méter távolságra ül valaki, akkor az, hogy valaki egy karmester így finoman megmozgatja a kezét, az lehet, hogy a karmester szempontjából, meg az első sorból, mármint a zenekar első sorából az egy jól látható és érthető gesztus, de mondjuk lehet, hogy hátul az ütősök azt már nehezen érzékelik, hogy hol van az ütéspont, amire mozdulni kell. Úgyhogy általában minél nagyobb a zenekar, annál inkább indokolt a pálca használata nálam, de van, akinél nem, tehát hogy ez megint karmestere válogatja, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez.
1: No, hát márványember, vasember, az ígéret földje, hogy csak a legismertebbeket említsem. Kié a, hát most megint a felelősség szó jutott eszembe, Először is nézzük a setlistet, vagy a, nem, bocsánat, nálatok nem setlistnek hívják, hanem
2: nevezhetjük így.
1: A tehát programnak,
2: igen,
1: ugye?
2: Tehát igen, műsor, program.
1: A műsort az persze. Ki?
2: Hát ez érdekes, mert egyébként szerkeszti. A Lengyel Intézet keresett meg bennünket ezzel, méghozzá azért, mert ugye Lengyelországban már volt egy ilyen és ehhez hasonló koncert, és azzal kerestek meg minket, hogy ők is szeretnének tisztelegni Andrzej Wajdának, illetve hát többnyire Wojciech Kilár zenéiről beszélünk, de mi szerettük volna, hogyha egy olyan programot állítunk össze, ami nem csak az ő műveikből áll. Elsősorban azért, mert azért Magyarországon egy picit más a viszonyulás ezekhez a filmekhez, tehát azért két lengyel nemzeti hősről beszélünk, hogyha úgy nézzük, mert a leghíresebb lengyel alkotók egyike. De Magyarországon nyilván nem mond olyan sokat sok embernek ez a két név, mint mondjuk Lengyelországban. Nyilván ez fordított helyzetben is, mert rengeteg olyan magyar előadó van, akiket mi istenként tisztelünk, és ha egy szomszédos országba kellene elvinni az ő műveit, akkor valószínűleg azért kevesebben tudnák, hogy kiről vagy kikről van szó. Úgyhogy mi szerettük volna elsősorban olyan zenékkel és olyan filmekkel szintén megtölteni ezt a műsort, amely lengyel érdekeltségű, tehát ugyanúgy Lengyelországot valamilyen szempontból érinti, de egy kicsit a népszerűbb filmeknek a kategóriájából válogattunk.
1: MÜPA, hangversenyterem. Ugye, és most a szakembert kérdezem, hogy speciálisan szól? Másképp szólott a muzsika?
2: Igen. Ez határozottan. Én nem vagyok akusztikai szakember.
1: De te is hallott, hogy valami
2: természetesen
1: más.
2: Sőt, ugye a MÜPA-nak az a különlegessége és az a csodája, hogy attól függően, hogy milyen méretű vagy jellegű együttes lép fel a színpadon, ahhoz képest tudják változtatni az akusztikát. Aha. Tehát nagyon különleges.
1: Ezért kérdeztem, hogy tehát akkor nem úgy van ez, hogyha MÜPA-ban van koncert, tehát kvázi most, akkor nektek másképp kell próbálni?
2: Igazából abból a szempontból kell egy picit másképp próbálni, hogy figyelembe kell venni, hogy nagyon nagy térről beszélünk. Tehát egyébként normális körülmények között egy ekkora akusztikai tér nagyon nehezen lehetne bejátszható, de tekintettel arra, hogy a MÜPA kifejezetten azért készült, hogy egy nagy koncert, tehát európai és világméretben is nagy méretűnek számító koncertterem legyen, úgy építették meg, és úgy alkották meg a különböző az akusztikát létrehozó, vagy jól terelő elemeket is, hogy képesek legyünk szimfonikus zenekarra egy ekkora teret bejátszani. Mi nyilván arra appellálunk, hogy egy akkora méretű zenekarral menjünk, ez különösen a vonósok létszáma szempontjából releváns, akkora létszámú zenekarral menjünk, hogy jól bejátszható legyen ez a tér.
1: Próbák azok ott lesznek Budafokon egyébként?
2: Hát nálunk a saját próbatermünkben szoktak lenni ezek a próbák természetesen.
1: Azért kérdezek ilyeneket, mert nem látunk vele minden nap egy ilyen zenekar működésében, meg hát ugye karmesterek sem vagyunk, hogy a kulisszatikokra vagyok kíváncsi, hogy te például otthon karmesterként tudsz próbálni zenekar nélkül?
2: Persze, természetesen. Hát nekem a legfontosabb támaszom az a kotta. Mert a kotta azért a dolgok 95%-át elmondja, amit el kell játszani. Nyilván minden zenének van mögöttes tartalma, amit már csak a megszólaló vagy a gondolati síkon létrejövő zene képes megmutatni, de azért a kotta az egy nagy támasz. És az, hogy én hogyan instruálom a zenekart, a kottába írt instrukciók azok nagyban segítenek.
1: Csak hogy értsük, karmester nélkül is el tudná játszani a zenekar a művet? Csak nem úgy.
2: Vannak olyan művek, amelyek nyilvánvalóan eljátszhatóak karmester nélkül, de sokkal bonyolultabb és hosszadalmasabb folyamat lenne. Aha. Tehát azért gondoljunk bele abban, hogy ha mondjuk most a MÜPA-ba játszunk, akkor 70 ember kimegy a színpadra, és annak a 70 embernek egyszerre el kell kezdenie egy tempóban egy darabot. Tehát a karmesternek, én tudom, hogy ez egy általános vita szokott lenni, hogy most tulajdonképpen mit csinál a karmester, a zenekar sokszor tök jól eljátsz a karmester nélkül is, igen, csak mondjuk az egy olyan próba folyamatnak a végén szokott így lenni, ahol rengeteg időt rászánnak arra, hogy az egyes emberek szinte fejből eljátsza bizonyos dolgokat, 65 koncerten túl már lehet, hogy karmester nélkül is bizonyos dolgokat el tudnak játszani, de hozzáteszem, így sem minden darabot. Tehát a a karmesternek azért nagyon komoly szerepe van, és itt szintén a minél nagyobb zenekar szempontjából egyre inkább van szerepe annak, hogy egy karmester hogyan és mit csinál.
1: Na, itt most milyen műsorra lehet számítani egyébként időben?
2: Mennyit? Hosszúságban?
1: Az, igen.
2: Ez egy egyrészes koncert lesz. Hát az egyrészes koncert az ilyen 1 óra 10, 1 óra 20 perces hosszúságú koncertről beszélünk. És hát nyilvánvalóan az Andrzej Wajda filmek különleges 6 évtizedét öleli fel. Nagyon más, különböző típusú filmekről beszélünk. A történelmi filmektől, a különböző katonai jellegű filmekig, a Lengyelországot dicsőítő és kritizáló filmektől kezdve, és hát nyilván vannak rendkívül népszerű filmek is, amelyek nem is Andrzej Wajda nevéhez fűződnek, mert mondjuk inkább a hollywoodi filmtermékeknek az eredménye, de ugyanúgy a lengyel nemzethez köthetőek.
1: Lehet, hogy megint furcsát kérdezek, de tényleg az őszinte érdeklődés hajt, hogy más közönség megy egy műpába, és más az összes többi rendezvényterembe?
2: Ez attól függ, hogy mi a program. Tehát én nem koncertterem alapján nézném elsősorban a közönség összetételét, hanem program alapján, igen. Ez egy nehéz dolog, mert sokszor ugye vannak olyan koncerttermek, amelyek egyébként kicsit tájidegen dolgot rendeznek, és akkor a koncertterem környékén megjelennek olyan emberek, akik egyébként nem szoktak megjelenni, de a program miatt ők is megjelennek.
1: De ez most egy kommerszebbnek számít egyébként?
2: Hát attól függ, hát azért szerintem, hogyha filmes szempontból nézzük, akkor Andrzej Wajda azért nem kommersz, de hogyha zenei szempontból nézzük, akkor igen, hát nem tudom, mert ugye a filmzene az mindig is egy különleges műfaj volt, mert ugye a filmzenét azt, mert ugye, hát hogy mondjam, tehát a filmzene az nem műfaj, tehát a filmzene az funkció.
1: Értem, ebből fakadóan
2: ugye az az érdekessége a filmzenének, hogy a filmzene bármilyen lehet, hiszen alapvetően az a szerepe, vagy a funkciója, hogy ugye egy képi világot, egy vizuális képet felerősítsen, ráerősítsen, vagy akár meg is változtasson.
1: Hatásosabbá,
2: tehát alátámaszol, sok szerepe lehet a filmzenének. Tudom, hogy van ez a kifejezés, ez a filmzenés típusú zene, amire azt mondjuk, hogy hát ez olyan zene, mint egy filmzene, de ez nem egy helytálló kifejezés, mert igazából a filmzenének elsősorban funkciója van, és nem műfaja.
1: Te egyébként most akkor még mindig karmesteri titulusodban kérdezlek, érzed, amikor értő a közönség?
2: Persze.
1: És az gyakran megtörténik?
2: Hát én azt gondolom, hogy a...
1: És mennyire kell egyáltalán értőnek lenni?
2: Ez is programfüggő. Tehát egyébként a Budafoki Doknányi Zenekarnak rendszeresen vannak olyan koncertjei, amit kifejezetten azzal a szándékkal szervez és rendez, hogy edukatív alapanyagot adjon a közönségnek. Tehát olyan embereket várunk a koncertterembe, akik mondjuk nem Stravinsky, Bartók, Mozart és Beethoven művein nőttek fel, lehet, hogy most kezdenek megismerkedni ezzel a világgal, és az is a célunk, és ez nem is egy titkolt célunk, hogy azzal, hogy tulajdonképpen egy kicsit a szélesebb értelemben vett közönségnek is szeretnénk játszani a filmzenékkel, kicsit bevonzuk őket a koncertterembe, és kedvet hozunk ahhoz, hogy aztán más típusú zenéket is hallgathassanak, mert egyébként ez nagyon gyakori, hogy amikor valaki szimfonikus zenekart hall élőben, az nagyon nagy hatással van rá, mert ez egy egészen más élmény.
1: Na, de ez is egy élmény lesz.
2: Ebben most teljesen biztos vagyok.
1: Szeptember 20-án, vasárnap a Művészetek Palotájában. Ott van előtted a teljes műsor?
2: Igen.
1: Lehet spoilerezni?
2: Hát én azt gondolom, hogy elsősorban olyan típusú filmekre gondoljanak, tehát itt nem kell feltétlenül most mindegyik Andrzej Wajda filmet felsoroljuk, de itt olyan filmek is lesznek, mint például a Schindler listája, a Zongorista, amelyek kifejezetten népszerű filmek, de amiket korábban itt említette, az Ígéret földje, a Vasember, ami nyilván nem a Marvel film.
1: Igen.
2: Vasember, a Mi nemzedékünk, Remény embere, Kámos illata, szóval nagyon-nagyon híres Andrzej Wajda filmek lesznek.
1: És hogy képzeljük, hogy van műsorvezető, házigazdája, és aki majd konferál a dalok között?
2: Ez szerintem ez most egy olyan technikai kérdés, amire rákérdeztem, hogy nem biztos, hogy tudok válaszolni.
1: Oké. Mert hogy te melyik fajta karmester vagy, aki beszél is a közönséghez?
2: Igen, én az a fajta karmester vagyok, de én olyan dolgokról szeretek általában beszélni, amit nagyon jól ismerek. Most nálam a helyzet azért érdekes, mert az Andrzej Wajda filmek engem eddig elkerültek, de nekem pont fordítva történik most meg, mert én a zenén keresztül ismerem meg a filmet, és ez azért is jó, mert egyébként nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a közönség, amikor más filmzene koncertjeinket csináljuk, a Cinefonik, amely évente rendszeresen megjelenő filmzene koncertünk, nagyon sokszor találkozunk olyan, hogy valaki azért nézi meg végül a filmet, mert a zenéjét hallotta.
1: Ez nálam is így lesz, ezt csak mondom, hogy majd utána fedezem fel a főhőst, meg az alkotásokat. Mikor voltál zongoraművészként színpadon?
2: Múlt héten.
1: Nyilván nem ugyanaz a kettő, a karmesteri meg a zongoraművészi, de van olyan, amit jobban szeretsz?
2: Ezek időszakos helyzetek, tehát hogy nálam általában az szokott lenni, hogy mindig vannak olyan időszakok, amikor valamelyikre jobban fókuszálok. Most egy olyan időszakom van, hogy a karmesteri és a zongoraművészi az gyakorlatilag teljesen párhuzamos módon működik egymás mellett, mert rengeteg nagy zongora koncerten vagyok túl, és még lesz egy csomó, ahol zongora versenyeket fogok játszani. Ebből fakadóan nyilvánvalóan most nagy felkészülésben vagyok egy csomó ilyen koncertre. Ugye én amellett, hogy a Budafoki Dokmányi Zenekart szoktam vezényelni, én magának a zenekarnak a hangszerelője és a zongoristája is
1: vagyok. Azt tudom.
2: Tehát, hogyha más karmester vezényli a zenekart, akkor ugye rendszeresen én ott ülök a zenekarban a zenekar zongoristájaként, de emellett szólistaként is rendszeresen játszom.
1: Hát azt már meg sem mertem kérdezni, hogy ez okoz-e bármit, vagy inkább nagyobb bizalmat ad a zenekaron belül?
2: Én azt gondolom, hogy
1: valaki van ott, aki közülük jön?
2: Nem tudom, ezt az egyes emberek hogyan reagálják le ezeket a helyzeteket. Nyilvánvalóan nekem nagy előnyöm van abból, hogy én mind a két oldalát ismerem. Tehát ismerem azt is, amikor valakinek a kezére kell játszani, és ismerem azt is, amikor az én kezemre játszanak az emberek. Nyilvánvalóan egyébként a legtöbb karmester, csak ezt nem szeretik bevallani, a legtöbb karmester a legtöbbet a zenekari zenészektől tudja tanulni. Ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy ugye az ember elmegy egy karmesterhez, hogy megnézze, meghallgassa, hogy hogyan vezényel, meg mondjon neki három jó szót, tanácsot, akár más karmesterektől intézményi környezetben megtanul vezényelni, de a legtöbbet mégiscsak azoktól az emberektől fogja tudni megtanulni, akiknek effektíve a kezére kell játszani.
1: Teljesen jogos. A zeneszerzői lábad, vagy alkotói oldalad, az mikor tud kiteljesedni? Mikor alkotsz egyáltalán?
2: Hát mivel ugye a zenekarnak a hangszerelője vagyok, ezért ez is egy, hogy mondjam, munkaköri leírásom. Tehát rendszeresen hangszerelek a zenekarnak különböző formációira. Ugye én a Budafoki Dokmányi Zenekaron belül a saját kamaraműhelyünk, a BDZ kamaraműhelynek vagyok a művészeti vezetője. Ez egy nagyon sajátos hangszerösszeállítás, amelyre rendszeresen kell hangszerelni, de például a filmzene koncertekre, most nem erre az Andrzej Vajda koncertre, de a filmzene koncertjeinkre egyébként rendszeresen kell, hogy hangszereljek, mert hogy olyan filmeknek a zenét játsszuk, amelyek egyébként kottában nem léteznek.
1: Azt értem, de hogy azért más, amikor
2: a zeneszerzés, igen, a zeneszerzés az most egy érdekes helyzetben van, mert most talán most egy picit takaréklángon fut, pontosan, talán pont azért, mert a zongorista és a karmesteri életem most egy kicsit erőteljesebben pörög, de például tavaly sokkal erőteljesebb volt a zeneszerzői, nem tavaly pont a Generális című Néma filmhez komponáltam új zenét, amelyet pont a Budafoki Dokmányi Zenekarral élőben játszottunk, szintén a MIPA-ban. Az egy nagyon erőteljes és izgalmas munka volt. Tavaly ötős bemutatón volt, szóval nagyon olyan időszakom volt a 2025-ös évben, amikor kifejezetten a zeneszerzés nagyon, nagyon nagy prioritással ment, de idén ez most talán egy picit kisebb.
1: Le kell ülnöd mindig a zongorához?
2: Soha nem ülök le a zongorához.
1: Komolyan?
2: Soha. Csak összezavar. Tehát, hogyha általában azt szoktam mondani, hogy általában akkor kell leülnöm a zongorához, hogyha semmi nincs a fejemben, és kell játszanom valamit, hogy legyen benne.
1: Na de megvan a dallam, és akkor ezt feldúdolod?
2: Nem, én már azért elektronikusan dolgozom, tehát van notációs szoftver, amely alapvetően a kottázásra képes, sőt, ugye a notációs szoftverek hát döntő többsége most már a realizációra is képes, tehát vissza is képes játszani azt, amit az ember ír, de hát azért lényegesen megkönnyebbedett a zeneszerzőknek a sorsa.
1: Jó, ezt, hogy elmondod, hát honnan tudnák?
2: Igen. Hát most már nyilván, amikor Beethoven süketen komponálta a 9. szimfóniáját egy papírra, ahhoz képest lényegesen könnyebb.
1: Világos. Na jó, gyere kérlek gyakrabban, hogy akkor tovább fakadhassalak.
2: Bármikor,
1: sajnos szépen. Jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Egy biztos, szeptember 20-án, vasárnap 19:30-kor a Művészetek Palotájában láthat téged és a zenekart is a közönség egy nagyon különleges hát filmzenekoncertem. Úgyhogy gondolom a saját zenekar weboldalán megtalálnak minden pontos.
2: Abszolút
1: pontos
2: mindent a bdz.jegy.hu vagy a bdz.hu abszolút megtalálnak mindent.
1: Oké. Hát én azt kívánom, hogy sok csillogó szempár legyen ott a műpában, akkor a tiétek is csillogni fog, nagy baj.
2: Köszönjük
1: szépen. Nem lesz, úgyhogy csak így tovább, Szűcsaporral beszélgettem. Azt a sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz, a figyelmükkel viszonozzák, kedves hallgatóink. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
1: Itt voltál, és a Porttól most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem, mert folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Szerintem nem nyúlok mellé, azt mondom, hogy régi kedves barátunkat. Visszajáró vendégünket. Köszöntöm nagy szeretettel ismét G. Horváth Lászlót, az Anima Muzicé kamarazenekar ikonikus vezetőjét.
3: Hát az ikonikustól még messze vagyok, de azon dolgozom, hogy ez azzá váljon majd egy...
1: Hihetek, én tényleg annyiszor gondolkodom ezen, hogy tényleg nálatok szerintem nincs aktívabb ezen a területen, aki ennyi bérletsorozattal, ennyi különleges előadással kényeztetni el a fővárosi. Meg hát most ugye mi a fővárosban vagyunk, ezt kell, hogy képviseljem a fővárosi zene értő közönséget, meg rajongókat, ott vagytok mindenhol az országban, sőt még a határokon túl is. Na de hát itt valami elképesztő programkavalkáddal várjátok mindig.
3: Hát az a helyzet, hogy tényleg évről évre bővül a paletta, illetve hát a bérleteink száma is, meg minősége is. Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is. És hát ez nem lesz másképp az idei bérlet sorozatunkban, vagy évadunkban sem, hiszen újra tudunk indítani még egy régi álmunkat, egy bérletünket, a Kapricsúzó bérletet. Tehát, hogyha csak a nagy bérleteket nézzük, akkor a Grandiózó lesz a Zenakadémián, Animátó Nádorteremben és a BMC-ben most a Kapricsúzó bérlet, és ezen mellett tovább folytatjuk itt ismerte ezt a sorozatunkat, Kőbányai Kulturális Központban a Városok zenéjét, illetve az Erzsébet Ligeti Színházban a Klasszik Liget elnevezési produkciót, ahol ezúttal most a különböző zenetörténeti korszakokat fogjuk górcső alá venni, a klasszikát, a romantikát, barokkot és a 20. századot. Úgyhogy hát az ötletek azok mindig újból jönnek, de a régi ötletek meg valahogy olyan jónak tűnnek, meg beváltnak tűnnek, hogy azt sem szeretjük elhagyni. Tehát, hogy évről évre bővül az a repertoár, amit meg tudunk mutatni egy évadban a budapesti közönség számára.
1: Nagy millió előadásról beszéltünk már itt ebben a műsorban, de valahogy a BMC-re még nem emlékszem veletek kapcsolatban, jól?
3: Igen, 2000, hát régóta játszunk ott, gyakorlatilag a BMC-nek a megnyílása óta, de saját sorozatot egyszer csináltunk 2021-ben, az egy nagyszerű 20. századi sorozat volt, de 2022-ben ott egy nagyon érdekes év volt, ott a költségvetés az hirtelen a harmadára csökkent, és le kellett mondanunk ennek a sorozatnak a folytatásáról, és azóta sem tudtuk újra ezt megcsinálni, úgyhogy nagyon nagy öröm is számomra, különleges kihívás, hogy egy kifejezetten 20. századi zeneműveknek szentelt sorozatot el tudunk indítani, mert hogyha ugye a klasszikus zene eleve egy periféria, hogy a klasszikus kamarazene az ennek a perifériája, és ahol a 20. század, ami a kortárs megbélyegzése van eleve a fejekben elrejtve, azt próbáljuk meg tényleg a középpontba tenni, akkor azért ez egy bátor vállalkozás. De hát olyan fantasztikus zeneműveket írtak a kamarazenekar a 20. században, amit egyáltalán nem játszanak a mai koncertszínpadokon, hogy ez számomra, hogyha szabad ilyen erőteljes szót használom, az vérlázító, hogy ezeket nem játszunk. Természetesen nagy öröm Mozartot, Haydnot és Beethovent is játszani, de tényleg itt Nino Rotától kezdve, akkor a Piazzolán keresztül a Alberto Ginastera, aki Argentinának a Bartókja, hogyha szabad így fogalmaznom, azok olyan műveket adtak nekünk, hogy ezt nagyon-nagyon kár lenne, hogyha azt így a feledés homályába engednénk, hogy boruljon.
1: Nem, most gondolok vissza a korábbi beszélgetéseinkre, hogy még talán ennyire részletesen nem is mentünk bele ebbe a témába, hogy tényleg ennyire nehezített a pálya? Az, a műfaj miatt?
3: Attól függ, hogy honnan nézzük, tehát hogyha ugye a kamara, mint ugye a szoba,
1: igen,
3: egy pici együttesnek hogy mondjam, közösség igényét nézzük, akkor mondjuk egy ilyen együttes, egy 16 fős kamarazenekar, ilyen 150-200 fős termekben teljesen jól elműködik, és körülbelül az az akusztikája is. De itt még a 19. században elkezdődött egy ilyen növekvési vágy itt a zeneszerzők részéről is. Na, hatalmas koncerttermek épültek meg, és valahogy ugye, amikor a 20. század közepe felé elkezdődött az, hogy mondjuk egy ilyen üzleti tevékenységként is kezdtek gondolni arra, hogy hogyan lehet egy zenekart, ha már kialakult fenntartani, akkor nagyon sok olyan piaci tényező jött be, ami miatt fontos olyan műsorokat, amik jól beváltak, ismert csengően hangzások, egy Vivaldi 4 évszakot szerintem mindenki ismer, hogyha az van a plakáton, az értelemszerűbben sokkal több embernek mozgatja meg a fantáziáját, mint hogyha azt mondom, hogy Alberto Ginastera-nak a Concerto vonósokra című alkotása, ami egyébként ráadásul egy nagyon mély mondani valójú drámai bű, amelyben azért van egy csomó olyan effekt használat is, ami mondjuk nem szokványos a klasszikus zenei értelemben. Tehát, hogyha így nézzük meg, hogy mondjuk közönség vonzó, közönség barát koncerteket akar az ember létrehozni, akkor igen, ez egy nehéz, ez egy nehezített pálya, nehéz eladni, viszont ezek a művek minőségében is mondani valójában legalább olyan értékesek, mint egy Beethovennek egy vonós négyese. És én ebben nagyon is hiszek, és az a tendencia rajzolódik ki, hogy mondjuk az anima muzicének a közönsége, akik már sokszor szoktak a mi koncertünkön jelen lenni, azok egy-egy ilyen 20. századi vagy kortárs darabot úgy meghallgatna csak a mi kedvünkért, és a harmadik, negyediknél már úgy értőbben, tehát hogy lehet, hogy korábban tényleg a klasszika és maximum a romantika zenetörténeti korszakánál megálltak, de most már nyitottabbak lettek, és a mi közönségünkön is lemérve azt lehet tapasztalni, most lejött az ideje megint, hogy egy ilyen sorozatot csináljunk. A Budapest Music Center ez egy fantasztikus akusztikai tér, és szerintem egy nagyon modern koncertépület, tehát hogy ebben ezek a kortársabb művek, vagy hozzánk időben közelebb álló művek nagyon jól megállják a helyüket. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt össze tudtuk állítani. Természetesen azért figyeltem rá, főleg az első két koncert tekintetében, hogy egy könnyedebb hangvételű művek is legyenek ezen a koncerten, tehát hogy olyan élménnyel távozzanak az emberek, hogy a szórakoztató zene része is meg lesz ezeknek a koncerteknek.
1: Hát legyen is. Ugye én most hallom tőled, hogy a BMC ezek szerint szintén ilyen különleges akusztikával lett megépítve?
3: Hát lehet, hogy ez csak az én kapcsolatom, tehát hogy a BMC-vel, de egy fantasztikus akusztikája van, egy nehéz akusztika is, mert minthogyha a pucéra játszana az ember, tehát hogy ott minden egyes kis hangot lehet hallani.
1: Aha.
3: Van azért egy kis bársonyos akusztikai feddése, tehát hogy nem az a karc, ami a fül mellett a hegedűből esetleg kijön, az már nem megy át a második, harmadik, sorig, de hogy nagyon-nagyon gondosan kell ott játszani, és azoknál a daraboknál, főleg a 20. században kezdődött el, ahol mondjuk egy vonós kamarazenekart nem 4 szólamra írnak, hanem 16 különböző szólamot kap a 16 játékos. Itt különlegesen fontos, hogy ne legyen egy ilyen összemosódón túlzengetett akusztikai tér, mert így nem lehet külön kivenni a szólamoknak az irányát, a vonalát, úgyhogy kifejezetten szerintem a BMC mindamellett, hogy bármi mást is jól lehet ott játszani, 20. század is attól fölfél, az kifejezetten erre alkalmas terem.
1: No, hát és akkor így ugrással már a Zeneakadémián vagyunk.
3: Igen, hát az évadunkat lényegében egy ilyen együttműködéssel nyitjuk, ugyanis 4 koncertből áll a grandiózus sorozatunk a Zeneakadémián, de az első koncert, ami szeptember 28-án lesz, az a Szegedi Szent Gellért Fesztivál egy koncertjének tulajdonképpen az ismétlő koncertje. Ugye a Szegedi Szent Gellért Fesztivált egy dél-koreai karmester, aki Salzburgban professzor állítja össze. Jonku Klee-nak hívják egyébként, ugye 5 éve van folyamatos együttműködésben az Anima Muzicéval, és itt a vendég szólistánk majd Lila lesz, ez a teljes neve, Lila. Ő egy kínai csellista lány, aki hát lehető minden díjat már besöpört, amit lehetett Európában elérni. Egyébként Bécsben tanult, aztán Krombergben, Németországban, tehát abszolút Európában képezte magát, és hát őt már lehet egy fiatal sztárnak mondani. Na most nem az ismert Haydn cselló versenyt fogjuk lejátszani, hanem a Mozartnak a C-moll cselló versenyének nevezett művet, ami ilyen formában nem létezik, hanem Jonku Klee, a Szent Gellért Fesztiválnak a művészeti vezetője, tulajdonképpen ilyen hangszerelő zeneszerzési feladatokat is szokott csinálni, és két Mozart szerenádból, a C-moll szerenádból, meg egy másik szerenádból gyakorlatilag áthangszerelve alkotott egy új darabot, és így Mozartnak is akkor lesz cselló versenye. Nagyon bízunk benne, hogy ez jól működik ez a darab, és mindig egy nagyon bátor vállalkozás egy olyan géniusznak a darabjaihoz hozzányúlni, mint Wolfgang Amadeus Mozart. Hát a jó kukli pár többiet is csinált, és jól sültek el ezek az átiratok, úgyhogy még nem volt ugye a közös próba, de én már ugye a partitúrát láttam, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez egy újabb remek mű lesz, egy ilyen kicsit álkortás remek mű, hiszen Mozart hangjaiból állítottunk össze egy új darabot.
1: Na most akkor ennek a lélek, nem csak a lélektanában, hanem a kulisszatitkaiba avasd be, Laci, minket, hogy ilyenkor a nehézség, mert mondod, hogy nem egyszerű, az kinek a vállán van? Az övén?
3: Hát szerintem az előadó művészi a legtöbb felelősség, mert bármilyen átiratot lehet rosszul is jól is eljátszani. Tehát, hogyha az ember megpróbálja abból a darabból kihozni a maximumot, akkor esetleg egy nem olyan jól sikerült átirat is, és tud élő élményt adni a közönségnek, hogyha az előadó művészek beleteszik szívüket, lelküket, és megpróbálnak mindent kihozni belőle. Itt ugye az a felelősség, hogy Mozart felé hogyan tudunk megfelelni, hogy ez az átirat, ez elérje azt a nívót, amit Mozart ról gondolunk, ugye ez talán a legnagyobb kérdés, de ilyenkor, amikor egy ennyire ilyen ismert zenei anyagokból összeállított új darabban, akkor két dologra figyel az ember. Egyrészt, hogy ne próbálja meg teljesen az eredeti műveket megpróbálni megszólaltatni, mert ez egy új darab, tehát hogy bele kell tenni a mai világnak a vívmányait is. A másik meg természetszerűen az, hogy legyen értelme, tehát hogy legyen valamitől fontos és különleges az, hogy ez a darab ez most megszületett.
1: Na, még egy eldöntendő téma, vagy kivesézendő téma, ugye azt mondod, a megfelelés, a szint, na de ez kitönti el? Ez a belső mércétek?
3: Hát most már talán igen, ugye ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, amíg az ember eljut a koncertező művészhez. Tehát mondjuk 5 éves kortól 25 éves korig ez csak tanulás, és akkor onnantól kezdve meg ugye a tapasztalati tanulás. Hát lehet előbb koncertezni, meg 17-től már koncertezik az ember, de azok még nem
1: jó,
3: olyan
1: meg
3: koncertek.
1: Nyilván most én csak kívülről okoskodom, vagy gondolom, próbálom.
3: De egy nagyjából, amikor elvégezte a zeneakadémiát az ember, akkor lesz művész, hivatalosan is, és akkor onnantól kezdve lehet számítani a színpadi jelenlétben olyanra, amiből mondjuk az ő egyéniség is kibolik.
1: De ha már akkor maradjunk itt a zeneakadémiánál. Tehát oda mentek játszani, azt nyilván ott a helyiek, akik ott vannak a zeneakadémián, azt meózzák? Tehát hallgatják?
3: Hát alapvetően igen, tehát én mondjuk a zeneakadémiai tanulmányaim arra nagyon szívesen emlékszem, hogy szinte minden nap, vagy minden másnap ott lógtunk a diákpáholyban is, hallgattuk a különböző előadó művészeket. Vagy azért, mert ismeretlen zeneszerző, vagy azért, mert ismeretlen művész, vagy azért pont, mert ismertük, tudtuk, hogy mire számítunk, de nagyon sokszor volt az is, hogy egy ilyen fajta térképet akartunk magunkba készíteni, egymás után több szimfonikus zenekart végighallgattunk, kinek milyen előadás módja van, stb. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: De ott vannak a tieiteken is?
3: Hát nem szoktam fölfelé nézni, meg nem vagyok teljesen képben, hogy a mostani zeneakadémia milyen lehetőségek vannak, de azt hiszem, hogy igen, tehát, hogy azért ez egy olyan lehetőség, hogy biztos élnek vele. Az, hogy kifejezetten az Anima Muzici koncertjeit hallgatják-e, vagy nem, azt nem tudom, tehát erről visszajelzést kellene kapni, vagy kérdezni, hogy van, de azért ismerik az Anima munkásságát a zeneakadémiáról, egész biztos vagyok, hogy valamilyen módon, gondolom, hogy nem a YouTube-on az egyetlen felület, ahol
1: hát nem, mert csak néznek. Azért kérdezem, hogy ha nem minőségi produkciót vinnétek, akkor nem lenne ennyi éve
3: igen,
1: ott bérlet sorozat.
3: Valószínűleg az van, hogy ez egy külön jó visszajelzés és egy érdem, hogy mi megtarthatjuk a sorozatunkat minden évben.
1: No, akkor ez lesz szeptember 28-án.
3: Igen.
1: Meg mellette még millió egy év.
3: Igen.
1: Melyik, amiről még érdemes ott a környéken beszélni az időpont? Vagy hát felőlem még decemberig is elmehetünk, de amik ilyen kiemelendő.
3: Hát rengeteg program van, ilyenkor mindig nagyon nehéz választani az embernek, de hogyha már említettem a Kapricsózó Béletet a BMC-ben, október 30-án lesz annak az első koncertje, és ott próbáltam meg már az említett Alberto Ginastérának a mély drámai műve mellé kifejezetten könnyed darabokat válogatni, és egy ilyen dél-amerikai est lett tulajdonképpen belőle. Azért nem argentin, mert lesz egy kezdőszám, amit egy venezuelai zeneszerző írt. Ez még számunkra is teljesen újdonság, én még csak a kottáját láttam egyszer, de abból úgy néz ki.
1: Azt például hol láttad?
3: Hát nagyon sok különböző kapcsolatom van, mind a mellett, hogy most már az interneten is rengeteg ott a
1: de ott láttad a képernyőn, vagy fogtad a kezedbe?
3: Nem, képernyőn láttam, de ezt küldték nekem. Tehát ezt küldték nekem egy kedves ismerősöm, hogy kérdeztem, hogy nem tud-e valami dél-amerikai nyitószámot, rövidet, 5 perceset, ami egy ilyen hangulat megalapozó, és még táncos, de azért minőségi klasszikus zenéről van szó, és akkor ő küldte. Uh-huh. Úgyhogy ezután viszont a elég ismert Astor Piazzolának darabét fogjuk játszani. Hát egyrésztről a 4 évszak Buenos Airesben szóló hegedű és vonós kamarazenekar, ezt majd én fogom játszani a zenekarra, ezt többször játszottuk már, nagy kedvencünk. Úgyhogy ebből egy nagy gyakorlatunk van.
1: De ezt ugyanúgy gyakorolni kell előtt?
3: Hát hogyne, tehát nagyon, nagyon fontos. Uh-huh. És a Csordás Klára énekművésznővel fogunk 4 dalt előadni, ezek viszont teljesen új dolgok, tehát hogy itt van 4 dalból 2, ami kifejezetten mostanra lett számunkra átírva, sőt ezeknek magyar szövege is készült, úgyhogy érteni fogja a közönség, hogy miről szólnak ezek a dallok, amik hát nagyon fontosak. Az egyiknek például a címe Őrült, és itt hát nem csak énekelnie kell majd a művésznőnek, hanem olyan beszédeket mondania, ami
1: erre hajaz?
3: Hát abszolút egy ilyen háttértörténet ki fog rajzolódni ebből, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon sokszínű koncert lesz, úgyhogy ezt tényleg mindenkinek szíves figyelmébe
1: ajánlom. Egyébként az éneklős koncertek mennyire jellemzők?
3: Hát talán inkább elsősorban hangszeres művészeket szoktunk hívni vendégszólistának. Az énekesekkel mondhatnám úgy, hogy minden évadban egy énekművésznőt fel tudunk élni, és akkor tudunk együtt játszani. Az egy kicsit más műfaj, az énekeseknél ott a karmesternek a szerepe az szerintem az tud fontos lenni, úgyhogy talán ezért is nem annyira gyakran szoktunk, másképpen veszik a levegőt, másképpen frazeálnak, de azokkal, akikkel kialakult egy ilyen szoros kapcsolat, mint például a Csordás Klári, most már tényleg gyakorlatilag bejön 2 nappal a koncert előtt, mert ő Párizsban él, és akkor ott folytatjuk, ahol legutóbb abba hagytunk.
1: Na hát ez az igazi szövetség.
3: Így van.
1: Vele. És akkor a BMC után, október 30-a után?
3: Hát közben már elindítjuk a Városok zenéje sorozatot októberben a Kőbányai Kulturális Központban, ahol 2 koncert lesz majd, az egyik Szentpétervár, a másik pedig Prága. Tehát hogy ez a sorozat mindig egy-egy városnak a zeneszerzőjét gyűjti össze, ami a városhoz kapcsolódik, és akkor egyfajta ilyen hangulat kialakul. Hát ezt 10-15 évvel ezelőtt vettem észre, ez egy fontos tényező tud lenni, hogy ki milyen városban alkotott leginkább, mert minden egyes városnak van egy saját hangulata, mondjuk nem csak az építkezésére gondolva, fekvésére, lakosságára nézve mindenhogy, és bizony valahogy a zeneművekben is van egy ilyen kapcsolódási pont, tehát hogy most csináltuk már Bécst, Párizst és Budapestet ebből, és abszolút egyféle hangulata volt ezeknek a koncerteknek, még akkor is, hogyha ezek világvárosok is lehetnének, nagyon-nagyon-nagyon színesek a zenei műfajok benne, de valahogy mindig kialakul egy ilyen főműfaj egy ilyen városban, és akkor egy ilyen közös hangulat. Úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz, ezt már nagyon, nagyon egyik várjuk, és december 4-én pedig az animátor sorozatunk is elindul, ott az első vendégkoncertmesterünk majd Anna-Liza Bezirodné lesz, ő egy ilyen észt-orosz, bulgár, mindenfajta nemzetiségű hölgy, fantasztikus a hegedűn. Tavaly ismerkedtem meg vele egy kamarafesztiválon Svájcban, és ott hegedű dúóztunk az egyik darabban, az egyik koncerten, és hát ez döbbenetes élmény volt, hogy mennyire egymásra találtunk. Úgyhogy rögtön mondtam neki, hogy valamit majd itthon Magyarországon is kell csinálni, és én nagyon nagy öröm, hogy első kérésre rögtön jött, mondta, hogy bármilyen időpont megoldja, jön, akar velünk játszani a mi együttesünkkel, úgyhogy ezt is már nagyon várjuk. És hát közben egyébként járjuk az országot, és itt a Petőfi Kulturális Program keretében most 20 különböző kis településen fogunk kamara koncerteket adni. Ennek leginkább a szervezési körülményei de ezek, hogy minden egyes koncertet jól leszervezni. Ugye tényleg egészen kis településekről van szó, de hát ez is missziunk, hogy megpróbáljuk a lehetőleg eldugottabb helyekre és a magas minőségű klasszikus zenét elvinni.
1: Hú, hát csak kapkodom a fejem, megint annyi kavalkád van körülöttetek, de bírjátok még?
3: Egyelőre bírjuk, igen. Most talán a legjobb korban lévő az együttes ilyen szempontból, hogy már nagy tapasztalattal rendelkezünk, de még azért a fiatalos lendület az hajt minket, úgyhogy szeretnénk ezt az előttünk álló 3-4-5 évet még ilyen módon megnyomni, és akkor lehet, hogy utána el kell egy kicsit engedni majd ebből az iramból, de amíg bírjuk, addig csináljuk, hogy évi 70-80, akár 100 koncert, többet rengeteg adjunk az országban, és hát ezek nem olyan műsor, műsorok, hogy akkor egy műsort megismétlünk sokszor, hanem mindig más műsorok, folyamatos felkészülés, párhuzamos felkészülések is vannak, de amíg ilyen lelkes és kitartó a csapat, addig szerintem mindenképpen érdemes. Ha egy koncert is úgy van, hogy fáradtságot érzek benne, vagy lanyhulást, akkor visszaveszünk rögtön belőle.
1: Aha. Na, de ezt még nem érezted.
3: Ezt még nem, hál' Istennek.
1: Animamuzic.hu.
3: Így van, www.animamuzic.hu, és itt jelenleg minden koncertünk az elérhető, ezt is folyamatosan frissíteni kell, ezt az oldalt. Sokszor én vagyok elmaradva egy-egy koncert pontos programjával, és azért nem tudjuk föltölteni, de jelenleg a nagy bérleteink, saját szervezési koncertjeink, azok már fölmaradnak.
1: Oké, meg hát nyilván az összes közösségi oldalon megtalálhatók.
3: Elsősorban a Facebook, azt hiszem, ahol.
1: Én
3: ahol.
1: Az Instát is ismerem, az is van.
3: Lehet, hogy ott is van.
1: Igen. TikTokon kérem elkezdeni. Kommunikálni a muzsikálást. Az Animátó van Zuglóban?
3: Nem az Animátó, de Zuglóban, bocs, Nádorterem.
1: Jól mondom, igen, a Nádorteremben. Na hát van minden kedves hallgatóink, kövessék az Anima Muzicé igen kalandos és sokrétű útját. Még annyit a végén, hát egy percünk maradt, hogy ahány hely, annyi féle közönség?
3: Abszolút.
1: Tehát sőt, más Kőbányán, más a BMC-ben, meg más akár ott a Nádorteremben?
3: Abszolút, sőt, egy helyszínen belül is, műsorfüggően is más közönségben. Szóval azt lehet látni, hogy az Animának a programjára, akik jönnek, azért előre érdeklődőek is, nagyjából képben vannak, hogy milyen műsorra.
1: Tehát ez nyilván a Zeneakadémiában is így van.
3: Az a Zeneakadémián is, abszolút. Aha. Így van, tehát az is egy visszajelzés számunkra, hogy mennyien vannak, hogy vannak, mennyire lelkesek. Tehát egyáltalán nem az van, hogy az ember mindig ugyanazt a tapsot kapja. Uh-huh. És akkor az ember végig gondolja, hogy akkor minek mi lehetett az oka, indoka, és hogyha kell, akkor változtatunk a dolgokon, de fontos nekünk a közönségünk visszajelzése.
1: De arra már nincs időtök, gondolom, hogy másokat megnézzetek, tehát ti jártok más koncertjeire?
3: Amikor tehetem akusztikusan is, de ez nagyon-nagyon kevés, tehát hogy évente 2-3 más együttest tudok meghallgatni, viszont ilyen szempontból a YouTube azért tényleg egy nagy adomány, hogy van, tehát hogy ott egy kicsit más minőségben hallja az ember, meg látja.
1: Közönségé

0: önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
1: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. G. Horváth Lászlónak és Szűcs Apornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több mint 130 ezer dolgozó munkakörülményeit vizsgálta a munkavédelmi hatóság az év első felében. Közparkot alakít ki a Dunapart 13. kerületi szakaszán az önkormányzat. Holnap kezdődik a budapesti klasszikus filmmaraton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elkészült a munkavédelmi hatóság jelentése 2026 első felének ellenőrzéseiről. Az év első 6 hónapjában 3779 munkáltatónál több mint 130 ezer dolgozó munkakörülményeit vizsgálták, és a cégek több mint 74%-ánál találtak szabálytalanságot. A vizsgált munkavállalók több mint 61%-ánál volt hiányosság, ami jelentős emelkedés a tavalyi arányhoz képest. A hatóság 6454 vizsgálatot folytatott le, 4574 munkavédelmi döntést hozott, és több mint 620,6 millió forint bírságot szabott ki. Az első fél évben 80 súlyos munkabaleset történt, köztük 33 halálos. A legtöbb súlyos jogsértést az építőiparban tárták fel. Pizsamában, Halloweenben és papucsban tiltakoztak környezetvédők az éjszakai repülés ellen a keleti pályaudvar előtt vasárnap. A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület arra kérte a döntéshozókat, hogy védjék a lakosság éjszakai nyugalmát, tartsák be az éjszakai repülést korlátozó szabályokat és fordítsanak nagyobb figyelmet az éjszakai vasúti közlekedés fejlesztésére, amely energia és klímahatékonyabb alternatíva. A szervezetek szerint a budapesti repülőtér rendszeresen túllépi az éjfél és hajnal 5 óra között engedélyezett éjszakai repülés számot, amely a Hungarokontroll hivatalos adatai szerint legfeljebb 6 kereskedelmi fel- vagy leszállás lehet. Mintegy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a pesti Dunaparton a Vizafogói Névfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Névfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. A kerületiek holnaptól mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek készítik a park koncepció tervét, újra kikérik a lakosság véleményét. A tervek szerint a 13. kerületi park legalább egy részét 2028 végére, 2029 elejére birtokba vehetik a kerület lakosai. Emlékeztettek, nem először alakít ki építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerületi önkormányzat. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A programokról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Ezúttal is lesznek külföldi sztárvendégek. A francia film sokoldalú tehetsége Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhmalbaf, és az élvonalbeli lengyel operatőr Páver Édelman, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is nagyszerű filmeket készített. Ezek közül például 6-ot mutatunk majd be a budapesti klasszikus filmmaratonon. A világhírű filmesek személyesen is ott lesznek egy-egy vetítésen, találkoznak tehát a közönséggel, és mesterkurzusokat is tartanak. Emellett természetesen idén sem maradnak el a Budapest Classics Film Lab nemzetközi szakmai programjai, a rendkívül népszerű diákvetítések és a családi programok sem.
2: A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelé.
1: Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 130 ezer dolgozó munkakörülményeit vizsgálta a munkavédelmi hatóság az év első felében. Közparkot alakít ki a Dunapart 13. kerületi szakaszán az önkormányzat. Holnap kezdődik a budapesti klasszikus filmmaraton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elkészült a munkavédelmi hatóság jelentése 2026 első felének ellenőrzéseiről. Az év első hat hónapjában 3779 munkáltatónál több mint 130 ezer dolgozó munkakörülményeit vizsgálták, és a cégek több mint 74%-ánál találtak szabálytalanságot. A vizsgált munkavállalók több mint 61%-ánál volt hiányosság, ami jelentős emelkedés a tavalyi arányhoz képest. A hatóság 6454 vizsgálatot folytatott le, 4574 munkavédelmi döntést hozott, és több mint 620,6 millió forint bírságot szabott ki. Az első fél évben 80 súlyos munkabaleset történt, köztük 33 halálos. A legtöbb súlyos jogsértést az építőiparban tárták fel. Pizsamában, Halloweenben és papucsban tiltakoztak környezetvédők az éjszakai repülés ellen a keleti pályaudvar előtt vasárnap. A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület arra kérte a döntéshozókat, hogy védjék a lakosság éjszakai nyugalmát, tartsák be az éjszakai repülést korlátozó szabályokat és fordítsanak nagyobb figyelmet az éjszakai vasúti közlekedés fejlesztésére, amely energia és klímahatékonyabb alternatíva. A szervezetek szerint a budapesti repülőtér rendszeresen túllépi az éjfél és hajnal 5 óra között engedélyezett éjszakai repülés számot, amely a Hungarokontroll hivatalos adatai szerint legfeljebb 6 kereskedelmi fel- vagy leszállás lehet. Mintegy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a pesti Dunaparton a Vizafogói Névfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A fejlesztési területe az E.ON Sport telepétől délre, a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. A kerületiek holnaptól mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek készítik a park koncepció tervét, újra kikérik a lakosság véleményét. A tervek szerint a 13. kerületi park legalább egy részét 2028 végére, 2029 elejére birtokba vehetik a kerület lakosai. Emlékeztettek, nem először alakít ki építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerületi önkormányzat. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A programokról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Ezúttal is lesznek külföldi sztárvendégek. A francia film sokoldalú tehetsége Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhmalbaf, és az élvonalbeli lengyel operatőr Páver Édelman, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is nagyszerű filmeket készített. Ezek közül például 6-ot mutatunk majd be a budapesti klasszikus filmmaratonon. A világhírű filmesek személyesen is ott lesznek egy-egy vetítésen, találkoznak tehát a közönséggel és mesterkurzusokat is tartanak. Emellett természetesen idén sem maradnak el a Budapest Classics Film Lab nemzetközi szakmai programjai, a rendkívül népszerű diákvetítések és a családi programok sem.
1: A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentalizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanította a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Azonnali gyermekvédelmi programot és új férőhelyeket jelentett be a miniszterelnök. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Digitális utastájékoztató táblák kerülnek ki BKK megállókba. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot, új férőhelyeket és krízisellátó hálózatot jelentett be Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában. Összesen 187 új vagy új funkciójú férőhely jön létre, 15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, és egy 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot alakítanak ki. A kormányfő hozzátette, hogy bentlakásos rehabilitáció indul a súlyos drogfüggő 10 éveseknek. 440 millió forint jut a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatalanyák támogatására. Új gyermekvédelmi törvényjavaslat készül, 2 lépcsős béremeléssel a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak. A gyámhatóságnak az egészségügyi ellátásra már nem szoruló gyermekek ügyében legfeljebb 8 napon belül kell majd intézkednie. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, amelyet október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatnak. A cél, hogy a gyerekek és fiatalok elmondhassák, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy ezen a napon valóban a gyerekeké legyen a szó. Az intézmények szabadon választhatnak a foglalkozás tervek és jó gyakorlatok közül, vagy saját programot alakíthatnak ki. Székesfehérvárnak 2038-ra, Szent István halálának 1. évfordulójára Magyarország legjobb városává kell válnia, mondta a Cserpalkovics András a város jövőjéről szóló szakmai fórumon. A polgármester bejelentette, hogy városfejlesztési programot alkotnak, amelyet októberben tesznek közzé, majd társadalmi vitára bocsátanak. A cél többek között az Európai Ifjúsági Fővárosa cím elnyerése, a fiatalok lakhatásának javítása, a közlekedés fejlesztése, vizes élőhelyek kialakítása és a nem hasznosított épületek felújítása. A város a Nemzeti Emlékhely megújítását is tervezik 2038-ra. Marek Bercom, az Egyensúly Intézet vezető elemzője elmondta, létrehozták az első adatalapú kelet-közép-európai településindexet, ahol Székesfehérvár 8 ország 42 városával összehasonlítva 35 indikátor alapján a 7. helyen végzett. Ebben a hónapban 61 budapesti megállóban jelennek meg az új digitális menetrendi táblák, amelyek valós idejű járatindulásokat, forgalmi információkat és zavarokat is megjelenítenek. A telepítés a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál indul, és a hónap végéig folyamatosan zajlik. A két éves teszt során két gyártó, egy magyar és egy brit e-papír technológiáját vizsgálják. A kijelzők napelemmel vagy akkumulátorral működnek, tartalmuk központilag frissíthető, így gyorsabbá válik a tájékoztatás. A látássérült utasok távirányítóval felolvastathatják az adatokat, a kerekesszékesek pedig kényelmesen elérik a kezelőfelületet. A BKK az utasok véleményét a bkk@bkk.hu címre várja. Csőtörés okozta a talajkimosódás miatt beszakadt az útteste egy BKK busz alatt Budapest 15. kerületében délelőtt. Amint egy 40 utas közül 6 embert, köztük 4 gyermeket szállított a kórházba a mentők, miközben a fővárosi vízművek szakemberei megkezdték a Sződliget utcai útszakasz feltöltését. A Rákospalotai önkormányzat tájékoztatása alapján egy hirtelen fellépő csőtörés okozta a bajt, amely alámosta az aszfalt réteget, így az már nem bírta el a nehéz tömegközlekedési jármű súlyát. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Ez a Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Come here, baby. You know you drive me up a wall.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 22-én kedden este 19 órától a Városliget szívében, ott a Magyar Zeneházában, a Popkulturális Klubkönyvtárban jön az 50 éves a diszkó című rendezvény sorozat, Út a csúcshoz. Ez lesz az első címe, egy műfaj története négy részben, izgalmas epizóddal, vagy nyitó adással, vagy eseménnyel várják a kedves közönséget, mert a diszkó, mint zene, a 70-es évek vívmánya. 50 éve, 1976-ban indult a csúcsra, jó pár évig mindent letarolva uralta a zenei világot, és máig folyton megújul és visszatér. A diszkó, mint a klubok szinonimája, még hosszabb múltra tekint vissza ennél is, a két dolog pedig szorosan összefonódik. Ebben a négy részes sorozatban a műfaj útját járják be a szervezők, a multimédiás előadást, korabeli zenei anyagok, könyvészeti érdekességek, archív tartalmak és számos zenei bejátszás teszi teljessé. A zenéket a helyszínen DJ mutatja be élőben, az előadást hangulatteremtő warm-up vezeti fel, az estét pedig egy különleges zenei mix zárja, egyben előrevetítve a sorozat következő állomásait. Az Út a csúcshoz című első rész a műfaj kialakulását mutatja be. Az előadás sorozat első részében a diszkó kialakulásának történetét követjük végig, a kezdetektől egészen 1976-ig. Felidézik majd azokat a korszakokat, helyszíneket, alkotókat és technikai újításokat, amelyek meghatározták a műfaj fejlődését és megteremtették a későbbi világsiker alapjait, mert hogy igen, az volt. Elképesztő utazás lesz ez a diszkó kultúra legendás klubjaiba, de szó lesz a korszak meghatározó televízió műsorairól is, meg Hamburg, Párizs, New York és Los Angeles érintésével a diszkó világhódító útját végig lehet követni. Szeptember 22-e Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Konstantinovics Miklós nevezte ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt miniszter. Szeptember 16-án és 17-én rendezik a Budapest állásbőrzét a Biodomban. A Csendes Barát című film képviseli hazánkat a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezte ki az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójának Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A posztra 9 pályázat érkezett, ebből 6 volt értékelhető, és mindegyik jelöltet személyesen meghallgatták. A tervezető szerint az új vezetőnek kulturális szemléletváltást kell elérni a mentőszolgálatnál, és javítani kell a kiérkezési időket. Szerdán kezdődik a diákok pályaorientációs vizsgálata Budapesten is. A 8. osztályosok számára kötelező országos pályaorientációs mérést szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerik a hozzájuk közel álló szakmát.